0: Bogdányban különösen kritikus a helyzet. Minden eddigi kérésük ellenére a település vízfogyasztása tovább emelkedik, és már megközelíti a rendelkezést álló termelési kapacitás 100%-át. Ez azt jelenti, hogy a rendszer tartalékai minimálisra csökkentek. További fogyasztás növekedés vagy egy váratlan műszaki esemény már közvetlenül veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást. Közölték nyomatékosan arra kérve a helyieket, hogy maradéktalanul tartsák be az érvényben lévő vízkorlátozást. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletek továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások lépnek életbe Budapesten. Már ma lezárják a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én pénteken délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak majd a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok. A külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Nem mindennapi önkéntesek csatlakoztak idén a Sziget csapatához. Néhány 60 év feletti ember hónapokkal ezelőtt egy kézzel írott levélben jelezte Gerendai Károlynak, a fesztivál alapítójának, hogy szívesen vállalnának önkéntes munkát a Szigeten, és azt is hozzátették, hogy palacsintát is jól sütnek. A levelet a Kádár étteremben hagyták, a Sziget önkéntes központja pedig felvette velük a kapcsolatot. A történet csütörtökön folytatódott, amikor három néni és egy bácsi munkába állt, és több száz palacsintát sütött a fesztivál munkatársainak. A csapat egyébként már korábban is vállalt önkéntes feladatokat. Augusztus 19-én különleges programmal várják a természet és a csillagos ég szerelmeseit Visegrádon. A résztvevők a városi tűzijáték után vezetett körtúrán fedezhetik fel az erdő csendes világát. A program keretében megismerhetjük a nyári égbolt csillagképeit és jelenségeit, valamint távcsövön keresztül megfigyelhetünk néhány különleges objektumot is. A 6 kilométeres túra könnyű nehézségi fokozatú kezdők és családok számára is teljesíthető.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez. A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is kezdünk. Róna Jorsit és Berkesi Alexet köszöntöm nagy szeretettel. Mindig örülök, amikor megtelik a stúdió. Élettel meg emberekkel természetesen. Hát annak még mindig örülök, amikor egy olyan páros érkezik, aki nem csak a magánéletben, de a szakmában is tud társa lenni a másiknak, mert ez ritka. Szerintem. Örülök nektek.
2: Köszönjük szépen a meghívást.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lehet.
1: Még sem az életben, sem az éterben nem találkoztunk, most az egyszerre megtörténik. Milyen jó ez a műsor ilyenekre is egyébként. No, hát mérföldkővel érkeztetek, és én mindig örülök annak, amikor mérföldkövek vannak az alkotás terén. Milyen a lelki állapototok most?
2: Hát amikor ilyesmiről beszélgethetünk, az mindig felemelő, mert ilyenkor eszébe jut az embernek olyan dolog is, ami már olyan megszokottá vált, vagy már olyan emlék, ami nem jön elő minden nap, és ilyenkor mindig eszünkbe jut az, hogy érdemes csinálni. Mert
1: ezek az igazi igazolások? Vagy ezért érdemes tényleg?
2: Konkrétan az, amit el fogunk mesélni, az mindenképpen, bár az az igazság, most itt én dumálok, de én most már másodhegedűs vagyok, mert azért itt...
1: Nem mertem mondani, hogy persze van egy főhős, de hát
2: igen.
1: Tulajdonképpen
2: az Orsi az, igen.
1: Mind a ketten azok vagytok.
3: Szerintem
1: az én szememben mindenképp.
3: Én is így gondolom.
1: No, beszélünk a mérföldkőről?
3: Beszéljünk.
2: Meséld el.
3: Oké. Okay. Honnan kezdjem igazából?
2: Tehát az elejéről, a kezdetben, amikor
1: a
3: miről van itt szó.
1: Egy kuriózum, ezt a hallgatóknak elmondom.
3: Jó, tehát igazából itt akkor belevágok a sűrűjébe, vagy a közepébe. Tehát itt arról van szó, hogy mi kaptunk egy meghívást április 1-én, nem vicc.
2: És nem volt vicc.
3: Nem volt vicc, okay. Igen, április 1-én mi egy előadást tartottunk, egy zenei előadást tartottunk a Berkeley Egyetemen, Bostonban. És ott a hát egyrészt világzenei előadás, illetve extrém vokál technikáról szólt ez az előadás.
2: Esetleg

0: Tehát ez a jó.
1: Igen.
0: Ez a jó, hogy a hallgatók tényleg értsék, hogy miről van szó. Mert én már olyan kérdésekkel jöttem, hogy ugye ha már kuriózumot említettünk, hogy ez a vokális jelenség, téma, lélektan, bármi, amivel kapcsolatba tudjuk hozni, nem is biztos, hogy tudják a hallgatók azt sem egyébként, hogy ez miért fontos. Annak a technikája. De ezt akárki nem tudja.
1: Igen. Tehát, hogyha erre gondolsz, akkor mi nagyon sokan a mai napig is azt gondolják, hogy az énekesek születnek. És hogy aki valakinek van tehetsége, akkor az vele született.
0: Hát és erről mi egyébként napi szinten beszélgetünk itt testénként. Azért hallgatok ilyen nagyokat, hogy várom, hogy majd mikor tudjak csatlakozni rá. Én mindig kérdezem itt a nagyívű énekeseket, akik tényleg tudnak nagy magasságokat, néha mélységeket is megjárni. Hogy az hogy van, mondják már el. Tehát aki kimegy egy koncertre, és már az elején a nagyot énekel, az tényleg olyan, mint nekünk egy boci-boci tarka, vagy azért tréningezni kell?
1: Hát ez bizony tréningezni kell. Nyilván van adottság, de van, aki egyébként egy adottsággal ugye születik, de az önmagában nem viszi el őt egy profi szintre. Tehát, hogy attól van nekem egy tehetségem, az nem azt jelenti, hogy én akkor onnantól kezdve mindent tudok. Tehát én egész konkrétan most már számoljak, hány éves is vagyok, azt hagyjuk, a közel 30 éve énekelek.
0: És gondoltam, hogy a beletett
1: igen, tehát én is 30 éve énekelek, és több mint 20 éve tanítok, tehát hangképzéssel foglalkozom, és annak minden csinyával, és a mai napig tanulok és fejlődöm, és nem azért, mert esetleg, tehát mert még mindig nem tudok eleget, hanem mert mindig van hova fejlődni, mindig lehet mélyebbre ásni, mindig lehet újdonságokat felfedezni, és ez nagyon egy izgalmas téma, legalábbis nekem az, úgyhogy azért is vagyunk itt, és hát így kerültünk egyébként ki a Berklee-re, mert tavaly januárban kezdtem el tanulni online a Berklee-n, és a második szemeszterem végén sikerült egy olyat ezek szerint villantani, hogy az ottani tanár azt mondta, hogy ezt mindenkinek kéne kint hallania, és akkor ő azt mondta, hogy akkor...
0: Tehát mindezt online sikerült villantani?
1: Igen.
0: Azt nem is tudtam.
1: Igen. Tehát, hogy ez nem úgy nézett ki, hogy akkor most én veszek egy kurzust, és akkor azt majd megcsinálom, amikor egyszer úgy van kedvem, vagy úgy van időm, hanem minden héten ugye beadandók vannak. Tehát, hogy volt, igen, tehát egy szemeszter az 3 hónap, és akkor minden héten vannak beadandók. Nyilván ez bizonyos tematika, tehát én világzenével kezdtem, aztán mentünk át a populáris stílusra, mentünk át poprockra, és most vagyok az R&B-nek a végén konkrétan, jövő héten fogom befejezni. Úgyhogy nagyon izgalmas és elképesztő út. Ez az út volt ez az egész, még most
0: hát
1: is az.
0: Hát azért jöttetek, hogy ezt az utat elmeséljétek.
1: Igen.
0: És mindez úgy történt, hogy itthon megmentek a fellépések mellette?
2: Ez úgy kell elképzelni, Orsi egy énekiskolát alapított és vezet, neki teljesen kitölti ez az életét.
0: Jaj, azt hittem, hogy jártok ti ketten is. Vagy Alexnek van az alma, ezt mondjuk el a hallgatóknak.
2: Igen.
0: Méltán népszerű.
2: A méltán népszerű alma együttes, igen. Meg több más zenekar.
0: Tudom, sok tehát, egyéb projekt, ezt hozzátettem volna én is.
2: Nekem kifejezetten a színpadi munkáim vannak, igen. Orsinak pedig az oktatás, és volt már közös fellépésünk, de az egy kifejezett kérés volt, aminek eleget tettünk, illetve az idén indul be egy új projekt, amit már együtt csinálunk, a legjobb tanítványaival, illetve a hangszeres részt produkálom én, tehát nekem zenész barátaimmal egy karácsonyi brutál műsor, de majd azt majd akkor elmeséljük később.
0: Okay.
2: Az lesz az első, hogy mi rendszeresen együtt lépünk fel, vagy egy színpadon lépünk fel.
0: Akkor módosítom a kérdést. Mind a ketten olyan alkotói tevékenységet folytattok, ami közösséget épít. Mi pedig nagyon üdvözlünk minden olyan a mai nem egyszerű online világban, ahol már ugye üzenetekben tartják egymással az emberek a kapcsolatot, ahol lehet találkozni, lehet kapcsolódni azonos érdeklődésű embereknek. Ez mind a kettőtök területén nagyon fontos. Tehát akkor még egyszer, tehát tartottad itthon az énekórákat,
1: tanítottad
0: a tanítványokat, és közben meg
1: közben megtanultam.
0: Látreakció ez.
1: Hát igen, azért nem unatkoztam, maradjunk annyiba. És igen, a második szemeszteremnek a végén ez a tanárnéni professzor asszony mondta, hogy ő akkor mit szólnék egy ilyenhez, hogyha kimennénk, és akkor ott ezt a világzenét, illetve hát ugye, mert egyébként a második szemeszteremnek a végén is világzenét

0: énekeltem. Uh-huh. Tehát volt egy Ferőer, meg volt egy kazak dal, ezt énekeltem, és abban mutattam be különféle extrém vokáltechnikát is, tehát hogy itt ilyen nem kifejezetten a hörgésre kell gondolni, de az extrém vokáltechnikában minden benne van, ami alapvetően nem tiszta ének, hanem mondjuk a torok énekléstől kezdve egészen az extrém metálig benne van minden.
1: Nekem fogalmam nincs ezekről a szavakról, hogy most mi az a torok éneklés.
0: Torok ének.
2: Hát például ez a mongol népzenében tipikusan fellelhető dolog, ez nagyon jellegzetes. Más népzenékre is vonatkozik, de...
1: Ez csak a műfaj? Sajátossága?
2: Ez egy technika,
0: ez
2: nem?
0: Ez egy technika.
1: Technika, aha, oké. Okay.
0: Megmutassam? Vagy...
1: Hát azt megköszönöm.
0: Ez a...
1: Oké.
0: Nem tudtam, mennyire kell messze mennem a mikrofontól. Igen. Na ez a toroki konkrétan, ez a toroki éneklés alapja, fogalmazunk így, és akkor ennek különböző technikáit így beleöt, meg ötvöztem ebbe a dalba, ezekbe a dalokba, és akkor erre felbuzdulva hívott meg a tanárnéni.
1: Érdekelnek a részletek is, megint hadd kérdezzek szakmait.
0: Igen.
1: És azért kérdezek ilyet, mert nem találkozunk minden nap olyan emberekkel, akiktől ezt meg tudom kérdezni. De a múlt héten például egy híres stúdióstól kérdeztem meg, egy producertől, hogy mondja már meg, hogy egy énekelni nem tudó emberből is lehet úgy énekest faragni a mai akár AI, akár a stúdió technikával, hogy az tényleg jól fog szólni, és azt mondta, hogy nem. Tehát ez nem így van feltétlenül, hogy egy énekelni nem tudó ember oda megy össze-vissza a kornyikár, és abból lesz egy jó dal. Én azt gondoltam, hogy az AI-jal ma már mindent meg lehet oldani, ő azt mondta, hogy nem. Na, akkor majd mindjárt Alex, te is jössz. Uh-huh. Hagyd kérdezze meg a tanárt. Szóval, ha én nem tudok énekelni, akkor mi van?
0: Nyugodtan, akik ezt szeretem.
2: Nem, mondja csak, mert én inkább majd általánosságban, hiszen én hangszeres is vagyok, reagálnék erre.
0: Én azt gondolom, hogy ez összetett. Tehát, hogy itt egy olyan kérdést tennék fel, egy olyan filozófiai kérdést, hogy mitől énekes egy énekes, vagy mitől lesz jó énekes egy énekes. Tehát az önmagában, hogy valakinek mondjuk a hangját csiszolják, illetve technikát megtanul, szerintem attól még nem lesz ő énekes.
1: Oké, tudom, hogy ez ennyi dolog, kisugárzás, attitűd, hát, mit tudom én,
0: igen,
1: mindenfajta.
0: Csak minden beleszámít.
1: Hát, közönséggel való kommunikáció. Na, de valahogy akkor is csak kell énekelnie, nem?
0: Igen, azt gondolom. Én is azt gondolom, hogy az, hogy valaki kihúzigálja a stúdióba a hangot tisztára, az attól még nem fog jól szólni. Uh-huh.
1: Na, de ha hozzád elmegy egy olyan? Na, tud mindenki énekelni? Akkor így kérdezem.
0: Mindenki nem, de bárki igen.
1: Aha.
0: Na, ezt egyébként te mondtad.
2: Igen.
0: És ez egy nagyon-nagyon jó mondás, ezt elmondom, mit jelent. Igazából ez azt jelenti, hogy attól függ, hogy ki mennyi időt szár rá, ki milyen céllal jön. Ha valaki azt mondja, hogy figyelj, én tényleg nem tud semmit, de az egész életét rászánja, akkor lehet, hogy egész élet alatt gyakorlatilag eljut oda, hogy mondjuk tud intonálni, tehát tisztán énekelni.
1: Tehát a szorgalommal ki lehet váltani.
0: Így van. De ha valaki azt mondja, hogy mit tudom, hogy tessék, van egy évem, akkor már nem biztos. Tehát, hogy nem kell mindenkinek egyébként énekelni, ez tény, de igen, de az, hogyha mondjuk, mert én is azt mondom, hogy én amikor elkezdtem énekelni, nekem annyi volt, hogy volt egy nagy hangom és egy szenvedélyem. De én se tartom magamat született énekesnek.
1: Mit jelent, hogy nagy hang?
0: Hogy lehetett vele mit kezdeni, tehát lehetett vele dolgozni alapvetően, tehát hogy ki tudtam engedni a hangomat, meg egy nagyon nagy, meg hát én szerelmes voltam, meg vagyok a zenébe. Tehát, hogy nekem az éneklés az mindig is egy ilyen safe place, tehát ez a mencsvárom volt, ahova mindig mentem, akár szomorú, akár vidám, akár meg akartam valamit élni, mindig az énekléshez fordultam. Tehát engem nem érdekelt, hogy hangzik, nekem jól esett az, hogy énekelek, nekem ez egy gyógyító hely volt alapvetően. És innentől kezdve én elkezdtem, és nyilván engem is, amikor a szüleim észrevett, hogy egyébként szeretek, ők rögtön ilyenkor az ember mit gondol, hú, hát akkor énekelni kell. És akkor nyilván elkezdtem járni, énekelni, tanulni nagyon hamar, és jó is volt, de ez egy nagyon hosszú út volt, tehát 16 évesen kezdtem el tanárhoz, igen. És gyakorlatilag azt mondom, hogy még mindig van mit tanulni. Tehát, hogyha én azt mondtam volna, hogy...
1: Tanulsz, persze, hogy van.
0: Hát, igen.
1: Megértem.
0: De hogyha azt mondtam volna, hogy mit tudom én, 16-tól eljutottam 18-ig, vagy 20 éves koromig, akkor már 4 évet tanultam folyamatosan, de hogy az ott szerintem még nem lett volna elég. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy 4 év alatt, nekem annyi elég volt, köszönöm szépen, én 4 évig tanulok, ez nagyon jó, de hogy még mindig lett volna ezt csiszolni, azt csiszolni, amazt csiszolni, tehát én teljesen másképp szólok most.
1: Világos.
0: Értelemszerűen, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
1: Alex, Orsin kívül te is szerelmes vagy Orsin mellett te is szerelmes vagy a zenébe?
2: Mindenképpen. Nekem abból a szempontból könnyű dolgom volt, vagy inkább azt mondom, hogy nem volt választásom, hogy csecsemőkorom óta. Tehát gyakorlatilag én beleszülettem a zenei környezetbe.
1: Eldöntődött, hogy...
2: Igen. És hát ezt mindig el szoktam mondani, és nagyon sokan nevetnek rajta, hogy jaj, de cuki, de én ezt egy felvétellel bizonyítani is tudom, hogy 2 éves korom óta tanulok zeneelméletet, ugyanis az apukám nem kérdezte meg, hát meg egy 2 éves gyerek nem hiszem, hogy tud erre válaszolni, hogy akarja vagy nem. Nem is tudom, a zsipzsukkenderzsupot, vagy mit szomizáltam 2 évesen, és az van felvéve. Úgyhogy a szószoros,
1: az alapok.
2: Igen, a szószoros értelmében csecsemő korom óta ebben a közegben vagyok, és érdekes módon nincsenek olyan emlékeim, hogy engem zenei pályára szántak volna mindenképpen.
1: Nem erőtették.
2: Nem. Uh-huh. A zenélést azt igen, a zenetanulást azt igen, de nem volt az, hogy, mert az én első hangszerem a hegedű volt. A zeneiskolában azt tanultam, általános iskolával párhuzamosan, ami szintén ilyen zenei tagozatos általános iskola volt, de soha nem mondták, hogy én hegedű művész legyek. Csak kellett választanom egy hangszert, mert az ugye kötelező volt a zenei tagozaton, és azt végig kellett vinnem a zeneiskolába, hogyha már elkezdtem, de szó nem volt arról, hogy én nem lehetek valami más. Hát aztán nem lettem, de az abszolút az én döntésem múlt, amikor felnőttem, és a basszusgitárra relatív ehhez képest későn kezdtem el foglalkozni, 19 éves koromban.
1: De úgy, nem bántad meg, hogy így alakult?
2: Nem.
1: Ez a lényeg.
0: Igen.
1: Ő mehetne a Berkeley-re tanulni? Kérdezem a
0: tanítani.
1: Orsit.
0: Szerintem tanítani mehetne.
1: Ott tart egyébként?
0: De még jó.
2: Ez érdekes dolog ez, mert én ilyet nem vennék a számra, de...
1: Más mondhatja. Mondhatja.
2: De való igaz, hogy olyankor, amikor... Tehát addig, amíg az ember hallomásból tud valamit, akár mondjuk akkor maradjunk a Berkeley-nél, az egy ilyen szinte megfoghatatlan, misztikus dolog, hiszen olyan emberek kerültek ki onnan, vagy akár járnak visszatanítani, akiknek a lemezeit veszem meg. Na,
1: a
2: bóta.
1: A művész élet színeje van.
0: Igen.
1: És akkor
0: igen.
1: A művész itt nagy betűkkel írjuk.
2: A legnagyobb.
1: De nem
2: a legnagyobb
1: művész.
0: Igen, ez így van.
2: Bár igazából még ha úgy vesszük, akkor
1: ott ez nem felebek is. Ott ez nem feltétlenül szitok szó.
2: Nem.
1: Mint idehaza.
2: Nem. Hát a Orsi egyik tanára a Pinknek a vokalistája.
0: Igen, vokalistája, akinek egyébként ma tartok órát.
1: Komolyan?
2: Igen. Majd erről mesélj, hogy ez...
1: Na jó, arról, meséltek már, hogy mi volt kint.
0: Hú, hát ez valami fantasztikus út volt.
2: Egy rohanás volt.
0: Rohanás volt, nyilván. 4 napot voltunk
2: utazással. Tehát csak ezért mentünk ki.
0: Aha. De kimerek jelenteni, egy abszolút áldott út volt, mert olyan, minden olyan simán ment, és olyan jól ment, olyan
1: siker... szeretettel fogadtak?
0: Hú, elképesztő. Tehát amit ott tényleg kaptunk, azt itthon tanítani kéne. És ez tényleg egyébként arról is. Azért is szeretnénk egyébként erről mesélni, mert nem úgy szeretnénk erről mondani, hogy na, vegyetek már példát, hanem az, hogy itt
2: meg,
0: is terjedjen. Nem, hanem hogy itt is terjedjen már el ez hogy ennyire nyitottan és szeretettel is felnézünk a másikra, és nem azt nézzük, hogy innen fölöntről lefele. Tehát, hogy ez annyira egy újdonság volt, és nagyon jól
1: tehát
0: esett
1: ott az
0: nekünk.
1: A igen, pozitívak, és ugye igen. Sokan nem is tudnak elők mit kezdeni nálunk, akik ugye nem ismerjük alapból ezt az igen. Ösztönös
0: hát már az önmagában egyébként, bocsánat, hogy ez a tanár, ez a egyik Berkeley professzor, aki egyébként tavaly decemberben volt, vagy tavaly ősszel volt a Berkeley professzorom, őtőle tanultam a pop-rock dolgokat, illetve hát kiegészítőként. Az, hogy ő azt mondta, hogy ő szeretne tőlem órát venni, ez már önmagában elmondja azt, hogy hát, ha van valaki, akinek nem kéne, az lehet, hogy ő. Uh-huh. És mégis azt érzi, hogy tudok ezek szerint olyat, amit ő nem. És ez egy fantasztikus dolog. Igen, tehát, hogy itt se arra akartam kiukadni, hogy na figyeljetek, milyen menő vagyok, hanem az, hogy úristen, ez mennyire nagy dolog. Hogy itt van egy professzor, aki gyakorlatilag a világ első számú zenei egyetemén tanít, és ő kért, jött hozzám a tanítványához egyébként, hogy akkor valamit tanítsak, mert nyilván itt az extrém vokál technikáról beszélgettünk, mert ugye ez is egy izgalmas dolog, nyilván, hogyha a rock éneklésről van szó, és ez ott annyira nem elterjedt.
2: Uh-huh. Mondjuk vele amúgy is egy ilyen közelebbi vagy aktívabb kapcsolat alakult ki, mert miután hazajöttünk, pár napra rá már tartott egy órát az ének csoportjának Orsi online, és ezt viszonozni is fogja a néni, ami megint csak egy nagy rajság, mert az Orsi tanítványai kapnak így egy kurzust, vagy workshopot tőlük. A Pink vokalistájától.
0: Óriás. Igen.
3: Ez a Slágerkult.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább, hogy Róna Jorsi, a tanárok tanára. A világ első számú amerikai egyetemén.
2: Köszönöm szépen.
1: Tanít és tanul, és hát a zenészek zenésze. Az Alma Együttes, egyebek közt az Alma Együttes szupersztárja. Perkesi Alex is itt van, és örülök, hogy végre beszélgethetünk itt az éterben. Kellő időtartamban egyébként, meg mélységben arról, amit ti képviseltek. Én távolról figyelem csak, amit csináltok, a nagybetűs minőség.
3: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen ezt.
1: No, de hát ez egyszerre gondolom átok és áldás. Vagy nem?
2: Ezt mondjuk fel is ki, mert nem tudom, mi lehet ebben átok.
4: Egyébként én értem, vagy érzem a kérdést.
2: Na de jó,
4: és pont most, én nem is tudom, hogy melyik nap gondoltam ebbe bele, hogy én nem is tudom már, hogy hol voltam, milyen szituba, de egyszer csak egy olyan közben most iszonyatosan sok dolog történik velünk, költözés, ideiglenes helyre, házvásárlás, felújítás, stb.
1: Benne és akkor az őrületekben, a hétköznapok őrületekben.
4: Jön a nyár, nyaralás, gyerekek, most fejezte be az iskolát, jaj, de büszkék vagyunk, szülinapja van mindenkinek a rokonságban, tehát iszonyatosan sok dolog, és két út között, éppen lehet, hogy egy busszal vittem ki a cuccokat a házba, vagy már nem tudom, bekerültem egy olyan állapotba, hogy láttam hétköznapi embereket, a hétköznapi munkájukat végezvén, és a nem tudom, talán egy zenefoszlányt kihallottam egy kocsiból, vagy tehát egy ilyen komplex érzés fogott el, és belegondoltam abba, hogy én miért nem tudtam egy ilyen egyszerű
1: civil
4: születni. Okay. Ahol csak úgy szépen aztán hazamegyek, és akkor otthon vagyok, reggel elmegyek, délután vissza, és ennyi.
1: És kb. Két nap múlva halálosan unnád. Csak mondom.
2: Valószínűleg
1: igen. Ugye?
4: Úgyhogy tulajdonképpen az átok vagy áldás, az meg is fordítható, és innentől kezdve már az a része, ami mondjuk egy olyan embernek, hogy hát én ezt nem tudnám csinálni, átok, az is áldássá válik, mert azáltal érti meg az ember, hogy mekkora ajándékot, vagy hány talentumot kapott.
1: Na de ti naponta kaptok ajándékot? Tehát te a zené, a színpadi lábad kapcsán, Orsi meg a tanítás
2: abszolút,
1: kapcsán.
4: Mindenképpen. Ezt ki lehet jelenteni.
2: Igen,
4: nem is kell feltétlen színpadon lenni, és nem is kell feltétlen éppen órát tartani. Erről meg vagyok győződve, mert az, ami mondjuk a színpadon kvázi sikerélmény, vagy visszacsatolás, az az érzés, az elfoghatja az embert akkor, hogyha gyakorolt egy jót, és kijött valami egyel gyorsabban.
1: Most ez megvan. Az a fajta érzés, amit mondjuk egy taps orkánad?
4: Persze. Vagy egy ötlet, ami kipattan a fejéből, és megvalósítja.
2: Abszolút.
4: Vagy van egy új zenét, és az inspirálja. Úgyhogy aki ebben él, de biztos vagyok benne, hogy ez nem csak a zenére vonatkozik.
1: Abszolút.
4: Ebben él, tehát van egy meditációs tevékenység az életében rendszeresen, amiben maximálisan jelen van. Erre mindig egy érdekes idézet jut eszembe. Én tanultam nyugati meg keleti filozófiát is a buddhista főiskolán, és nyugati filozófiából tanultunk egy Schleiermacher nevű református lelkészt, akit mellesleg filozófia téren említettek meg, és neki volt egy nagyon érdekes mondása, ami úgy hangzott, hogy vallásból cselekedni annyi, mint maximálisan jelen lenni a cselekedetben.
1: Aha.
4: És én erre gondolok ilyenkor. Megértettem. Tehát ez a kertészkedés is lehet, vagy a főzés is, hogyha valaki képes a tevékenység közben kizárni az egyéb dolgokat, igen, akkor biztos vagyok.
1: Tehát
4: benne.
1: A jelenben lenni, és arra fókuszálni, igen, amivel éppen.
4: Hogy bármi megadja ezt a flasht.
1: Ez így van az énekkel is?
2: Igen, abszolút.
1: Tehát ott kell lenni fejben.
2: Fejben nem, inkább szívben, meg lélekben.
1: Na látod.
2: Igen.
1: Milyen jó, hogy ezeket így helyre teszed.
2: Igen. Hát ez az éneklés, meg a zene alapvetően, de bár szerintem a művészetnek bármilyen ágazata, azt merem mondani, hogy egy a lelkünknek a kifejeződése. Tehát amit kéneklünk, az mind belülről jön.
1: Neked egy picit pszichológusnak is kell lenned?
2: Igen.
4: Fú, neki nem is picit.
2: Nem is picit, igen.
4: Pedig becsukja mindig az ajtót, amikor tanít, de azért kiszűrődik. Neki nagyon sokszor a szószoros értelmében.
1: Na, mert csak hogy gondoljanak bele a hallgatók, azért nem kell ahhoz feltétlenül híresnek lenni a művész vénához, de hát a művészeknek az az egyik ismérvük, hogy nagyon intenzívek az érzései.
2: Ez így van, így meg van. Érzékenyek.
1: Érzékenyebbek.
2: Igen, igen, ez így
1: az átlagnál.
2: Így van, így van. Ráadásul én nem is csak a technikára fókuszálok, ugye aki jön hozzám, azt tudja nagyon jól, hogy ez nem csak egy szimpla énekóra. Tehát, hogy ott a mentálisan, érzelmileg is minden összefügg gyakorlatilag. Tehát ilyenkor az egész embert nézzük, nem csak a hangját.
1: Hogy jöttetek haza Amerikából? Ha már a lelki állapotot nézzük, milyen lelkülettel?
2: Hát szerintem magasan repkedtünk, tehát nagyon.
1: És az
2: nagyon...
1: tart még?
2: Én azt
4: nekem
2: mondom,
4: abszolút.
2: Igen.
4: Ez megváltoztatta teljesen a hozzáállásunkat dolgokhoz. És nem csak olyan formán, hogy mi most már máshogy csinálunk valamit, hanem és itt órákról beszélünk, amit ott kvázi hasznosan töltöttünk, hiszen mint említettem, utazással együtt tartott 4 napig a dolog, tehát egy rohanás volt. Ráadásul az első, tehát 2 aktív napot töltöttünk ott, Pét és felett, és ebből az első az a civil dolgokkal telt el, tehát nekem egy nagyon régi kolléganőm és barátnőm él ott, és vele találkoztunk, akkor kicsit szétnéztünk a városba, és gyakorlatilag a második nap, meg a harmadik napnak a fele, amíg nem mentünk ki a repcsitérre, az telt el a suliba. És az összes élményünk, amit hazahoztunk, az ez alatt, az idő alatt telt, és annyi, hogy egyszerűen...
2: Nem lehetett.
4: És nem tud elfogyni.
1: De téged azért engedtek be, úgyhogy nem jársz oda, meg nem tanítasz ott, mert a párja vagy a...
2: Én ragaszkodtam hozzá.
4: Én kísértem az előadáson, tehát én is játszottam.
2: Igen, természetesen, igen.
4: Én a szószoros és átvitt értelmében is kísérő voltam.
1: Oké.
2: Igen, tehát engem hívtak alapvetően, de nekem föl sem merült az, hogy nélküle megyek.
1: Világos.
2: Tehát, hogy ez...
1: És tényleg más dimenzió az ott kint?
4: Teljesen.
2: Más, igen, azt kell mondjam.
4: Nekem egy dolgot hadd említsek meg az elején, mert ez általánosan az egész iskolára vonatkozott, és egyébként nem egy hókusz-pókusz, tehát ez gyakorlatilag hozzáállás kérdése, és az egész világon működhetne így. Ott, mert ugye órákat is látogattunk. Az előadás az este volt, és előtte vittek minket, mint
1: hát a... Ezért kérdeztem, hogy...
2: Igen, mindjárt elmeket, akkor meséljük is.
1: Okay, nem bolgálsz.
4: Csak úgy csapongunk össze.
1: Nem baj,
4: csapongunk.
1: Hát, de értjük.
4: Mert annyi mindent akarunk mondani.
1: Igen.
4: Tehát órákat látogattunk, és mindegyiken azt éreztük, hogy maximálisan motiválva vannak a diákok, és mindenki abba az irányba van szinte már erőltetve, amiben jó. Nincsen szabvány, nincsen sablon, amit mindenkinek meg kell tanulni, hanem, de még ugyanazon tantárgyon belül sem.
1: De azt ki mondja meg, hogy miben jó? Tudják magukról, vagy
4: a tanár azért...
2: Szerintem azért a tanár segít, főleg az úristen, az volt.
4: Voltunk egy zeneszerzés órán.
2: Igen, az ilyen zeneszerző, meg ilyen social, nem tudom ezt jobban mondani, az volt a lényege, hogy nem csak arról volt szó, hogy zenét írjanak.
4: Inkább dalírás, nem is zeneszerzés,
2: igen,
4: mert
2: igen,
4: egyszerűbb dolgokat csináltak.
2: És gyakorlatilag ez a megélésük, a világ megéléseivel kapcsolatos dolgokkal, és ott éppen akkor mi volt, azt mondom, a háború, meg ezekről.
4: Igen,
2: meg ezekről.
4: Tehát szöveget is kellett írniuk, meg egy dalt is hozzá.
2: Igen.
4: Mindenkinek olyat, amilyen sikerült. És ami belőle jön. Tehát semmi konkrétum nem volt megadva, és a ilyen francia chanson hangulatú daltól lehet, Minecraft zenéig minden volt.
1: És tudtak élni francia chansont?
2: Hát a stílusban.
1: Én imádom egyébként a chansonot.
4: Az jött belőle. Az például egy fiatal lány.
2: Várj, azért azt mondjuk el, tehát hogy ugye itt az volt az érdekes ebbe az osztályban, hogy a napnak az első felét, azt mi az eredet, az originál, vagy ha mondjam, eredetinek épületben, Berkeley épületben voltunk, ez egy régies, nagyon szép épület, és ez az óra, ez egy másik, ez egy új egy ilyen modernebb épületben volt. Tehát ott már, az már sokkal olyan, tele volt, még több ember volt, olyan más volt a hangulata. És mentünk be az osztályba, és megláttunk ilyen, nem tudom, ilyen
4: 8,
2: hat, ugye 7-8, igen, ilyen nagyon, úgy néztek ki, mint az osztály kirekesztettjei konkrétan. És így megláttuk őket, és mondom, hú, itt mondom, kicsit más a vibe.
4: Ebből mi lesz?
2: Ebből mi lesz?
4: És így, ott ültek, és ott néztek
2: és minket. Ilyen,
4: beléptünk az ötös, és sajnos ezt most a hallgatók nem látják,
2: de
4: nagyon zavarva volt.
2: Nem tudtuk, hogy ebből mi lesz, és akkor mindegyik megmutatta igazából a dalát, mindenkinek el kellett játszani a dalát, amit írt.
4: Tehát egyiknek egy... se kellett viszont könyörögni, nem. Tehát ez úgy néztek ki, mint aki megszólalni sem mer.
2: Igen,
4: és ahogy
2: igen.
4: Kérte a tanár,
1: és
4: hogy...
1: És jó dalokat írtak legalább?
2: Hát, na, erről
4: háromszor elbőgte magát.
2: Háromszor bőgtem el magamat Komolyan. Konkrétan. Az els...
4: Most is
2: ráz a hideg, ha rá gondolok. Olyan volt ez az óra, hogy így elkezdtek minden tényleg. Volt egy srác, aki zongorán is kísérték magukat néhányan. Az első akkornál, mondom, figyelj, az első akkornál konkrétan elsírtam magam, még egy se szólalt, de magából abból az akkordból is olyan,
1: az
2: olyan miatt, érzelem jött.
4: Olyan önazonos volt mindegyik.
2: Elképesztő volt tényleg.
4: Volt ott egy semmilyen sztereotípia, semmilyen előítélet nincs abban, amit most mondok. Volt ott egy srác, aki úgy nézett ki, hogy első látása valószínűleg autista volt. Úgy nézett ki, mint egy autista viking. Uh-huh. Egy hosszú szőke haj, szakál, tehát így, amit mondok, még akár lehetett volna félelmet, és így szépen hogy rázogatta a lábát, és így nézett le.
1: Készült.
2: Igen. És,
4: de hát akkor még azt nem tudtuk, okay. Hogy ez készülés.
2: Igen.
4: Na, ő írta például a Minecraftos zenét, egy ilyen kis, ilyen cuki, ilyen kis Commodore 64 ilyen szinti zenet, meghallottuk, és akkor is néztük, te jó Isten, ez a Berkeley, itt ilyeneket kell írni, és utána ugyanilyen hangon, mint ahogy kinézett, meg mint amilyen a zene volt, beleénekelgetett ilyen kis cuki dallammal egy olyan szöveget.
2: Úristen.
4: Hogy az, most már igen. Rendesen ráz a hideg, hogy nem az volt, hogy mekkora kontraszt, hanem, tehát nem az volt az érzésünk, vagy az első gondolatunk, hanem az, hogy ez egy akkora, ilyen irdatlan boxkesztyűvel pofánverő érzés volt, hogy még jobban felőrésített, hogy a cuki zenéből mit vártunk, és megkaptuk az irdatlan igazságot a világról.
1: Ez elképesztő ereje van a zenének.
2: Igen, elképesztő.
1: Most, csak hogy a hallgatóknak is próbáljuk át, ugye én sokat beszélek erről, meg sokat írok is erről, hogy miért sírunk általában egy filmben, amikor a zene elkezdődik.
2: Igen.
1: Nem, az teszi alá az igazi érzelmi reakciót. De nem ennyi, még egy temetésen is akkor kezd el mindenki igazán bőgni, amikor elindul az a rettenetes zene egyébként.
4: Ami nem volna feltétlen rettenetes, szükséges, hogy rettenetes
1: legyen. Igen, de hogy felerősít érzelmeket.
2: Igen.
1: Tehát amiről most és azért, hogy tényleg imádjátok ezt a hivatást mind a ketten, amit műveltek, mert egyébként akkor nem lennének ilyen reakciók.
2: Igen. Igen, igen. Ezért mondom, hogy ez már megéri. Tehát akkor kérdezted ezt.
1: Nincs olyan sok időnk, ezért mondjátok, hogy akkor mivel megyünk tovább itt Magyarországon, mivel mentek tovább, mi várható most? Igen. Hazajöttetek igen. Egy elképesztő élmény, meg hatás cunamival.
4: És azzal az érzéssel, hogy lehet profin csinálni bármit, és lehet nagyot gondolni, függetlenül attól, hogy a környezete kisebbeket gondol, mint az embernél, mint amit szeretne. Ezért...
2: Egyébként, bocsánat, ezt én is kiemelném, és ezt mindig el szoktam mondani, és ezt nagyon, erről nagyon szeretek beszélni, hogy főleg, hogy én is egy olyan helyről jöttem, hogy egy teljesen egyszerű életből, nem zenész családból, tehát gyakorlatilag az, hogy el lehet jutni olyan magasságokba is, hogy gyakorlatilag csak teszel a dolgodat, hogy teszel, hogy dolgozol, és hiszel, és van egy célod, és mész ebbe az irányba. Tehát az, hogy nincs mögötted pénz, nincs mögötted támogató, nincs mögötted szponzor, és mégis el lehet ide jutni. Tehát ezt mindenképpen kiemelném.
1: Ez milyen úgyhogy, szép.
4: És nem is eresztjük akkor bőlére, egy adventi műsorral készülünk, ami így első hangzásra
1: még
4: nem egyrészt, másrészt meg nem tűnik egy nagy szabású dolognak, de az lesz. Az lesz, illetve az a neve, hogy Metal Christmas, bár a zenei stílusra inkább azt mondanám, hogy Rock Christmas, igen. Csak a Metal Christmas aha. Jobban hangzik. Úgy kell elképzelni, mint egy felturbózott gospel műsor. Orsi legjobb tanítványai, tehát az iskolájának a kréme fogsz...
1: Hol lesz?
4: Több helyszínen is, ugyanis ezt egy hosszú távú dolognak tervezzük.
1: Gyertek majd vissza, aztán beszélünk
2: róla. Mindenképpen.
1: Részletesen.
4: Mindenképpen, köszönjük szépen.
1: Na, tehát már most egyébként tehát tényleg csak az érdekesség kedvéért készülni kell egy adventi műsor?
4: Igen, mert ez egy nagyszabású dolog lesz. Eleve több szólamú...
1: Nagyszabásúsága miatt.
4: Igen. Tehát nagyon sok munka kell, hogy megelőzze, plusz egy 0 kilométeres produkcióból kell brendet csinálnunk őszre, amire elkezdjük jegyeket árusítani.
1: Megértettem.
4: Úgyhogy... social médián fönt lesz majd, akit érdekel, az keressen rá. Budapesten is lesz legalább egy előadás, illetve Budapest vonzás körzetébe tervezzük. Szuper. Most még egy olyan 4-5-öt az adventi időszakban.
1: Ahhoz van a sláger.
2: Igen.
1: No, hol érünk el és találunk meg benneteket? Itt most az a lélektani pont jött el, hogy szabad elmondani minden?
2: Hogyne.
4: Hát köszönjük szépen. Igazából a social media felületeken a Phoenix Vokál Stúdió megtalálható, mint énekiskola. Uh-huh. Engem, hogyha nem az Alma Együttes, az a legegyszerűbb, akkor nyilván Berkesi Alex néven minden zenekarom van közvetve, és hát ezen a Metal Christmas produkción keresztül pedig mindkettőnket együtt.
1: Oké. Róna Jors és Berkesi Alex szett hallották az elmúlt, hát elég sok időben. Örültem nektek tényleg.
4: Nagyon szépen köszönjük
1: vissza. Köszönjük szépen. Sok csillogó szempár, tanítványok és a közönség szintjén, és akkor nagy baj nem lesz. Hát tiétek is csillogni fog. Köszönöm, hogy
2: köszönjük,
1: itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
1: Orsiéktól elköszönöm, kedves hallgatóink, önöktől még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy elbúcsúzás elejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Rónai Orsinak és Berkesi Alexnek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az olcsóbb ingatlanokat keresik a vevők a főváros környéki ingatlanpiacon. Budapesten a legmagasabb az átlagnyugdíj összege, de sokan kapnak jóval kevesebbet. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai buszokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerületeiben az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1 millió 200 ezer forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békésvár megyékben regisztrálták. Újabb agglomerációs települések váltak elérhetővé éjszakai közösségi közlekedéssel. Augusztus 11-től elindult a 686-os buszjárat Kelenföld vasútállomástól Halásztelek és Szigethalom felé. A busz minden nap éjfél után 20 perccel, hétvégén pedig hajnali 1 óra 20 perckor is indul. Igény esetén a járat Tökörig közlekedik. Szigetszentmiklóst továbbra is a Csepeli Szent Imre térről lehet eljutni éjszakai buszokkal. Az agglomerációban július és augusztus folyamán több helyen bővítették az éjszakai járatokat, amelyek menetrendjét a metrókhoz, a hívek és az elővárosi vonatokhoz igazították. Ingyenes komposztáló keretekre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez két évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra. A résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabvéból, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is. Tovább erősödik a parlagfű pollenszórása. Hétvégén a pollen koncentráció helyenként már a magas szintet is elérheti, olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ napi jelentésében. Hétfőn a megerősödő szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A csalánfélék, a kenderfélék és az ürön pollen koncentrációja országosan szintén a közepes tartományban alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. A hónap végéig meghosszabbították az aszálykárok bejelentésének határidejét. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os egy részének üzemeltetését. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek fele teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a nyitott engedélyezési eljárások érvényesek. A kormány a hónap végéig meghosszabbította az aszálykárok bejelentésének határidejét, közölte a kormány szóvivő Budapesten. Szondi Vanda elmondta, eddig 770 ezer hektáról jelentettek aszálykárt, 31 ezer bejelentés érkezett és további beadványokra számítanak. Hozzátette, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. Elveszi a kormány a Mészáros-Szíj konzorciumtól az M6-os autópálya egy részének üzemeltetését, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt takarítanak meg. Közölte azt is, hogy Lázár János korábbi döntése miatt feljelentést tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányzati tájékoztatón a teljes autópálya koncesszió felülvizsgálatának fontosságát hangsúlyozta. A tárcavezető azt mondta, az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését októbertől 11 évre Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségének adta volna az előző kormány közlekedési minisztere. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten több mint 2000 embert igazoltattak, 57 embert elfogtak, 37-et pedig előállítottak, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás, köztisztasági szabályszegés és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. A 74 helyszíni bírságon kívül 18 esetben büntető feljelentést tettek. Jelentősen megemeli az óvodai gyermekétkeztetés térítési díját a 8. kerületi önkormányzat. Szeptembertől a korábbi napi 335 forint helyett 675 forintot kell fizetniük azoknak a családoknak, amelyek nem jogosultak kedvezményre. A változás már az augusztusban esedékes befizetéseket is érinti. 20 munkanappal számolva az étkezés havi díja 13.500 forintra nő. Ugyanez az összeg vonatkozik a teljes árat fizető diétás étkezést igénylő gyermekekre is. A 100%-os kedvezményben részesülők számára ugyanakkor továbbra is ingyenes marad az óvodai étkezés. Idén is meghirdeti Fogadj örökbe egy fát elnevezésű lakossági felültetési programját a Csepeli önkormányzat. Olyan háztulajdonosok és társasházi lakók jelentkezését várják, akik aktívan részt vennének közvetlen környezetük szépítésében. A fákat a Csepeli város gazda munkatársai ültetik el, valamint gondoskodnak a talajcseréről, a tápanyagpótlástól és a növények rögzítéséről is. Az öntözés és a későbbi ápolás azonban már az örökbefogadók feladata lesz. A résztvevők a kertészektől tanácsokat és részletes gondozási útmutatót is kapnak. A programra augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Kiemelten ellenőrzi a külföldi webáruházakat a gazdasági versenyhivatal. Közlésük szerint a magyar elkereskedelem egyre nagyobb része külföldi piactereken bonyolódik. A hivatal célja, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt 6 évben több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza a magyar vásárlóknak.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM.
1: Sláger FM. Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hazugságban éltem. Sláger FM.
0: Hazugságban éltem. A kedvenc magyar slágerek. A Sláger FM-en. Sláger

0: Sláger FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átfogó lakhatási programot indít a kormány, 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére, még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 milliós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a Csepeli Diákváros beruházását is. 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek egyeztetésén konkrét terv született egy olyan gyors reagálású egység létrehozására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendőri háttérrel segíti a közterületen bajba jutottakat. A döntéshozók és a szakemberek egyetértettek abban, hogy a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzeteket csak a szociális, az egészségügyi és a rendészeti terület összehangolásával lehet hatékonyan kezelni. A mobiltím mellett a jövőben új kislétszámú krízisintézmények létrehozásával és az ellátási kapacitások bővítésével is támogatják a rászorulókat. A tervezett intézkedéseket összehangolják a főváros a drog stratégiájával, és a folyamatban a gyermekvédelmi szempontok is kiemelt szerepet kapnak. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter Budapesten. Gardos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusra minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, hogy jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Új parancsnoka van a szolnoki helikopterdandárnak. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárjának élére Simon Péter dandártábornok került, aki a pénteki ünnepségen vette át a csapatzászlót a leköszönő Kovács Krisztián ezredestől. Simon Péter beszédében kiemelte, a hadviselés átalakulóban van, és az új kihívásokhoz alkalmazkodni kell. Elődje Kovács Krisztián sikeres időszakot zár le, a dandár a vezetése alatt balesetmentesen teljesítette feladatait, miközben a személyi állomány létszáma is nőtt. A távozó parancsnok nem maradt feladat nélkül, a jövőben New Yorkban az ENSZ állandó magyar képviseletén szolgál majd katonai képviselőként. Teljesen lezárják a Gubacsi hidat mai féltől vasárnap reggel 8 óráig. A Pesterzsébeti Helsinki út és a Csepeli Ady Endre út közötti szakaszon felújítási munkálatokat végeznek, ezért a közúti forgalom egyáltalán nem használhatja az átkelőt. A lezárás a buszokat is érinti, a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as éjszakai járatok a Kvassai híd felé terelve közlekednek, és több megállót is kikerülnek. A kerülőút miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell készülni Csepel és Pesterzsébet között.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunkon ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de azt is tudják, hogy olyan alkotókkal érkezem estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális életünkre. Ezt Vámos Robi szerintem 25-ször meghallgatta már tőlem. Legalábbis, amikor itt járt a stúdióban.
2: Igen.
1: De változatlanul így gondolom, hogyha valaki, akkor te képes vagy hatással lenni a kulturális életre, mert megint hoztál egy könyvet, nem akármilyen könyvet, nagyon szép, teljesen más stílus, ilyet még nem írtál. Na de előtte azt is el kell mondanom, hogy még azzal is hatással tudsz lenni, hogy példát mutatsz. Például most lesétáltál a Várból ide hozzánk a Sláger FM stúdiójába, ahol órát tartottál.
2: Igen, a Várban voltam egy általános iskolába, két osztályba, és akkor utána jöttem, gondoltam, hogy kihasználom a jó időt.
1: Rendhagyó órákat tartasz nekik. Én ezt első kézből láttam, hogy már egyszer-kétszer kísértelek téged, még én is nagyon élveztem az órákat. Hogy élték meg most ott fönt a Várban a diákok? Más a vári diákság, mint bárhol a városban?
2: Nem. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem, meg nem más, mint egy vidéki.
1: Tényleg?
2: Tehát, hogy igazából semmi különbség nem volt. Egy hetedik és egy ötödik osztályban voltam, de a kettő osztály között viszont ég és föl volt a különbség. Tehát, hogy mind lelkesedésben, mind a kreativitásban, mind egymáshoz való viszonyulásban teljesen mások voltak. Úgyhogy a két osztály között nagyobb volt a különbség, mint mondjuk Budapest és Piripócs között.
1: Szerinted ez miért van?
2: Ez a rövid válaszom van erre, mert ötletem sincsen. Tehát én tényleg most már gyakorlatilag 10 éve csinálom ezt. Tehát 16-ba kezdtem, és ugye rengeteg osztályban voltam, és még mindig nem jövök rá, hogy mitől függ az, hogy egy osztály az egy álom vagy pokol jellegű megéléseket hoz. Nyilván ott van rám a legnagyobb szükség, ahol én a legpocsékabbul érzem magam, tehát ahol én fürdök az örömben, meg abba, hogy mennyire csodálatos dolgokat csinálunk, meg mindenki
1: oda
2: nagyon lelkes,
1: oda.
2: Hát de most hadd csináljam azért én is azt, amit szeretnék, tehát azért ez miért ne legyen nekem jó. Egyébként mindig jó, mert az eredményeket azért jó látni. Tehát, hogy van, amikor pálfordulások vannak azért, egy pocsékabb hangulatú, nem tudok más szót mondani, mert tényleg van, ami egyszerűen nem azokról az osztályokról beszélek, ahol most voltam, de így a sok százban már volt. Aha. Olyan, ahol azt éreztem, hogy ha megtudnám, hogy az én, tehát mondjuk az én lányom, vagy az én fiam osztálya lenne, és én megtudnám, hogy ebben jár, akkor másnap már nem menne, az biztos.
1: Aha. Tehát, találkozol ilyenekkel is.
2: Ilyennel is találkozom. Uh-huh. Tehát, hogy...
1: Színes volt az elmúlt 10 év.
2: Aha, igen.
1: Az órák tekintetében. Művész, mentor, coach, sok mindent lehet rád mondani, de tulajdonképpen a bátorság mentor. Valahogy én így kategorizálok a fejembe, aki segít a gyerekeknek abban, hogy önmaguk legyenek, merjék vállalni az összes őrületüket, amit mondjuk az ön azonosság jelent?
2: Igen. Ne csináljanak úgy, mintha. Uh-huh. Vagy hogy mondjuk azért, mert úgy jobban elfogadják őket, másképp működjenek. Azt nem kéne csinálni szerintem, mert hirtelen fognak rájönni, hogy mennyi éven keresztül mutattak mást. És hát van olyan, aki szülőként sem jön még rá, hogy általános iskola óta teljesen más mutat, mint a valóság. Ennek betudhatóan mondjuk olyan párkapcsolata lett, ami egyáltalán nem neki való, de még ekkor se vallja be, aztán gyerekük születik, és akkor a gyereknek már elég nehéz megmagyarázni, hogy
1: de hogy lehet, hogy nem is érti.
2: Ezt nem tudom.

0: mert hogy valahol annyira nem a nincsenek képben, hogy el se tudom képzelni, hogy ők mit adnak tovább majd. Szóval ez...
1: Azt szokták mondani,
0: hogy hát szörnyű dolgok történnek, meg egyre rosszabb minden, ez nem így van szerintem. Én egészen nagyjából tavalyig azt mondtam, hogy semmi sem változik. Tehát mindig az, hogy a mai gyerekek mások, meg másképp kell hozzájuk. Én szerintem nem, de szerintem 2025 valami nagy változás éve volt. Uh-huh. Én nem pozitív változás éve.
1: Mert de már 2026 van.
0: Igen, de tavaly vettem ezt észre, hogy minthogyha tényleg mindenki mindenbe beleszól. És az, hogy kéretlen véleményeket mondanak egymásról, ez oké, okay, de hogy olyan ítéleteket raknak egymásra bármilyen megnyilvánulás miatt, hogy őrület, és hogy felnőttek sem kéne, hogy megengedjék maguknak, és harmadik, negyedik osztályosok, tehát 8-10 éves gyerekekről beszélünk, olyanokat mondanak egymásra, amik nagyon mélyrehatóak. Uh-huh. És közben meg ötletük sincs, hogy miről beszélnek.
1: Ez nem volt ennyire korábban?
0: Én ezt nem vettem észre ennyire korábban, hogy mindenki mindenről véleményt mond. Uh-huh. És belekötünk mindenbe, bármibe is, bármilyen szabály van. Tehát, hogy az, hogy miért ilyen hangos a mentő, ami elmegy az utcába. Tehát, jó, hát akkor ne legyen hangos. Uh-huh. Tehát, mit szeretnél? Vagy most akkor vegyetek elő egy ceruzát. Miért ceruzát, miért nem tollat?
1: Ja, mindenbe azonnal. Aha. De ez valószínűleg nem az online térnek a hatása?
0: De ez biztos, hogy annak a hatása. Mindenki... Bárki bármit fröcsöghet, bárhova, és aztán azt hiszik, hogy valóságban is ezt lehet csinálni, pedig nem.
1: No, valahogy nekem összecseng az új könyveddel, már ez, amit most mondtál, mert most beleugrottunk a mély vízbe egyből az első 7 percben, és még el sem mondtuk, hogy tulajdonképpen miért érkeztél. Nagyon szép egyébként a külalakja is, a Nevermind című új könyvednek, hagyjuk, nem számít, a lány, akit levegőnek néztek, ez az alcíme. Vámos Robi új könyvét szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe, mert ez más. Ugye te eddig önfejlesztő, motivációs,
0: igen, lehet így mondani,
1: könyveket írtál, ez meg egy regény?
0: Regény.
1: Mondhatnám, hogy elsősorban pont ennek a korosztálynak, akikről beszéltél. De azért felnőtteknek sem árt. És azért mondom ezt, mert ami itt van előttem, én ennek nagyon örülök, már elolvashattam talán elsők között, és ezt nagyon köszönöm neked, és azért olvashattam el ezt a hallgatóknak, mondom, mert amikor legutoljára itt jártál a rádióban, akkor mondtad, hogy ez lesz, és szeretnéd, hogyha véleményt mondanék, hogy rám milyen hatással volt, és hát elképesztő, én, aki egyébként annyira nem szeretem ezt a műfajt, de beszippantott. És abszolút olyan érzésem volt, mintha bekerültem volna akár egy ilyen iskolai közegbe, meg ott a diákok otthonaiba is, hogy ott mi történt. Egy pár mondatot engedjenek meg az olvasók, pontosan azért, hogy kapjanak képet erről a könyvről. Hanna a főszereplő, kívülről nézve sokaknak csak egy kamasz, csak hogy ő másként látja a világot. Képes észrevenni azt is, amit mások nem. Ezért vette észre elsőként, hogy a kis húga bajban van. És hiába szólt, hiába kérlelt, már késő volt. A helyzet azóta egyre rosszabb. Az anya állandó szorongással küzd az iskolában. Kívülállónak érzi magát. A tanárai átnéznek rajta. A barátai meg inkább csak úgy vannak. Ebben a világban még egy plüssnyúl is többet tud az emberekről, mint a pszichológusok. És akkor én most nem olvasok fel többet, mert innentől kezdve az olvasók fantáziájára van bízva, meg tényleg olvassák el, mert nagyon sok tanulsággal teli könyvet írtál. Ez 10 év? Élménye, amit összeszedtél? Vagy miért vártál egyik eddig a regény műfajjal?
0: Nem tudom, valahogy a témák sokkal konkrétabbak voltak eddig, tehát így mindig úgy jött, hogy nagyjából évente gyűlt össze annyi dolog, meg téma, meg jegyzet, meg élmény, meg minden, ami alapján be tudtam lőni, hogy ez most nagyjából miről szól. Tehát, hogy valami a stresszről szól, valami a piszkálódásról szól, valami a kimondottan a verbális bántalmazásról szól.
1: Ebben minden van.
0: És ez szerintem nem 10 év, hanem ugye ebben benne van az én iskoláskorom is azért részben, bár ugye én sose voltam lány, akit levegőnek néztek, de fiú az igen.
1: Akit szóval, szintén néztek levegőnek?
0: Hát nem voltam egy túl

0: feltűnő valaki az osztályban. De alapvetően inkább a hozzám fordulóknak az összességéből gyúrtam össze ezeket a szereplőket.
1: Na de hogy milyen gondosság ezt, hadd mondjam el az olvasóknak, mert ebbe is beleláttam, hogy volt egy, vagy van egy elképesztő füzetet tele mindenfajta jegyzettel, egy csomó kis post-it-et képzeljenek el az olvasók, vagy meg nem csak az olvasók, a hallgatók is. Tehát te a karaktereket, azok fejlődéseit külön kijegyzetelted magadnak, tehát tényleg nagyon gondosan készültél erre a könyvre.
0: Igen, mert úgy akartam megcsinálni, hogy hát egyrészt nyilván, mint első ilyen hosszabb iromány, azért tartottam attól, hogy ez most hogy összeáll-e valaha. Mert én nem az vagyok, aki képes egy dolgot csinálni egy időn keresztül. Úgyhogy kénytelen voltam elkezdeni, hogy ezt most majd vázlatoljam, vagy mit csináljak. Aztán rájöttem, hogy az eddigi könyveknél az bevált technika, hogy a témákat kibontom, vázlatpontok, altpontok, és abból gyakorlatilag végig is összeáll a szerkezet is, már rögtön. Na most egy regénynél viszont ilyen szerkezetet azt gondolom, hogy tönkreteszi a flow-ját az egésznek, és direkt ezért kezdtem el azt, hogy kézzel írom le. Tehát, hogy ezek a post-itek, amit mondtál, az nagyjából az, hogy volt egy-egy ötlet, vagy egy jelenet, vagy egy ilyen plot twist jellegű bármicsoda, azt ezeket kiírtam posztitokra, ezt beragasztottam a jó a füzetbe, és akkor ahogy úgy jöttek az írások egymás után, mindig kinyitottam ezt a füzetet, és akkor na most ez jön. Ennek persze az eredménye, hogy lehetséges, hogy a történet megismerése az nem feltétlenül időrendi vagy térbeli sorrendben történik, hanem ilyen mozaikokból áll össze az olvasó fejében, kicsit olyan, mint a fuga, elkalandozik, aztán visszatér.
1: De közben nekem meg olyan, mint egy Netflix mozi. Tehát jeleneteket mondtál az előbb, és talán nem is véletlenül, mert az egész úgy állt össze, ahogy én, amikor olvastam, mint egy mozit néznék. És ezért jó, mert úgy meg nagyon kevesen képesek arra, hogy úgy írjanak, hogy egyrészt beszippancson, másrészt meg tényleg a mozit lásd magad előtt. Írnak mindenféleképpen emberek, de úgy csak kevesen képesek, hogy az embert valóban vigye magával a sodró történet.
0: Hát azért is gondoltam azt, hogy csak úgy meg, mert nagyon jó szabadon lehet csinálni, tehát hogy fogok egy füzetet, meg egy tollat, és nem kell hozzá más. Tehát nem az van, hogy kinyitom a laptopot, és jaj, lemerült. Vagy várjon, amíg a frissítések lezajlanak című mozit nézem. Ahelyett, hogy teremtő dolgot csinálnék, meg ugye azért gépen írva teljesen más a dolog. Tehát én ha gépen írok szöveget, akkor mindig ott a lehetőség, hogy vissza tudok törölni büntetlenül, át tudok helyezni valamit büntetlenül, közben a szerkesztés is megy az ember fejébe, és akkor meg kilép a dologból. Így viszont ugye megvan a flow, itt meg arra kellett vigyázni, hogy mondjuk a szabatos fogalmazás az megmaradjon, mert ott meg akkor könnyű ezt slendriánra venni. Úgyhogy mindegyik jó. Ez most így sikerült, én azt gondolom, hogy összeállt, legalábbis a visszajelzések alapján nem útvesztőbe futnak az olvasók, úgyhogy ennek körülök.
1: Dobálod itt a hívószavakat, nekem meg az a feladatom itt a Slágerkultban, hogy ezeket lecsapjam. Visszajelzések. Azt is tudom, hogy nyilván nem csak én olvastam át elő, vagy olvashattam el tesztolvasóként előre ezt a könyvet, hanem pontosan a célcsoport. Tehát itt fiúk, lányok egyaránt tesztelték. Mik voltak a visszajelzések?
0: Azt mondták, hogy nagyon olyan, mint az eddigi könyveim, és mégsem. És ez szerintem jó. Tehát, hogy nem teljesen kifordulunk magunkból, és hogy mostantól teljesen más csinálunk, és egyébként nem is tervezem feltétlenül átállni arra, hogy mostantól nem csak fogom ezeket, a regényeket magamból, mert tegyük fel, ez bejött, hanem hogy pontosan azt kapták, amit eddig is kaptak, csak hogy valami más köntösben. És igazából ez is a cél, tehát egy önfejlesztő könyvet olvasni 12-18 éves kor között az iskolában, az nem feltétlenül olyan menő dolog. Meg abban egyértelműen róla van szó. Tehát meg van szólítva, hogy te ezt csinálod, te azt csinálod, és akkor az egy kicsit olyan oktató jellegű, Itt viszont ugye azzal a szereplővel azonosul, akivel akar, többel is tud egyébként, mert valószínűleg az olvasó több karakterben találja meg saját magát, és akkor azok a visszajelzések érkeztek, azok a kedvenceim, amikor azt mondják, hogy hát nyilván azt, hogy este elkezdte és hajnalba fejezte be, mert marha kíváncsi volt, és szerintem az a jó, hogyha kíváncsiság megmarad. Úgyhogy igen, kíváncsiak voltak a végére. Egyébként tök érdekes, mert amikor írtam, tehát ez nekem egy új élmény, hogy én sem tudom, hogy mi fog ebből kikerekedni. Tökre érdekel, hogy most mi fog történni, de hát ezt nekem kell megírni, és egy ilyen nagyon furcsa szellemi, nem tudom, kicsit néha ijesztő állapotban voltam, hogy most akkor én írom, de nem tudom, hogy hol lesz a vége. És persze én magam is kitaláltam, hogy ez most még nem az, amit amikor nem elmegyek motorozni, és akkor kitalálom, hogy elmegyek Visegrádig, de ott kitalálom, hogy nem megyek még haza, hanem elmegyek Esztergomig, ott kitalálom, hogy elmegyek Tatabányáig, és akkor ott fordulok vissza. Aha. Tehát, hogy már véget érne mondjuk egy jelenet, de akkor nem, még nem kell véget érjen, most még tört tegyen valami. Szóval így tök érdekes volt, és azt mondták, hogy ez adja az érdekességét, meg hogy ugye ők, ezek a próbaolvasók, azért a többségük a többi könyvet olvasta. Uh-huh.
1: Tehát tudta különbséget tenni.
0: Igen, meg hasonlóságot is véltek felfedezni. És az jó.
2: Ez a Slágerkult.

0: teszek, neked, de a titkod nem leszek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átfogó lakhatási programot indít a kormány, 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére, még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 milliós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a Csepeli Diákváros beruházását is. 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek egyeztetésén konkrét terv született egy olyan gyors reagálású egység létrehozására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendőri háttérrel segíti a közterületen bajba jutottakat. A döntéshozók és a szakemberek egyetértettek abban, hogy a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzeteket csak a szociális, az egészségügyi és a rendészeti terület összehangolásával lehet hatékonyan kezelni. A mobil team mellett a jövőben új kislétszámú krízisintézmények létrehozásával és az ellátási kapacitások bővítésével is támogatják a rászorulókat. A tervezett intézkedéseket összehangolják a főváros a drog stratégiájával, és a folyamatban a gyermekvédelmi szempontok is kiemelt szerepet kapnak. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter Budapesten. Gardos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusban minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, hogy jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Új parancsnoka van a szolnoki helikopterdandárnak. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárjának élére Simon Péter dandártábornok került, aki a pénteki ünnepségen vette át a csapatzászlót a leköszönő Kovács Krisztián ezredestől. Simon Péter beszédében kiemelte, a hadviselés átalakulóban van, és az új kihívásokhoz alkalmazkodni kell. Elődje Kovács Krisztián sikeres időszakot zár le, a dandár a vezetése alatt balesetmentesen teljesítette feladatait, miközben a személyi állomány létszáma is nőtt. A távozó parancsnok nem maradt feladat nélkül, a jövőben New Yorkban az ENSZ állandó magyar képviseletén szolgál majd katonai képviselőként. Teljesen lezárják a Gubacsi hidat mai féltől vasárnap reggel 8 óráig. A Pesterzsébeti Helsinki út és a Csepeli Ady Endre út közötti szakaszon felújítási munkálatokat végeznek, ezért a közúti forgalom egyáltalán nem használhatja az átkelőt. A lezárás a buszokat is érinti, a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as éjszakai járatok a Kvassai híd felé terelve közlekednek, és több megállót is kikerülnek. A kerülőút miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell készülni Csepel és Pesterzsébet között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, annak meg még inkább, hogy Vámos Robi. Itt ül a stúdióban, elhozta vadonatúj könyvét Nevermind címmel. Hagyjuk, nem számít. Ez az egyik alcím, a másik meg a lány, akit levegőnek néztek. Egy zseniális új regény, igen, ezúttal regény. Lesznek majd író-olvasó találkozók természetesen, de hát Robival bárhol találkozhatnak, mert annyi órát és találkozási pontot ember nem ad szerintem a közönségének, mint ő. Na, egy-két visszajelzést hadd olvassak fel a könyvről. Megrendítő, őszinte, írják, sokkoló, ugyanakkor mégsem hatásvadász. A szokásos kamaszkönyvek és a családi drámák irodalmi tanmeséjén túlmutató történet félelmetesen pontos képet rajzol az iskolai bántásokról, a szülői fegyelem hiányáról, a gyász elfojtásáról, és arról, hogy milyen, amikor egy gyerek kénytelen felnőttként viselkedni. Ettől függetlenül hadd mondom, hogy ez nem egy rossz kedvű könyv.
2: Nem egy depressziós történet, hanem mindig a megoldások vannak kiemelve, meg ugye a reményfaktor. Tehát az egész nagyjából úgy tudnám kifejezni, hogy akinek nincsen reménye, az ha elolvassa, akkor valószínűleg lesz.
1: Na, hát ez a legtöbb, amit adhatsz.
2: Hát ez a cél.
1: Útravalóként.
2: Meg hogy azonosuljon, vagy ismerje fel azokat a működéseket, amik ki tudja, hogy hova vezethetnek, anélkül, hogy mondjuk riogatnám.
1: Ugye a te könyveidet általában a te webshopodon lehet megrendelni, akkor azt most mondd is el, hogy hogy érjük el.
2: Vámos? Hát a legegyszerűbb a vámosrobi.hu. Aha, okay. Igen, tehát ott a nevemet rá megkeresnek, akkor meg fogják ezt is találni.
1: Nevermind, a lány, akit levegőnek néztek. Visszatérve hozzád, ugye több ezer gyermeknek mutattad meg az elmúlt években, hogyan válhat a furcsaságuk erőforrássá. És pontosan tudom, hogy tartod is a te olvasóiddal, a te követőiddel a kapcsolatot, tehát hogy gyakran beszélgetsz velük, mernek folyamatosan azóta, ahogy átkattantak, önmaguk lenni? Mit tapasztalsz? Hogy ez ingadozik oda-vissza?
2: Hát azért egy ember mondjuk 8 éves korától 28 éves koráig azért elég sok minden nem megy keresztül. Ha csak azt nézzük, hogy egy komplett általános iskola, egy középiskola, az mind, meg a szakma, meg a felvételik, meg a mindenféle egyéb dolgok. Tehát a legkülönbözőbb élethelyzetekbe csöppennek bele, és akkor azoknál időről időre újra szokták kérdezni, hogy akkor most hogy legyen. Tehát most én a mentorátokból tudok itt most válaszokat idézni, mert ugye vannak olyanok, akikkel évek óta együtt dolgozunk. Tegyük fel, hogy harmadikos volt, amikor először egy rajzpályázaton megismertem, most meg már 20 éves, és most is meg szokták kérdezni, hogy a tanácsomat, hogy ez most hogy van. Csak saját magamat szoktam idézni, vagy hát el szoktam őket keseríteni, hogy ugyanezt tudom mondani, és akkor azt mondják, hogy ja, tényleg. Aha. És hogy megint, és újra. Tehát, hogy...
1: De emlékeztetni kell őket.
2: Igen, mert nagyon sok impulzus éri az embert, tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy ezt egy életre le van tudva, és pipa, és mostantól kezdve semmilyen vizsgán nem fogok izgulni, semmilyen bántást nem fog betalálni, tehát ezért ilyen nincsen. De hogy mindig van hova nyúlni, az egy jó dolog. Tehát, hogyha valakinek ott van a polcon, fölcsapja, és akkor megint van megoldás, úgyhogy ezek így működnek. Hát a nehézség az, hogy új és új emberek kerülnek az életükbe, akik... Hát előfordul, hogy olyan valaki kerül az életükbe, aki szerint mondjuk ez marhaság.
1: Aha.
2: És akkor az értékrend nem egyezik valahogy, vagy azt mondja mondjuk a csaj olvasta a könyvemet régebben, és akkor lesz egy párja, és akkor az kicsit úgy furán néz, hogy miért az én könyvemet olvassa, miért nem vele beszélget. Hát azért, mert az én könyvemtől jó kedvem lesz, amikor veled beszélgetek, akkor meg a béka feneke alá kerülök. De ezt ugye, hát szóval nem árthatom bele magam emberek magánéletébe.
1: De közben elmondják neked.
2: Az biztos.
1: Uh-huh. nagy titkok tudója, vagy meg sok titkot tudsz? Ilyen formán?
2: Tudnék mesélni az emberi működések bugyrairól, hogy úgy mondjam.
1: Hát gondolom a szülőkről külön.
2: Igen, de hát ugye némi titoktartás ugye van, tehát ugye mondjuk a coaching beszélgetések tartalmát én nem adhatom tovább. Nem is írhatom meg. Ez egyébként szerintem az egyik legnagyobb nehézsége volt ennek az egésznek, hogy nehogy olyat írjak, amiből valaki magára ismer, vagy netán szó szerint írjam le, amit legszívesebben szó szerint írtam volna le. Hogy mondjuk mit mondott a gyerekének az órom előtt az illető.
1: Sok Hanna él az országban? Ilyen formán?
2: Fú, rettetesen sok. És az az érdekes benne, hogy visszajelzéseket küldenek, és akiket nem ismerek olyanok, tehát akik már megjelenés óta olvasták, és 10-ből 7-8 Hanna.
1: Aha. Jó, valamit nagyon elkaptál akkor. Jó, hát, amit nem csodálok, hát ki más, ha nem te.
2: Hát nem tudom, mert...
1: Közöttük mozogsz, élsz.
2: Most a borítón egy ilyen kék hajtincses lány van, ugye, és az is a főszereplő... Én nem nagyon írtam le a szereplőket, hogy ki szőke, barna, ki magas, meg mit tudom, mert én szeretem azt, amikor az olvasó elképzeli magának. Egyedül a főszereplőnél van ez a kék hajtincs, de, de azért nem kevés olyan valaki jelzett vissza, akinél látom, hogy ez a vonulat, tehát hogy így betalál persze.
1: Ez a dolga.
2: Igen.
1: Hogy betaláljon. Azon gondolkodtam egyébként, amíg vártalak, meg készültem a veled való újabb beszélgetésre, hogy azért 10 év nagy idő, meg sok idő ahhoz, hogy viszegesd a titkokat, a problémákat, amiket vagy megoldtok, vagy sikerült megoldanotok, vagy nem, hogy azért ember, ebben őrlődik az ember, gondolom, vagy őrlődhet? Szabad? Egy coachnak, egy segítőnek? A felelősségre vagyok kíváncsi. Ugye rád vannak bízva nagy titkok, de az hatással van rád?
2: Persze, hogy hatással van. Tehát meg fel is kell dolgozni. Tehát, hogy ezért van az, hogy én hiszek abban, hogy a kifele áramló dolgok, azok segítenek a feldolgozásba. Tehát, hogy ha megírom, van egy csomó olyan írás, amit nem fogok publikálni, csak le van írva. Tehát lehet, hogy persze egyszer megjelenik, de hogy amikor úgy érzem, akkor jön. Vagy leülök a zongorához, és akkor spontán improvizálok valamit, mert akkor azzal úgy nekem kijönnek ezek a dolgok. Tehát az, hogy én ezt valakivel szupervízióra vigyem, vagy ezeket az eseteket, ilyenre is volt példa.
1: Aha.
2: Tehát meg kell is, hogy ne vigyem haza, mert hogy azért nehéz ügy ez.
1: Az ember az még fontos az életedben?
2: Aha, igen, persze. Az egy önkifejezés.
1: A banjo is?
2: A banjo is.
1: De azt te előveszed gyakran?
2: Mostanában nem veszem elő gyakran, mert kiderült, hogy ugye a családban nem mindenki kedveli. Nem is az, hogy én játszom, hanem hogy min játszom. Mert hogy ez egy nem kellemes hangszer. Tehát, hogy ez valamint a dobolás. Tehát, hogy...
1: De Steve Martin a nagy...
2: Hát ő játszik, de én alapvetően a Benko Dixielandnél láttam először Nagy Jenőt, aztán utána Bényei Tamást a Hot Jazz Bandből, és akkor határoztam el, hogy én azt meg kéne, hogy tanuljam.
1: Nehéz?
2: Hát nézd, mivel én az egyetem alatt így eléggé egyedül voltam, a tanuláson kívül, és akkor jött az élet, akkor jött az, hogy valakinek lehet számítógépe. Akkor én ugye kapcsolatba kerültem a világgal, és akkor tudtam szerezni hozzá oktató anyagokat. Tehát, hogy az internet akkor indult egyáltalában. És akkor ugye igazából a banjozáshoz csak 3 dolog hiányzott. A hangszer, a tanár, meg az oktató anyag. Ez a 3 nem volt. És akkor így fokozatosan mindenkit sikerült megtalálni. Aha. Tehát, hogy ebben a szempontból nehéz volt. Főleg, hogy mindenki azt mondta, hogy előbb gitározni kell megtanulni.
1: De az nem is kellett hozzá?
2: Nem.
1: Na, össze-vissza beszélt mindenki.
2: Hát nem tudom.
1: Vagy nem tudták ők sem.
2: Meg valószínűleg a zenei érzékem valamennyi van, és akkor úgy nem volt nehéz. Az biztos, hogy kitartás kellett hozzá, meg az, hogy ne lakjon ott senki más, mert ezt nem lehet úgy gyakorolni azt, hogy tehát az ember próbálja, van egy ilyen technika, hogy kitömöm a hangszer testét törülközölve, meg radírt teszek a húrokhoz, hogy ne legyen olyan annyira minden falon áthatoló hangja, de aztán én nem, tehát én talán két-három olyan volt, amikor igazából mások előtt én játszottam, ebből a saját esküvőmön.
1: Ott zenéltél?
2: Hát csak beszálltam a zenekar mellé.
1: Aha.
2: És akkor az vicces volt. De én nem, én a saját örömömre csinálom ezt meg, az a pár ember a kézé. Lehet, hogy egyszer majd, mit tudom, előadáson tök nagy meglepetés, lehet, hogy ezt előkapom, és akkor valamit ott csinálok, de igazából nem az a célja, meg én nem tartom magam olyannak, hogy valaha profiba váljon ebbe. Tehát, hogy
1: de ezek mind terelik a figyelmedet, a megtöltenek?
2: Igen, egyértelmű.
1: A hétköznapok őrületei ellen mellett?
2: Nem mondanám őrültnek a hétköznapokat, csak sok mindent bevállalok, és akkor valószínűleg ez...
1: Na hát erre értettem most mindenféle pejoratív ezért mellett, mert nem ez volt a cél.
2: Nehéz nemet mondani, tehát hogy...
1: Főleg a fiataloknak?
2: Igen. Tehát, hogy tudom, hogy mekkora szükség van arra, hogy mondjuk meghallgassam, vagy elolvassam, vagy érzem, hogy kell, vagy a szülő ír nekem, hogy ez és ez a helyzet. És én megkérdezi, hogy melyik könyvet ajánlom, én meg pontosan tudom, hogy egy könyv ezt nem fogja megoldani, de ha fél órára találkozunk, az viszont igen, akkor én azt a fél órát azt besűrítem, és nem tudom hány hónapra előre.
1: És ha kell, akár vidékre is mész?
2: Persze. Hogyne.
1: Mert ugye egy mondattal képes vagy sorsot fordítani?
2: Hát ezt én nem mondhatom, de valószínűleg van hatása, igen, persze. Akik emlékeznek, vagy hát, hogy tényleg az egy ilyen olyan momentum volt, hogy na, pont ez kellett nekem az, hogy. És hát ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve bárki mondhat bármit, mert tényleg most már nálam van a pajzs, és akkor mindent megvéd, ez nem így van, de...
1: Ez egy komoly pajzs, az új könyv, a Nevermind.
2: Fú, szerintem ez inkább, talán inkább kapaszkodónak gondolnám, mert érdekes, hogy ugye a kapaszkodó, hogy van a hát olyan pontra van a kapaszkodó szó, ugye? Valahol.
1: Igen.
2: És az van odaírva, hogy eddig adtam kapaszkodókat, ugye?
1: Tucatnyi könyvet írtál, amelyekben gyakorlati kapaszkodókat adtál.
2: Szerintem ez is kapaszkodó.
1: De hogy először tehát, hogy ez nem... másképp szólalsz meg, mégis olyan, mintha mindig is ebben a műfajban alkottál volna.
2: Igen, tehát hogy ez is egy kapaszkodó, meg legszerintem, hogyha nem is oldja meg a helyzetet, akkor is azt érzi, hogy nincs egyedül, az már jó. Tehát, hogy az embernek, mint társas lény, nem csak rám esik az eső, akkor kicsit jobb a helyzet.
1: Meg hogy mennyire fontos figyelni másokra és önmagunkra.
2: Mert tök érdekes egyébként, de valaki rohan a buszhoz, és az elmegy, és más valaki is rohan. És a busz az mégis elmegy az óruk előtt, ez a két ember elkezd beszélgetni. Ez tök érdekes.
1: Igen.
2: És nem a rendszert szidják, hogy mert a más ember, tehát magamba puffoghatok olyan, hogy a rohadék most ment el előttem, ugye? Mert biztos direkt csinálja meg. Tehát ez a...
1: Bosszú.
2: Igen, bosszú. Nem is nyitok vitát. Semmilyen témát ne indítsunk el a bosszúval. De hogy akkor... Hát, maga is lekéste. Igen, pedig mindent megtettem. És gyakran fut, és elkezdenek beszélgetni. Igen. Tök érdekes. Tehát igazából ennek a busznak tök jó, hogy elment. És akkor már is reményt kap. De most nyilván, ha ilyen alapon minden sanyarú sorsú ember felemelkedne, ha egy másik sanyarú sorsúval elkezd beszélgetni, ez nem biztos, hogy így van, mert az emberek le tudják húzni egymást rendesen. De szerintem, hogyha van egy kapaszkodó, amiben többen tudnak kapaszkodni, akkor az nyert.
1: Hát meg már csak azért is érdemes kézbe venni az új könyvedet, hogy lássák, hogy tapasztalják, hogy ezt is tudod, vagy neked ez a műfaj hogy áll egyáltalán.
2: Hát igen, ezt én is csináltam most pont...
1: Mert mennyi könyved van egyáltalán? Tizen?
2: Tizen valamennyi.
1: Tehát 11-2 könyv után most egy új műfajjal nyitni, az mindig egy izgalmas dolog.
2: Hát nagyon. Meg tényleg Nagyon fura volt, mert ezt mikor ez? Az április végén jelent. Januárban már úgy gondoltam, hogy megvolt nagyjából az a nyers változata, és amikor a szerkesztések mentek én, akkor ezeket ezt nem olvasgattam már, mert hogy mások kezébe volt, ugye, meg próbaolvasás, meg minden. És most, hogy kész lett, én elolvastam kétszer egymás után.
1: Tényleg?
2: És hát egyrészt nyilván a kukacos szemem megtalálja azokat a dolgokat, hogy ez egy kicsit lehetne beljebb, vagy az kijebb, vagy az más új sorban, meg ilyeneket találok. Az én pipifaxos működésem, ugye erre szoktam mondani, akik ismernek, hogy mindenbe észreveszem azért, az apró hülyeséget, ha valami egy kicsit ferde. De hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy izgalmas volt elolvasni.
1: Na, hát pedig tudtál külső?
2: Tehát az vagy szennil is vagyok, és elfelejtettem, hogy januárban ezért, de hogy volt, amire így konkrétan kíváncsi voltam, és így lapoztam, hogy mi lesz, pedig én írtam. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes.
1: Akkor van ereje a történetnek?
2: Szerintem van.
1: És mennyire él még benned a család, a szereplők karakterei, sorsai? Úgy agyalsz ezen? Napi szinten be szokott ugrani?
2: Hát azért szokott beugrani, mert nyilván amivel az ember foglalkozik, azt látja meg, ugye a negatív példa, ugye a kalapáccsal kézbe szöget látok mindenbe, de hogyha én a Hannával foglalkozom, a főszereplővel ebbe a könyvbe, akkor mind állandóan ezeket látom meg. Tehát a mai osztályokban is voltak olyan művészlelkek, olyan kis meg nem teljesen értettek, mondjuk így, nem mondhatom azt, hogy meg nem értettek, mert a fele tudja, de azért én azt érzem, hogy amikor a gyerek azt mondja, hogy végre valaki meghallgat, mit mond, az szerintem ez nagy dolog, és hogy rááll a szemem a szereplőkre, meg a szülői mintákra, meg hogy vajon azok a szülők, akik hozzám jönnek, meg a felnőttek visszajelzése is érdekes, tehát hogy azért nagyon sok felnőtt írt vissza, hogy ez nagyon betalált nála, és hogy ez majd alig várja, hogy a gyereke nagyobb legyen, vagy legyen gyereke, mert még nincsen, de hogy alig várja, hogy legyen gyereke azért, hogy elolvashassa a könyvet. Tehát ez nagyon durván hangzik, mert...
1: De közben meg milyen jó?
2: Hát igen, mert úgy hangzik, mintha azért akarna gyereket, pedig gondolom azért nem, az azért durva lenne, hogy azért akarok gyereket, hogy 15 év múlva elolvassa a könyvet, de hogy hat, és már oda meglátom ezeket a mintákat, és most már a borítón ugye egy bőrkabátos lány van, most már a jobb az idő, tehát most már azért ez már meleg ruha, de a márciusban állandóan bőrkabátos csakat láttam.
1: Elhiszem, ráállt a szem.
2: Rá.
1: Na jó, hát a kedves hallgatóknak meg a Nevermind-ra ugyanúgy álljon rá a szemük. A lány, akit levegőnek néztek, vámosrobi.hu, itt az oldaladon meg tudják rendelni, és tegyék is meg most szerintem, mert nem adjanak le most, amíg beszélgettünk, szerintem sikerült felkelteni az érdeklődést, mert ez egy fontos kapaszkodó. Úgyhogy sok olvasót kívánok neked.
2: Hát köszönöm
1: sok
2: szépen.
1: Izgalmas találkozást az olvasóiddal, segíts nekik ilyen formán is.
2: Jaj, hát igyekszem. És köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Na, bármikor jöhetsz, és várlak is szeretettel. Kedves hallgatóink, Vámos Robival beszélgettem, azt a sok-sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába a figyelmükkel. Viszonozzák, úgyhogy kövessék őt, szeressék őt a közösségi oldalakon is, ahol csak lehet. És Robitól most elköszönök, önöktől még nem, folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger hétvége. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Átfogó lakhatási programot indít a kormány, 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére, még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakás szektor fejlesztése áll, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 milliós uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a Csepeli Diákváros beruházását is. 24 órás mobil krízis csapat alakulhat a közterületi problémák kezelésére. A Szociális és Családügyi Minisztérium és a szakmai szervezetek egyeztetésén konkrét terv született egy olyan gyors reagálású egység létrehozására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendőri háttérrel segíti a közterületen bajba jutottakat. A döntéshozók és a szakemberek egyetértettek abban, hogy a szenvedélybetegséggel és pszichiátriai problémákkal összefüggő helyzeteket csak a szociális, az egészségügyi és a rendészeti terület összehangolásával lehet hatékonyan kezelni. A mobil team mellett a jövőben új kislétszámú krízisintézmények létrehozásával és az ellátási kapacitások bővítésével is támogatják a rászorulókat. A tervezett intézkedéseket összehangolják a főváros a drog stratégiájával, és a folyamatban a gyermekvédelmi szempontok is kiemelt szerepet kapnak. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter Budapesten. Gardos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Az Agroinform közölte, hogy a Nagykunságban például augusztusra minden természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Egységes fővárosi favédelmi szabályozást sürget a főpolgármester. Karácsony Gergely jelezte, hogy jelenleg a 23 kerület eltérően kezeli a kérdést. Kiemelte, hogy Budapest faállományát szintén átfogó terv szerint kellene megújítani. A fővárosi önkormányzat már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Új parancsnoka van a szolnoki helikopterdandárnak. A Magyar Honvédség Kis József 86. helikopterdandárjának élére Simon Péter dandártábornok került, aki a pénteki ünnepségen vette át a csapatzászlót a leköszönő Kovács Krisztián ezredestől. Simon Péter beszédében kiemelte, a hadviselés átalakulóban van, és az új kihívásokhoz alkalmazkodni kell. Elődje Kovács Krisztián sikeres időszakot zár le, a dandár a vezetése alatt balesetmentesen teljesítette feladatait, miközben a személyi állomány létszáma is nőtt. A távozó parancsnok nem maradt feladat nélkül, a jövőben New Yorkban az ENSZ állandó magyar képviseletén szolgál majd katonai képviselőként. Teljesen lezárják a Gubacsi hidat mai féltől vasárnap reggel 8 óráig. A Pest-Erzsébeti Helsinki út és a Csepeli Ady Endre út közötti szakaszon felújítási munkálatokat végeznek, ezért a közúti forgalom egyáltalán nem használhatja az átkelőt. A lezárás a buszokat is érinti, a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as éjszakai járatok a Kvassai híd felé terelve közlekednek, és több megállót is kikerülnek. A kerülőút miatt több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell készülni Csepel és Pest-Erzsébet között.
3: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszüket nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezertek a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezertek a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Brada József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget

0: Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 06 30 30 95 8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel, így vasárnap reggel indul már is a Sláger hétvége, én Csáka Attila vagyok, és érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Aucsilla és a Vigyél el, ezt már is elsőként most nálunk. Jó reggelt, és tartsanak velem!

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és ingyenes komposztáló keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok a készletereig. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készletereig fogadják, az eszközök átvitelihez 2 évre szóló használati megállapodás kell majd kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik, úgyhogy ez jó hír a kőbányai lakosok számára. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek az ébredés mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Már is jön most nálunk Heinz Gabi slágere, Learning to Let Go. Ez szól már is a vasárnap reggel mellé.

0: zene. Ettől visszahúznak utcák és közterek. Mindenki pörgeti a tank mindig tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek.
1: Egyik sláger, a másik után. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig fél hét lesz majd. Szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót az időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információjuk, azt várom mondjuk SMS-ben 06 30 30 95 8-as a hívható számunk. Már is szétnézzünk majd az utakon is, előtte viszont ejtsünk egy pár szót a mai nap időjárásáról is. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12-22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszüket nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezertek a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezertek a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Brada József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Csáki Attila vagyok, jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd reggel 7 óra lesz, ébredezzünk együtt, jönnek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk. Számítok önökre, tehát a következő órában is 7 óra után, most pedig a Jónik és a Csillagtenger szól az órazárásaként.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
5: Van megoldás!
4: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
5: www.hotelnautis.hu.
6: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
7: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkarton csomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomda termék egy helyen. Kolornyomda.hu.
8: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
9: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
10: A kicsik pedig elmondják.
11: Különbséget tudtok tenni olyan videók között, ami mesterségesen van előállítva, vagy ami igazi?
12: Hát igen.
11: Nehéz nekem.
12: Azért, mert például úgy tudsz megkülönböztetni egy AI videót egy normális videótól, hogy megnézed, hogy hány újjuk van, mert lehet, hogy 5 helyett 4 van, vagy 6.
13: De van olyan ember, akinek annyi van.
12: Igen, van egy 6 ujjú csinális.
13: Igen.
11: Adi Endrének is, a híres költőnek is 6 ujja volt.
12: Igen. Székre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Súlyos autóbuszbaleset történt az M3-as autópályán, önkéntes tartalékosoknak írtak ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a gárdonyi Tini strandon. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán, szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janosócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%. Éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható. A szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csaknem 20%-os többlet halálozást regisztráltak. Forró nap vár ránk ma is, na szinte zavartalan napsütésben 33-36 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Enyhülésre hétfőtől készülhetünk, mivel nyugat-észak-nyugat felül egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Holnap már záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak.
5: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezárták a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Breda József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 06-30-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
5: 7 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáka Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Taylor Swift érkezik már is elsőként, az óraindításaként jön nálunk az Opel Light, ébredezzünk együtt. Jó reggelt kívánok mindenkinek!
16: Ez a... Hey guys, it's Taylor, and that's when I told you it's
15: a legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Bíbor Fehér lett Magyarország tortája 2026-ban. Rekordszámú összesen 60 nevezés érkezett Magyarország tortája versenyre, amelyet idén a Magyar Cukrászipartestület hirdetett meg augusztus 20-ai ünnep alkalmából. A fővároson is egyébként megkóstolhatják majd az ország tortáját. A rögös túró és a tejföl tematikájú megméretetés győztese a gyulai kézműves cukrászda Bíbor Fehér tortája lett. Tejfölös múzs, rögös túró, bogyós gyümölcsök és fekete libizlibor alkotják a modern, mégis hagyománytisztelő desszertet. A cukormentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád Kávéház szilvafácska tortája győzött, amely hozzáadott cukor nélkül szilvával, dióval, tejcsokoládéval és fahéjas múzzal készült. Nagyon-nagyon jól hangoznak, és itt a fővárosban az augusztus 20-ai rendezvényen majd, tehát a Magyar Ízek utcájában is megkóstolhatják. Itt a Sláger FM-en pedig érkeznek a reggel mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Bananarama slágerével folytatjuk már is a vasárnapot, ez most nálunk a Vénusz.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Szóval a Berelíz és a Love Song szólt nálunk az előző percekben. Jó reggel tehát mindenkinek, és bízom benne, hogy jól indul a vasárnap reggelük. Mi lesz a mai program, erre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 0630-30-95-8-as a hívható számunk. Már is ejtünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézzük az utakon is, majd hozom Selena Gomez slágerét, Single Soon, ez szól mindjárt nálunk. A mai napon is a napsütésé lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12-22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszüket nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezárták a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Prada József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd reggel 8 óra leszérkezik a Kóstoljuk meg gasztroműsorunk ismétlése Mautner Zsófival és mai vendégeivel, úgyhogy kezdünk, nem sokára tartsanak velünk. A Guns N' Roses slágere pedig a Sweet Child O' Mine pedig már is jön az órazárásaként. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
6: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.

0: Hungaropar.hu.
1: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
2: Van megoldás.
1: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
2: www.hotelnautis.hu.
3: Ez a Sláger FM. A reklám után... Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Halálos áldozatokat is követelő buszbaleset történt. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gál Tóth Andrást hallják. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, többen elhunytak. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását, különös tekintettel azokra a beosztásokra, amelyekhez a katonai oktatási intézményekben nem megszerezhető végzettség szükséges. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a Honvédelmi Minisztérium pályázata a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok megszólításán túl a Honvéd Kadét képzésben tanuló 13. évfolyamos nagykorú hallgatókat is a katonai pálya irányába kívánja terelni. A pályázat részletei és az adatlap elérhető a kormány.hu címen. A pályázatokat postai úton lehet benyújtani szeptember 30-áig. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten. Már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Jól halad az új lakószoda felújítása Rákos mentén, a létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg újra. Az úszoda része az új lakstand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már erősen elhasználódott. 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Forró nap zárja a hétvégét, a legmelegebb órákban 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétfőn egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a Tudatos Napvédelemért.
0: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszűkület nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezertek a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezertek a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Breda József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Széll-Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 06-30-30-30-95-8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 8 óra után pár perccel indul már is a gasztro műsorunk, a Kóstoljuk meg ismétlése Malutnál Zsófival, úgyhogy kezdünk, már is tartsanak velünk, és érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Itt van elsőként Rihanna slágere, Summer is a Shut Up and Dance, tartsanak velem ebben az órában is.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez a Kóstoljuk meg ismétlése, ma ott Nem Zsófival és mai vendégeivel.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Jó reggelt kívánok a Sláger FM hallgatóinak, és üdvözlök mindenki mást, aki a rádió YouTube csatornáján néz vagy hallgat bennünket. Ez itt a Kóstoljuk meg beszélgetések konyhanyelven, én pedig Mautner Zsófi vagyok, és hétről hétre igyekszem önöknek elhozni a budapesti leginspirálóbb, legszerethetőbb gasztro történeteket és arcokat. A mai adásra egy olyan vendéget hívtam, akinek a családja talán a legrégebbi és egyik legjobb főlevesezőt működteti. Úgyhogy a mai beszélgető partnerem Voson Nám, a H&M családi bisztró társtulajdonosa. Nám, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, nagyon örülök neked, ugye mi már elég régóta ismerjük egymást, de azt hiszem, hogy ilyen megállós, összefoglaló beszélgetésben még nem volt részünk, úgyhogy én is nagyon vártam. Azt áruld ne nekem, hogy szerinted mi az oka annak, hogy mi magyarok ennyire imádjuk a főlevest?
3: Köszönöm, szia Zsófi, köszönöm a meghívást. Nagyon sokszor kellett már ezt a kérdést megválaszolnom, amire én magam sem tudom a választ. Az évek alatt igazából csak azt látjuk, hogy nagyon kompatibilis az étkezési módja egy leves elfogyasztásának a magyar kultúrával. Mi is szeretünk összegyűlni az asztal köré, és egy jó nagy adag étellel, úgymond zárni a napot, elkezdeni a napot, és megünnepelni bármi is történjen az életünkben. A főleves önmagában igazából nem egy idegen koncepció, ugyanúgy egy marha húsleves az alapja. Tészta, kicsivel több tészta mondjuk, mint ami a magyar húslevesben megtalálható. Rizs tészta alapú, mi nem dolgozunk búzával, pusztán amiatt, mert a mezőgazdaság nem arra van berendezkedve. Szerintem nagyon ismerős érzést tud kiváltani egy főlevesnek az elfogyasztása a magyar nyelv számára, viszont mégis pont annyival izgalmasabb, hogy érdemes legyen kipróbálni, vagy gyakorlati szinten fogyasztani.
2: Na, azt meséld el nekem, hogy szerinted milyen a tökéletes főleves? És akkor én meg is kóstolom a levét.
3: Ez nagyon kényes kérdés, attól függ, hogy kit kérdezel, melyik régióból, ugyanúgy, ahogy megkérdezed, mi a tökéletes halászlé, lecsó és társai. Főleves tekintetében én elmondom, hogy mi mit tudunk képviselni, vagy mi mit képviseltünk az elmúlt 10-20 x évben igazából. Mi hanoiak vagyunk, északi oldalról érkezünk. Nem is tudom, hogy mikor jegyezhető be a főlevesnek az első megjelenése a vietnámi konyhába, de valószínűleg így a francia látogatottság, vagy francia.
2: Mert hogy akkor ez a potofő, ugye, ami ez a klasszikus francia nagy marhahús leves, az valahogy névben is, meg műfajban is valószínűleg akkor tájt érkezhetett
3: így van,
2: meg.
3: Szerintem innen alakult ki ennek a úgymond ilyen kultuszá válása. Az északi hanoi fő, igazából elmondom így a kulcspontokat, hogy mi alapján titulálunk el egy levest jónak vagy rossznak. Nagyon sok csontból készül, nagyon sok kollagén tartalmaz igazából egy átmosott, blansírozott csontból. A jó főleves áttetsző, szóval nagyon sokszor ér minket egy kérdés, kritika, bármi, ami ezt felvetné, hogy miért nem egy gazdagabb vagy tartalmasabb leves. Hát mert ennek ez a módja, ez a mércéje, minél tisztább valami, minél úgymond szató.
2: Aha, ilyen
3: háttérben jelen
2: finoman,
3: van.
2: Finoman, elegánsan így, háttérben van jelen, ugye?
3: Így van, de mégis azért egy nagyon gazdag ízű, szerintem ez állagában érződik, hogy már folyékony kocsonya.
2: Az egy jó főlevesnek ismérve. És ez a sok kollagén a csontokból, meg a nem tudom milyen, mindenféle részekből.
3: És technikailag ez egy nagyon gazdaságos, meg egy céltudatos étel, ez kifejezetten egy városi étel, szóval nem azt mondom, hogy olyannak kéne lennie, de nem egy bogrács, nem egy olyan dolog, amit hétvégent előtt az ember, hanem ez a mindennapi vérkeringésnek a része. Felkelnek az emberek, 7 órakor kimennek otthonról, és ez lesz az első dolog, ami várja őket, és így van, a főleves általában tiszta, mindenképp tartalmaz rizstésztát, lehet anélkül is kérni, lehet azzal kérni, nagyon sok variáció van, hagymát, babsírát, koriandert is mindenképp kell, hogy tartalmazzon, ezt mindenki ízlése válogatja, ez a koriander egy nagyon megosztó dolog tud lenni igazából, főleg magyar ízlésben, de ilyen tekintetben elmondom, hogy mitől különbözik mondjuk egy déli és egy északi főleves. Az északi főleves kevésbé édes. A déli főzési mód általában, hát nem is az, hogy cukros, de különböző alapanyagok miatt.
2: Van konkrétan talán cukrot is raknak bele, nem?
3: Tehát, hogy igen, de ez nem pejoratív, annak igen, is megvan a szépsége. Persze. Szépen karamellizálódik, sokkal sötétebb a leve, de alapjában bében nekünk ez nincs benne az ízlésvilágunkban, ezért nem használunk annyi cukrot.
2: És a fűszerek?
3: A fűszerek tekintetében csillagán és fahéj,

0: mindenféle, lehet tájbazsalikomokat, lehet kínai koriandert, azt hiszem így hívják, mellé rakni főleveshez, de úgymond így a puritán és nemes egyszerű fajta igazából csak hagyma és koriander.
1: Mindjárt folytatódik a kóstoljuk meg gasztronómiai műsorunk ismétléseit a Sláger FM-en, jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez a Kóstoljuk meg ismétlése, Mautner Zsófival és mai vendégeivel.
1: Ugye Vietnámban is akkor reggel 7-kor elindulnak az emberek, és addigra már gőzölög a fő, és akkor eszik. Tehát mikor, egyáltalán mi az étkezési kultúrának a ritmusa például, a főleves, mikor eszik kint?
2: Hát a reggel az biztosan, én emlékszem olyan pillanatokra, amikor még iskolabuszok vittek minket iskolába, és iskolabuszra felszállás előtt hája testvérem, ő egy egész leves meg tudott enni, egy csirkés nevest, én meg csak a budjantott tojást az alaplével, mert akkor voltam talán 6 éves, és ennyit tudtam enni, de a lényeg hogy biztosan, hogy ez már reggeltől elkezdődik, de a nap folyamán hát igazából 7-8-ig biztosan, ameddig kitart a fazék, addig biztosan szolgálnak fel főlevest.
1: Mi a főleves evésének az etikettje? Tehát, hogy van-e ilyen tilos, szabad, mi a sorrend, tudod, mit teszel először, tésztát, mit raksz bele, mit nem szabad, tehát mi az etikett?
2: Igazából mindenki úgy fogyasztja, hogy a legjobban esik neki, etikett nincs, ilyen best practice van igazából, hogy hogyan lenne érdemes.
1: Legjobb gyakorlat, hogy mi a tuti befutó.
2: Két kézzel szerintem érdemes nekivágni, egyik kezedben a kanál, van egy ilyen spéci kanalunk erre, amit nem mindig tudunk használni, mert azt nekünk kell elhozni Vietnámból, de az étteremben az van, egyik kézben mindegy melyikben, a kanál, a másikban a pálcika, és próbálunk minden falatból rátenni a kanára, egy kis utolsó levet kanalozunk belőle, és egy harapásra mindenből kapunk. Ez lenne a legjobb módja, de pontosan ez, hogy ahány ember, annyi fogyasztási mód, meg lehet enni a levét. Nagyon sok vendéget látok igazából, aki a lével kezdi, és mire már a száraz anyagok maradtak, a tészta és a hús, akkor technikailag egy új fogást kap.
1: Igen. Van, aki meg először kieszi, nem? Van, aki először kieszi pálcikával a tésztát, és a végén kiszürcsöli a levest.
2: Vagy pont a levest hagyja meg, igazából ez embere válogatja, én kicsit sajnálom, amikor ott marad a leve. Különböző adagjaink vannak, szóval ezt jól be lehet majd lőni. Az a legjobb, ha az ember tudja, hogy mit akar.
1: Igen.
2: És ha úgy kéri, ahogy szereti, biztos, hogy azt fogja.
1: És egyébként a klasszikus főleves az marha alaplé, de hogy egyébként még van több fajta is.
2: Így van.
1: Nem tudom, hogy az régiótól, vagy trendtől, vagy várostól.
2: Érdemes pontosítani, a főleves igazából azt hiszem nincsen definíciója, de általában a széles metéltel történik. Uh-huh. Kettő variánsa, a marhahús leves és a csirke. A csirke igazából az állat méretéből adandóan szerintem gyorsabban elkészül, így otthoni fogyasztásra általában azt készítik, mi is azt készítjük. Igazából nincsen hierarchia, hogy melyik jobb-rosszabb. A marha az nagyon finom, de kifejezetten bonyolult. Pont ezért nem készítjük otthon. Ugyanúgy, ahogy nem kelesztenek emberek otthon vadkovászos kenyeret, de nagyon élvezik, vagy szeretik fogyasztani. Van olyan, aki ennek nekivág, ugyanúgy van olyan, aki nekivág a főleves készítésnek, de azért egy teljes embert, meg egy teljes napot igényel. Ennek ez a úgymond ilyen értékajánlata, hogy mi átvállaljuk ezt a...
1: Hány óráig fő alé?
2: 12 az biztos, a 16-hoz van közelebb. Egy éjszakán át igazából. Uh-huh. Ennyi éven keresztül mi igazából kitapasztaltuk, hogyan indítsuk ezt el, melyik fázisán indítsuk ezt el, meg igazából nem egy fazék van nálunk, hanem azért 3-4 rotálódik.
1: Hány liter? Tehát egyébként nálatok ott a Hainanban, ami a fő, ugye a flagship étterem, az október 23-a úton, ott, ami egy nagy helyiség, igen. Ott hány liter lé fő egy nap?
2: Ami a hús alaplé, az 2 étterem van, 2 konyha, az egyikben 250 biztosan, 100 és 150, a másikban...
1: Literről beszélünk? Igen. 250 liter?
2: Az egyikben, a másikban.
1: Atya ég.
2: A másikban meg 150, szóval 300, igen, az 450, és kb. Még 50 liternyi vegán, ami szigorúan
1: ez egy napra?
2: Kerül. Igen.
1: Hát ezzel most nagyon megleptél. Igen. Azért az komoly, tehát egy ilyen 400 liter, 400-450 liternyi igen. Leves, az nagyon
2: elfogy.
1: Komoly. Elfogy, igen.
2: Nem is az, hogy elfogy, de azért sok mindenre tudjuk használni, szóval a vokokat is egy kicsit, mint a konszomét azzal elindítjuk, és annak egy hozzáadott íz, de tény is való, hogy ez a úgymond központi szívelelke az egész konyhánknak.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon élveztem, még nagyon sokat tudnék veled mindenfélédről eszmét cserélni, és sok sikert kívánunk az egész családnak a következő évtizedekre is, nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk. Nagyon jó, hogy ennyi minden első dolog kapcsolódik hozzátok, és biztos vagyok benne, hogy a következő években is fog. Én polgármesterként is megszavazlak. Abból sem lehet baj, úgyhogy nagyon köszönöm, és mindenkinek sok sikert, és kedves hallgatóknak, meg nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, ugye el lehet menni. ajánlani, vagy feltétlenül ajánlom, hogy a Hainan Bistróba mindenki látogasson el. Tehát már több helyre lehet, mert lehet menni az október 23-a után a Hainan Bistróba, ami ugye a flagship, az eredeti étterem, és ezt az elképesztő főlevest ott meg kell lenni különböző méretekben, tehát S-es, M-es, XL, világevő méretű, az nem tudom, az hány literes? Az
2: 1,2.
1: 1,2 literes, az a világevő, úgyhogy mindenféle kiszerelésben meg lehet kóstolni, hogy a Bartók Béla úton van a kafé, ahol lesz a szendvicset, kávékat, mindenféle egyéb dolgokat, és ugye a legújabb hely pedig a Time Out Market, a Blaha Lujza téren, a Time Out Market Budapesten, ahol szintén van Naméknak egy fantasztikus helye, úgyhogy mindenkit főre fel. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk, önöknek is köszönöm a figyelmet, jövő vasárnap is várom önöket.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómiai műsorunk ismétléseit a Sláger FM-en. Jó reggelt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12-22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan a Budakeszi úton, a város határ közelében, a Korányi-Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket javítanak. A Korányi-Frigyes útról csak balra a Budakeszi út felé tudnak kanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától sávlezárásra készülnek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. Hétvégén napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Tart a felújítás a Mester utcában és a 9. kerületben. Hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készülnek a Ferenc körút és a Haller utca között. Nem működnek a jelzőlámpák és időszakos korlátozásra számítsanak a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan 14 óráig. Továbbá útszőketre készüljenek a 14. kerületben, a Magyaródi úton, a Járnei utcánál elektromos közműépítése miatt. Jó utat mindenkinek!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. Slágerek.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez a Kóstoljuk meg ismétlése, Mautner Zsófival és mai vendégeivel.
1: Kóstoljuk meg Mautner Zsófival.
2: Köszöntöm a Sláger FM hallgatóit, akik talán éppen főzés közben most vasárnap reggel hallgatnak bennünket, és köszöntök mindenki mást, aki a YouTube csatornán hallgat vagy néz bennünket. Én Mautner Zsófi vagyok, ez itt a Kóstoljuk meg, főzés, gasztronómia, konyhai tippek, ételek és alkotóik története. Kimchi, bibimbap, kimbap, ha 10 évvel ezelőtt mondom ezeket a szavakat, akkor 10 emberből valószínűleg 10 tolmácsot kér hozzá. Ma ez jóval kevesebb lenne, hiszen a koreai konyha, amiről ma beszélgetni fogunk, hihetetlen népszerűségre tett szert az elmúlt években itthon is. Egy csodálatos vendéget köszönhetek ma itt a stúdióban, itt van velem Beleznai Kati, én valójában neki köszönhetem a koreai konyha iránti rajongásomat. Kati a Koreai Kulturális Központ főzőiskolájának a vezetője, és arról fogunk többek között beszélgetni, hogy minek köszönhető a koreai konyha elképesztő népszerűsége, hogy mi az a kimchi, és hogy hogy kell ezt enni, készíteni, és egyáltalán miért olyan vonzó a koreai konyha. Kati, nagyon örülök, hogy itt vagy velem. Mindig elmondjuk, köszönöm. Ugye, hogy itt a stúdióban milyen kár, hogy az illatokat nem érzik a vendégek. Hát itt most azért van azt elárulhatjuk, hogy van illat, mert hogy a kimchi, amit mindjárt elárulunk azoknak, akik esetleg nem tudják, hogy mi az, hogy pontosan micsoda, neki elég erőteljes illata van. Na akkor mondd el kérlek szépen azoknak, akik esetleg most találkoznak ezzel a kifejezéssel először, hogy mi ez a kimchi.
3: Én is mindenkit nagy szeretettel üdvözlök, és köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy a szerelmemről beszélhetek, amit most már mondhatom, hogy közös szerelmünk, mert sikerült Zsófit is megfertőznöm ezzel a koreai kultúra, és főleg hát a gasztronómia szerelmével. A kimchi. Tehát a kimchi az általában, tehát a kimchi, az napa káposzta, illetve ez koreai neve, bocsánat.
2: Kínai kell, igen. Milyen érdekes, hogy kínai kellnek hívjuk.
3: Igen. Hát azért, mert Kínából terjedt el, egyébként oda is, csak ők ezt a napa káposztát, mert úgy semmit nem szeretnek kínainak hívni Koreában, meg Japánnak sem, de érthető okokban. Szóval, hogy napa káposzta.
2: Kínai kell, igen, ugye kínai kell az alap, igen, ismerjük.
3: Kínai ilyen. Kell az alapja, az alap kimchinek, mert azért tudni kell, hogy jelenleg olyan, azt hiszem 146 regisztrált kimchi fajtát ismerünk, mert tulajdonképpen szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy kimchit mindenből lehet készíteni, ami ehető. Tehát így bármiből, a páfrájából nem.
2: De szóval, kimchisíteni, nem? Van is erre, nem tudom, hogy magyarul megvan-e a terminológia, ugye angolul szokták ezt használni, hogy kimchisíteni, ez már a magyarra, az angolról lefordított, tehát hogy mindenből lehet alapvetően
3: kimchit készíteni. Nem, igazán az abban a pillanatban, amint a karalábéból csinál, ő már karalábé kimchi.
2: Kimchinek
3: nevezik. Tehát nem kimchisítjük a karalábét, karalábé kimchi. Úgyhogy ez e módon van 146 fajtája. Na szóval ez az alap kimchi, az a kínai kell, és sóval indítjuk be a folyamatot. Tehát
2: tengeri só, vagy nem milyen só?
3: Nagyszemű tengeri sóval besózzuk, akkor ott hagyjuk egy, mit tudom én, egy 8-12 órán keresztül ott sózódik. Utána, ha kell, lemossuk, ha nem, akkor nem, és akkor indul a folyamat. Főzünk általában, lehet mással is, általában édes rizsből készült lisztből főzünk egy pudingot, és azon kívül különböző összetevők, fokhagyma, hagyma, gyömbér, körte, nagyon jók a magyar körték, Vilmos körte, nagyon jó, de hát ugye lehet a nagy koreai körtét is lehet használni. Az almát azt nem nagyon sok helyen írják, hogy akár almával, én mindig azt mondom, hogy azt inkább nem.
2: Mert jó, de te szigorú vagy, mert te mindig az eredetihez tartod magad.
3: Nem, igazán nem tesz jót, ahogy a jódozott só sem tesz jót a fermentálásnak, az almasavassága sem tesz.
2: Más, biztos mások igen, az enzimek igen, valahogy. Igen.
3: Tehát, hogy nem igazán, természetesen helyettesíthető, és természetesen almából is lehet kimchit készíteni, de ha az igazi kimchit akarunk, akkor körtét használunk. Ha nem akarunk ilyen méregdrága, most néztem éppen, hogy 1100 forint egy szem, szóval, hogy egy koreai körte.
2: Ez a koreai körte, ez általában ilyen nasi vagy nasi, nem tudom, hogy kell mondani,
3: nem,
2: körte
3: más,
2: néven
3: az más, ez a nagy koreai körte.
2: Tehát enne, igen, de annak egyfajta változata, az nagyon hasonló, mert ezt az igazi koreait, azt tényleg csak koreai boltokban lehet kapni, de egyébként a szupermarketekben igen, ugye ez a kisebb
3: ez
2: változat,
3: a kicsi, ez a nasi körte,
2: igen,
3: igazán
2: hasonló.
3: Ahhoz sincs semmi íze a koreai körtéhez, de a magyar körtékhez képest sincsen íze. Úgyhogy
2: na, mielőtt itt nagyon a részletekbe belebonyolódnánk, ez ugye már lehet, hogy kellőképpen bonyolultnak fog hangzani egyébként a hallgatóknak is, de hogy alapvetően aki már talán találkozott ott a kimcsivel valamilyen módon, az valószínűleg ugye erre a csilis, csípős, piros színű kimcsire gondol, ami valójában most nagyon leegyszerűsítve egy fermentált, savanyított csípős káposzta, ugye, ami kínai kertből készül. Igen. És akkor, ahogy említed...
3: Tehát utána ez a pudingot eletoljuk paprikával, összekeverjük, és utána bekenjük vele.
2: Ez a bizonyos puding, amiről ugye lehet, hogy másra asszociálunk, ez valójában egy nagyon intenzív ízű fűszerpaszta, ami egy ilyen rizslisztes, csirizes alapból készül, abba vannak belekeverve ugye a fűszerek, a fokhagyma, meg ez a brutális mennyiségű csilipehely, aminél mindenki meglepődik, hogy ott nem 5 dekát, meg nem 2 csipetet raksz bele, hanem egy ilyen 150 grammot, tehát brutál, és lesz belőle egy ilyen piros színű, élénk piros paszta, amivel gyakorlatilag ugye bekenegetik a kínai levele, kínai kelnek a leveleit, utána ezt begöngyöljük, és akkor kezdődik ugye az erjesztési folyamata. Igen.
0: Mindjárt folytatódik a Kóstoljuk meg gasztronómiai műsorunk ismétléseit a Sláger FM-en. Jó reggelt!

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, ez a Kóstoljuk meg ismétlése, Mautner Zsófival és mai vendégeivel.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ennek az egész kimcsi készítésnek mi a rítusa, tehát ennek azért van egy nagyon komoly forgatókönyve, hogy ennek mi a kulturális jelentősége, ugye azért is ilyenkor van a kimcsi nap, mert hogy a november egyébként a kimcsi készítésnek a szezonja, tehát hogy ezt hogy képzeljük el?
2: Hát ezt úgy kell elképzelni, mint Magyarországon, tehát hogy mesélt, vagy beszélgetünk róla, hogy nagyon sok hasonlóság van, és valóban rengeteg. És nálunk ugye van ez a káposzta történet, a savanyú káposzta, ami szintén egy fermentált dolog, és az érdekesség az, hogy a korai ongi, az eredeti, nagyon hasonlít a magyar káposztás, nem a hordó, hanem az a cserép edény.
1: Ez egy cserép edény, ez az ongi.
2: A formája is, a kiképzése, egyedül a fedél megoldás az egy kicsit más, de ha le van fed, teljesen olyan. Mindig, hogyha vidéken valahol így ránézek, akkor mondom, hogy kerül ide egy ongi. És hogy tényleg, na szóval, hogy ez egy ilyen családi történet. Tehát ennek az a, amikor ezt úgy hívjuk, hogy kimjang, amikor így nekiülünk, és akkor jön az egész család, vagy a barátnők összeülnek, és akkor mit tudom, 100 darab káposzta, mert akkor te is viszed, én is viszek magamnak is. És ugye a kimcsi hűtő, hát ugye Koreában van ez a kimcsi hűtő, nagyon sajnálom, hogy nekünk még nincsen, nekem sincs, meg a központban sincsen, mert Koreából kéne hozatni, de hogy azokat úgy árulják, hogy ezek a dobozok, ezek benne pont, ami belepasszol, abból van benne, attól függ, hogy mennyi, 4 vagy 6 vagy. És akkor ezt így tele, na most ez hogy néz ki, összejönnek, és akkor egy ilyen nagy, hát ugye ők szeretnek a földön dolgozni, akkor én kiterítenek ilyen nagy nejlont, és általában ez valakinél a kádban, mert ugye a mennyiségről beszélünk, és akkor a kádban valaki besózza, vagy valakik összeállnak, és akkor ott sózogatják a káposztát egy fél napig, hát 100 darabot, és akkor az ott áll, akkor reggel gyorsan valakik lemossák, úgy annyira, jól ki kell csavarni, és akkor nekiülünk, tehát ezen a kiterített nejlonon, akkor megfőzzük együtt a pudingot, valaki darálja, összekeverik, és akkor ilyen nagy edénybe, ott van a paszta, amit úgy körülülünk, és akkor mindenki, persze mindenki ilyen műanyag, hát ma már, tehát ilyen eldobható köténybe, meg ilyen hosszú
1: meg kesztyűbe. Hát a kedvenc kesztyűm, az mondjuk el, hogy ez a kimcsi kesztyű, azt én ugye akkor értettem meg ennek a jelentőségét, amikor együtt pandémia alatt egy ilyen online őrületes közös kimcsi készítést csináltunk, hogy ez a hallgatók el tudják képzelni, tehát általában pink színű, őrületesen jól néz ki, és ugye ez könnyék fölöttig ér, és én azt akkor értettem meg, hogy tényleg az van, hogy az ember nyakig fülig benne van ebben a piros csilis pasztában.
2: Persze, mert ahogy fogom nyúlok, tehát hogy egyszerűen nincs az a...
1: Hát nyakig, igen.
2: Minden csupa kimcsi, és akkor ott nagy vidáman, akkor a fiatalok bejönnek, a gyerekek, azok is, akkor csinálják, akkor anyuka mutatja, hogy de hát ott egészen kell végigkenni, szépen levelenként, ott alul is, és egyenletesen kell. És akkor így a gyerekek is megtanulják, szóval egy ilyen, ez egy közösségi munka.
1: Szóval, hogy az egésznek olyan feelingje van egy kicsit, mint amikor nálunk itthon egy ilyen disznótorra összejön a falu, vagy igen, több igen, család, igen, mert igen. Mindenkinek megvan a maga feladata, megvan a rítus, megvan, hogy az asszonyok mit csinálnak, a férfiak mit csinálnak, mik az egyes fázisok, és azt vettem észre, hogy ugye megvan az is, hogy akkor de mit eszünk, ott mit eszünk.
2: Jellegzetes ételek vannak. Hát az egyik fő étel ez a szujok, ami ilyen abált császárszalonna, amit utána így fölvágnak, nagyon finom, fölvágnak ilyen szeletekre, szépen így végig, és általában a sózott káposzta levelekbe csavarják, és akkor azt tesszük, vagy már a kimcsi levelekből is, az is mehet mellé, és akkor avval is lehet enni. Azon kívül az olyan nem túl szép levelek, meg amik olyan kicsit zöldebbek, azt nem rakjuk bele, azt leszedjük, és akkor abból szoktunk palacsintát csinálni, és akkor az is egy ilyen jó ropogósra megsült, ilyen a nagy leveleket, amekkora serpenyővel tépkedjük valamekkorára, de hogy tulajdonképpen az egész levelet így együtt, mert hogy kell valamit enni, úgyhogy ezek a tipikus ételek.
1: Bízunk benne, hogy a hallgatókra átragasztottunk egy picit ebből a szenvedélyből és ebből a rajongásból. Köszönjük szépen a figyelmüket. Katit többek között a Koreai Kulturális Központ főzőtanfolyamain lehet megtalálni, ahol ugye tartja is ezeket a tanfolyamokat. Koreai Kulturális Központ honlapján egyébként meg mindenféle közösségi felületein érdemes bekövetni őket, mert rengeteg fantasztikus programot szerveznek, tényleg művészeti fesztiválokat, koncerteket, filmfesztiválokat, főzős workshopokat, szóval nagyon változatos és nagyon-nagyon jól meg lehet ismerkedni a koreai kultúrával, mindenki azt a részét csipegeti ki, ami legközelebb áll hozzá. Koreai étterem rengeteg van Budapesten, majd esetleg a Facebook oldalon, a rádió Facebook oldalán én szívesen meg is osztok néhány tippet, hogy hol érdemes kezdeni, és hát Katival pedig biztos, hogy majd valamikor még folytatjuk, vagy főzünk együtt.
2: Főzünk valamit,
1: mert ezt folytatni kell, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a meghívást, és nagy
1: nagyon élveztem, köszönjük szépen a figyelmüket, én pedig jövő vasárnap is jövök, addig pedig kóstolják meg a kimcsit.
0: Ez volt a Kóstoljuk meg gasztronómiusorunk ismétlése Mautner Zsófival, a műsort pedig teljes hosszában, illetve a részeket teljes hosszában megtalálják a Sláger FM YouTube csatornáján is. Én Csáka Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 000 000 forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

0: park.hu.
1: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
2: Van megoldás.
1: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
2: www.hotelnautis.hu.
3: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
4: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Indul a hőség, indul a szúnyog invázió. Kapd el őket, mielőtt ők kapnak el téged. Ma ne te legyél a menü. Inzektó szúnyogírtó csapda, a vérszívó kréme.
7: A Sláger FM műsora.
8: Ortutai Dóri és Hajdu Steve kérdeznek.
9: A kicsik pedig elmondják.
10: Hogyha ti állíthatnátok össze a tantervet, akkor hogy nézne ki mondjuk egy napotok a suliba?
11: Tesi.
12: Udvari szünet.
13: Rajz.
10: Rajz.
13: Technika. Környezetismeret. Aztán...
14: De még ha lehetne valami vicces tárgyat berakni, mi lenne az?
15: Akkor állatok megszelídítés.
16: Ide jó!
7: Székreálló!
8: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
3: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Rengeteg szabadtéri tűz ad munkát a tűzoltóknak. Eddig 209 tankönyvvény nyilvánítási kérelem érkezett. Kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Szombaton délután is több szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédelem munkatársait országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint már szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sói és Őskű között, ahol több száz hektáron bokros terület lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. Lovász Patona külterületén 10 hektáron égett az aljnövényzet és a szárazfű. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tornyospálcán gyümölcsösben keletkezett tűz, amint egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsös, valamint száraz fű kapott lángra. A Borsod-Abaúj Zemplén vármegyei Szakált külterületén száraz fű és trágya égett. Szegeden az Odessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban tovább terjedtek. Eddig 209 tankönyvi nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött, közölt az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter szombaton a Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, az oktatási hivatal tankönyv jegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre. Az iskolák fenntartó és igazgatói augusztus 24-e és szeptember 15-e között pótrendelés keretében rendelhetik meg azokat a kiegészítő kiadványokat, amelyek tankönyvi nyilvánítási eljárása addigra sikeresen lezárult, tette hozzá. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiáknak és folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra. A nem létszükségletű nagy vízigény tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészlet megóvásához. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-ason és a 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, 54,1 milliárd forint visszanemtérítendő támogatás keretében. Ma még marad a zavartalanul napos csapadékmentes idő. A déli szél napközben megélénkül. A legmelegebb órákban 34 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! Felújítás miatt a 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, mert itt átépítik a csatornát. Útszüket nehezíti a közlekedést a 9. kerületben a Jókai utcában a határútnál vízvezeték javítása miatt. Tart ugye a felújítás Újpesten az István úton, a Pozsonyi utcában lezertek a befelé a Tél utcánál a belső két sávot, a kifelé vezető oldalon már korábban lezertek a jobbra kanyarodó sávot, a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Prada József utcában nem lehet balra, a Pozsonyi utcába kanyarodni. Egészen szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, ami a Szélkálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert itt javítják a gázvezetéket. 0630-30-30-95-8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
0: 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtt mellé. Itt van már is elsőként Benson Boone slágere, szól a Mystical Magical, tartsanak velem ebben az órában is, számítok önökre.
2: My name is Benson Boone.
8: Ez a slágerek.

0: Jó hétvégét mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják. Jelentős forgalmi változások lesznek majd az augusztus 20-ai rendezvények miatt a fővárosban. A mai naptól lezárják a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakparton is. Augusztus 20-án pedig a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belváros kötöttpályás járatok és a főbb autóbuszok is, a külvárosi vonalakon is majd több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja, úgyhogy ha belvárosban lenne dolguk, akkor válasszák a közösségi közlekedést. A forgalmi korlátozások miatt a Sláger FM-en pedig érkeznek akár a hétvége, akár pedig az autózás mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Bruno Mars újdonságával folytatjuk a vasárnap délelőtöt, ez most nálunk az I Just Might.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a sláger.

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, nem sokára pedig majd 9:30 lesz, szétnézzünk az utakon és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Ha pedig lenne friss közlekedési információk, azt várom mondjuk SMS-ben 06:30-30-30-95-8-as. A mai naptól szerd a hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, amely a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg, úgyhogy ennek megfelelően közlekedjenek majd. Miles Smith és a Stargazing pedig mindjárt szólít a Slágeren. A mai napon is a napsütési lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12-22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan a Budakeszi úton, a város határ közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra a Budakeszi út felé tudnak kanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától sávlezárásra készülnek, napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert-Irsai út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. Hétvégén napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Tart a felújítás a Mester utcában és a 9. kerületben, hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készülnek a Ferenc körút és a Haller utca között. Nem működnek a jelzőlámpák és időszakos korlátozásra számítsanak a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan 14 óráig. Továbbá útszőketre készüljenek a 14. kerületben, a Magyaródi úton, a Járnei utcánál elektromos közműépítése miatt. Jó utat mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

Jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez a Sláger FM, nem sokára pedig majd délelőtt 10 óra lesz, jönnek a legfontosabb hírek és információk, valamint szétnézzünk az utakon is, ha bármit látnak, bármit tapasztalnak, kérem jelezzék, és segítség egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as, Pharrell Williams és a Happy pedig már is érkezik az órazárásaként. Számítok tehát önökre a következő órában is, tartsanak velem, én Csáki Attila vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
4: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
5: Chocolate Brand Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság, ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
6: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Color Nyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Colornyomda.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 59 69.
8: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
9: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
10: Van megoldás!
9: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
10: www.hotelnautis.hu.
11: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség Klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Súlyos autóbuszbaleset történt az M3-as autópályán, visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltóth Andrást hallják. Tizenkét ember meghalt és legalább 10 súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt balesetben, közölte a miniszterelnök vasárnap reggel. Magyar Péter a Facebook oldalán emlékeztetett arra, hogy egy lengyel busz balesetezett az M3-as autópályán. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínre melegedő busz érkezett, valamint Lengyelországból egy mentesítőjárat is elindult. Az autópálya érintett szakaszát a műszaki mentés idejére lezárták. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Ingyenes komposztálók keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű a kertben felhasználható anyag keletkezik. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Forró nap már ránk ma is, na szinte zavartalan napsütésben 33-36 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Enyhülésre hétfőtől készülhetünk, mivel nyugat-észak-nyugat felül egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Holnap már záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak.
10: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál befejezték a gázvezeték javítását. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávon haladhat a 22-es és a 22 a valamint a 222-es Budakeszi felé újra megáll az országos Korányi Intézet megállóban. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén napközben a sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Ugye korábban egy tragikus baleset történt az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé vezető oldalán, itt továbbra is pályazárványi érvényben a 139-es kilométernél. Kicsit távolabb az M5-ös autópályán Budapest felé Inási pihenőhely és Újhartyán között a 40-es kilométertől a 34-es kilométer között útmenti növényzetet gondozzák, az aktuális munkaterületnél mozgó terelésre a belső sávot lezárták, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, az 5-ös főútra meghanyarodva kerülhet Örkény és Ócsa között. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most! Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: Már is indítunk egy újabb órát, 10 óra után pár perccel a stúdióban továbbra is Csáki Attila, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtt mellé. Avicii és a Levels, ezt pörgeti már is fel a délelőttünket, tartsanak velem ebben az órában is.

cold. Jó hétvégét, ez a Sláger FM. Forgalom állt a fővárosban a 40. új KAF villamos is, ezáltal megújul a járműflotta. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdette meg a közlekedést, így a korábban megrendelt 51 darabos flotta részen. A következő szerelvények már üzembe helyezés előtti vizsgálati szakaszban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-ason és a 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. Úgyhogy ez egy nagyon szuper hír, aki tömegközlekedésre jár. Ezeken a modern, alacsony padlós, klimatizált járművekkel utazhat a fővárosban. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek, változatosan Talk Talk és az It's My Life. Ez szól már is most nálunk.

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan nem sokára. 10:30 lesz, majd szétnézünk az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is. Majd Chappell Roan slágerét hozom. Mindjárt szólnálunk a Good Luck Baby, ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 0630 30 30 95 8-as. A mai napon is a napsütésé lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12-22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan a Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert itt gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra a Budakeszi út felé tudnak kanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Mától sávlezárásra készülnek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsay út csomópontban elektromos közmű javítása miatt. Hétvégén napközben sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Tart a felújítás a Mester utcában és a 9. kerületben, hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra készülnek a Ferenc körút és a Haller utca között. Nem működnek a jelzőlámpák és időszakos korlátozásra számítsanak a 13. kerületben, a Béke utcában, a Fiastyúk utcánál karbantartás miatt várhatóan 14 óráig. Továbbá útszőketre készüljenek a 14. kerületben, a Magyaródi úton, a Járnei utcánál elektromos közmű építése miatt. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ez a Sláger FM, nem sokára pedig délelőtt 11 óra lesz a stúdióban Csák Attila, jönnek majd a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, úgyhogy számítok önökre a következő órában is. A Well Hello és a város szemei pedig már is jön az óra zárásaként, tartsanak velem a következő órában is.

0: Hello!
1: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Halálos áldozatokat is követelő buszbaleset történt. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Idén is lesz lakossági faültetési program Csepelen. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Legalább 12 ember életét vesztette az M3-as autópályán, szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, őket a mentők kórházba szállították. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten, már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth-Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Ebben az esztendőben is meghirdeti Fogadj örökbe egy fát elnevezésű lakossági faültetési programját a Csepeli önkormányzat. Olyan háztulajdonosok és társasházi lakók jelentkezését várják, akik aktívan részt vennének közvetlen környezetük szépítésében. A fákat a Csepeli városgazda munkatársai ültetik el, valamint gondoskodnak a talajcseréről, a tápanyagpótlásról és a növények rögzítéséről is. Az öntözés és a későbbi ápolás azonban már az örökbefogadók feladata lesz. A résztvevők a kertészetektől tanácsokat és részletes gondozási útmutatót is kapnak. A programra augusztus 31-ig lehet jelentkezni. Idén is megrendezik a Bartók Festet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. Egyes programokhoz azonban előzetes regisztráció szükséges, a kisebbeket mászófal, bólhapiac és számos alkotóműhely várja. Az ételekről újbudai vendéglátók gondoskodnak. Forró nap zárja a hétvégét, a legmelegebb órákban 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétfőn egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Keddre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
3: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál befejezték a gázvezeték javítását. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávon haladhat, a 22-es és a 22-a, valamint a 222-es Budakeszi felé újra megáll az országos Korányi intézet megállóban. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén napközben a sávlezárásra készüljenek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolatot. Ugye korábban egy tragikus baleset történt az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé vezető oldalán, itt továbbra is pályazárvány érvényben a 139-es kilométernél. Kicsit távolabb az M5-ös autópályán Budapest felé Inási pihenőhely és Újhartyán között a 40-es kilométertől a 34-es kilométer között útmenti növényzetet gondozzák, az aktuális munkaterületnél mozgó tereléssel a belső sávot lezárták, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, az 5-ös főútra meghanyarodva kerülhet Örkény és Ócsa között. Jó utat mindenkinek!
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
3: És 11 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csák Attila vagyok, és ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Kamrad és a Be Mine, Hessel már is elsők itt a vasárnap délelőtt mellé. Tartsanak velem ebben az órában is. Számítok önökre.

Ariana Grande slágerét hallgattuk meg itt a Sláger FM-en. Szép délelőttet kívánok mindenkinek, és jó időtöltés. Jön a 40. mesterségek ünnepe, ahol az USA lesz a díszvendég az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20 és 23-a között rendeznek meg itt a fővárosban. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartás érdekében. Mindezt tehát itt a fővárosban augusztus 20 és 23-a között. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Earth, Wind & Fire és a Let's Groove. Ez szól már is a vasárnap délelőtt mellé most nálunk.

0: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan a Sláger hétvégét hallgatják. Nem sokára 11:30 lesz lassacskán, jó készülődést kívánok mindenkinek a vasárnapi ebédhez. Mi lesz a mai menü, akár ezt is megírhatják nekem mondjuk SMS-ben. 0630-30-95-8-as a hívható számunk, csak óvatosan, hogyha útnak indulnának. Ugye szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, valamint sávlezárásra készüljenek napközben a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert és Hajú csomópontban elektromos közműjavítása miatt. Mindjárt mondom a további közlekedési információkat, előtte pedig ejtsünk egy pár szót az időjárásról. A mai napon is a napsütésé lesz a főszerep, csupán délután második felében jelenhetnek, mert nyugaton, észak-nyugaton felhők az égen. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén is nagyjából 12-22 fokot mérhetünk jelenleg. Délután majd 33 és 38 fok közé melegszik a levegő. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek! A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál befejezték a gázvezeték javítását. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávon haladhat, a 22-es és a 22-a, valamint a 222-es Budakeszi felé újra megáll az országos Korányi intézet megállóban. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Hétvégén napközben sávlezárásra készülnek a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert itt javítják az útburkolathoz. Ugye korábban egy tragikus baleset történt az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé vezető oldalán, itt továbbra is pályazárványi érvényben a 139-es kilométernél. Kicsit távolabb az M5-ös autópályán Budapest felé Inási pihenőhely és Újhartyán között a 40-es kilométertől a 34-es kilométer között útmenti növényzetet gondozzák, az aktuális munkaterületnél mozgó terelésre a belső sávot lezárták, itt nagyjából 3 kilométeres a torlódás, aki teheti, az 5-ös főútra meghanyarodva kerülhet Örkény és Ócsa között. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger FM. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap dél lesz nem sokára, úgyhogy a vasárnapi húsleves és a rántott hús mellé természetesen dukálnak délután is a legjobb slágerek. Suposági pedig ma is nagy lendülettel megérkezett a stúdióba. Mi újság?
1: Hát én nem hoztam magammal húsi levest.
0: Pedig meg... készültem.
1: Nagyon sajnálom, azt hittem, hogy már engem fog itt készen várni, de hát én vagyok a hölgy, nekem kellett volna készülni brassói.
0: Nem csak ezért, na.
1: Brassói apró pecsenyém van, ha az jó. Tulajdonképpen az is hús és krumpli.
0: Még itt dolgozol, addig én megeszem a konyhában.
1: Jó, oké, rendben van. És természetesen készülök a hallgatókkal is, hogy egy szuper vasárnap délutánt töltsünk együtt egészen este 6-ig. Véget ért a sziget, úgyhogy legalább most már napközben délután este is csönd lesz, aki ott a hajógyári környékén lakik, vagy Óbudán, az szerintem a tegnap estét hasonlóképpen élte meg, mint én. Én nem voltam kint, de...
0: Még hallgattad? Otthonról?
1: Hát a végét hallottam a bulinak, igen, a hazatérők örömét.
0: Jó volt, úgyhogy hát bízunk benne azért, aki kint volt. Én igen, kint voltam tegnap, igen, úgyhogy tök jó volt.
1: Azt érezted, hogy most ez egy igazi felemelő sziget pillanat?
0: Abszolút, hát mindig azért megható ugye, az árónap, úgy.
1: Láttátok a tűzijátékot volt?
0: Igen, épp ettünk, és a fáktól, amit éppen belefért. Úgyhogy nagyon szép volt tényleg, a tüdőmet még keresem. Úgyhogy...
1: Jó, kell neki egy pár nap, hogy regenerálódjon. Oké, akkor most átveszem a stafétát, hogy tudjál egy picit pihenni, és 6-ig itt leszek a kedves hallgatókkal.
0: Jó munkát, én búcsúzom, a viszonthallásra.
1: Szia!

0: Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évektől kezdve. A 90-es éveken át. Egészen napjainkig. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
2: Kezd a vásárlást az Arszuna Világvárosok füzettel, ami bizalomkártyával 10% kedvezménnyel. 759 forint helyett most 679 forintért kapható.
1: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
3: Idén augusztusban cserélj a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
4: Klímak!

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
2: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
3: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigénhiánnyal született babák mozgás fejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kishősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
4: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Rengeteg szabadtéri tűz ad munkát a tűzoltóknak. Az Egyesült Államok lesz a 40. mesterségek ünnepe díszvendége. Kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Szombat délután is több szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédelem munkatársait országszerte. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sói és Őskü között, ahol több száz hektáron bokros terület lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. Lovász Patona külterületén 10 hektáron égett az aljnövényzet és a száraz fű. A Heves vármegyei Egerbaktán előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tornyospálcán gyümölcsösben keletkezett tűz, amint egy 5 hektáros területen fiatal gyümölcsös, valamint száraz fű kapott lángra. A Borsodabaúj Zemplén vármegyei Szakált külterületén száraz fű és trágya égett. Szegeden az Ogyessa lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala, a régi állomásnál a lángok az erdősávban tovább terjedtek. Emellett több helyen is felcsaptak a lángok. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki legyen körültekintő, és óvjuk együtt a természeti értékeket. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenység mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megúvásához. Forgalomban állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen és a 3-ason, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-as és a 42-es vonalakon már kizárólag csak ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósul meg, 54,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás keretében. Ma még marad a zavartalanul napos, csapadékmentes idő, a déli szél napközben megélénkül, a legmelegebb órákban 34 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben. Hétfőn egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet.
7: Lássuk, mi a helyzet az utakon. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi-Frigyes útnál befejezték a gázvezeték javítását, a forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. A 22-es, a 22A és a 222-es autóbusz, valamint a 922, 922B és a 988-as éjszakai járat Budakeszi felé újra megáll az Országos Korányi Intézet megállóban. Ezen a hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Napközben sávlezárásra kell készülni ma is a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert javítják az útburkolatot. Az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont előtt 4 autó ütközött össze. Korábban a 73-as kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás viszont még mindig nagy, 6-7 kilométer. 0630-30-30-95-8, továbbra is ez az elérhetőségünk.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
7: Dél van, indul a vasárnap délután, Zsupos Ági vagyok, tartsanak velem. Cheryl Cole 2009-es első szóló lemeze, a Fight for this Love adja meg nekünk a lendületet. Remélem, hogy egészen este 6-ig együtt rádiózhatunk.

a Sláger FM. Miskolc után már a veszprémi helyjáratok is felkerültek a MÁV Plusz térképére. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója szerint az alkalmazásban a veszprémi buszok érkezése és aktuális helyzete is valós időben követhető végre, így egyszerűbb lehet megtervezni az utat. A vonatok, helyközi buszok és hévek mellett korábban a BKK és a Debreceni Közlekedési Vállalat járatai is bekerültek a rendszerbe. A cél természetesen az, hogy minél több település közösségi közlekedése egyetlen alkalmazásból áttekinthető legyen. A veszprémi hallgatóink írják meg nekünk, hogy mennyire örülnek ennek, közben pedig érkezik Berkes Olivér, és az évszakok Balázs Fecó klasszikusát gondolták újra a fiúk.

Ryan Adams után tartunk egy kis szünetet, nem sokára jön a friss közlekedés és időjárás, utána pedig Harry Styles 2022-es dala az As It Was. A nyitányban hallható gyerekhang, képzeljük, a keresztlánya Ruby Winston üzenete füleljenek, de előtte még csak egy kis rövid részletet, egy kis ízelítőt mutatok belőle.

0: Továbbra is a legtöbb helyen vételkörzetünkben felhőtlen az ég, eső nem érkezik, a burkolatok is mindenhol szárazak. A déli szél egyre több felé élénk, egy-egy erősebb lökés a hídakon és a nyíltabb útszakaszokon is érezhető lehet. A hőmérséklet gyorsan közelít a 34 fokhoz, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon erős, úgyhogy ne csak az érzékeny bőrűek, hanem mindenki figyeljen a bőrük védelmére. Ha úton vannak, vagy a szabadban töltik a délutánt, rendszeresen igyanak és keressenek időnként árnyékot, hiszen az is nagyon fontos. A legfrissebb információim szerint baleset nehezíti a közlekedést a Tököli úton befelé a Baross tér előtt, a Nefelejts utcánál sávlezárásra kell készülni. Már beszéltünk róla, az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadtyán csomópont előtt négy autó is ütközött, a 73-as kilométernél a sávzárás ugyan megszűnt, de még mindig több mint 7 kilométeres a torlódás, és ez nagyon lassan oszlik fel. Az ellenkező határ felé vezető oldalon a nézelődés miatt is 5 kilométeres a torlódás. A 6-os főút Dunaújváros elkerülő szakaszán két autó karambolozott, a 73-as kilométernél teljes útzár van érvényben. Az M5-ös autópályán Budapest felé az Inács pihenőhely és Újhartyán között a 40-es kilométertől és a 34-es kilométerig mozgó tereléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák, 4-5 kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan és körültekintően, ma is nagyon meleg van, a 06 30 30 30 95 8 lesz az elérhetőségünk. Ne legyenek félénk, írjanak, hívjanak, ha látnak valamit.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Egy újabb sláger. A Sláger FM. Sláger.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A Balatonnál nem csak a vízszint számít, most a kutatók szerint a természetes partszakaszok és a parti zöld felületek védelme is nagyon fontos. A túlzott beépítés gyengítheti ugyanis a tó ökológiai működését, az asszályosabban váló vízgyűjtő pedig még sürgetőbbé teszi az alkalmazkodást. Érdemes nézni folyamatosan, hogy a környékünkön éppen milyen a víz minősége. És hát remélem, hogy hosszú távon lesz megoldás például az asszályra is, és nem fog kiszáradni Magyarország legnagyobb és egyik legnépszerűbb tava. Jöjjön közben Raven Lonnie, a Love Me Not a 2024-es Bird's Eye albumról indult lassú közösségi médiás sikertörténeté.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Súlyos autóbusz baleset történt az M3-as autópályán, önkéntes tartalékosoknak írtak ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán, szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1 és 30-a között lehet benyújtani. A kormány.hu-n megjelent felhívás szerint a pályázat célja a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes önkéntes tartalékosok számának növelése, valamint a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%. Éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportár elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben. A szakember kiemelte, hogy a hőhullámok intenzitása sokkal gyorsabban nő, mint a hosszuk, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A klímaváltozás hatása 1990 óta kimutatható, a szélsőséges időszakok 2010 után váltak tartóssá. Például a legforróbb 2024-es nyáron a kánikula 3 hete alatt országszerte csaknem 20%-os többlet halálozást regisztráltak. Forró nap vár ránk ma is, na szinte zavartalan napsütésben 33-36 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Enyhülésre hétfőtől készülhetünk, mivel nyugat-észak-nyugat felül egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Holnap már záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak.
2: Lássuk, mi a helyzet az utakon. Tart a helyszínelés a Tököli úton befelé a Baross tér előtt a Nefelejc utcánál, sávlezárásra kell készülni. Napközben sávlezárás lesz a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében is, mert javítják az út burkolatot, hogyha arra felé járnak, akkor ne lepődjenek meg. Tart a felújítás a 9. kerületben is, a Mester utcában. Hétvégén napközben szakaszos sávlezárásra kell készülni a Ferenc körút és a Haller utca között. Aztán korábban már beszéltem róla, és még mindig aktuális, hogy az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont előtt 4 személyautó ütközött össze. A 73-as kilométernél a sávzárás ugyan megszűnt, de még mindig több mint 6-7 kilométeres torlódás van, és ez lassan oszlik fel. Az ellenkező határ felé vezető oldalon a nézelődés miatt 5 kilométeres a torlódás. A 6-os főúton Dunaújváros elkerülő szakaszán is volt egy baleset, ott amúgy 2 autó is összeütközött, a 73-as kilométernél még mindig teljes az útzár. 0630 30 30 95 8 az elérhetőségünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy óra múlt, és folytatjuk a Sláger FM-en teljes lendülettel. Én Zsupos Ági vagyok, aki pedig érkezik Amy Winehouse a Rehab-bel. A 2006-os Back to Black nyitódala lesz ez saját életének egyik legkeményebb időszakáról. Sláger.

Ez a Sláger FM, az Egyesült Államok lesz a 40. mesterségek ünnepe díszvendége, ez most már hivatalos. A fesztivált persze augusztus 20-a és 23-a között rendezik meg a Budai Várban hagyományosan, az idei központi téma pedig a fazekasság. Az amerikai programban úgy tűnik 18 művész fogja bemutatni népművészeti hagyományait és a kézműves technikákat. Lesz hímzés, fafaragás, kerámia és könyvkötészet, illetve az őslakos kultúrák is megjelennek. Nagyon izgé, most jegyet sem kell vennünk az USA-ba, ide jön hozzánk a kultúra, a Budai Várba. A zenei kínálat egyik vendége egyébként a San Franciscói Hot Butter Drum Bluegrass együttes lesz. Nálunk pedig az ABBA következik, az 1981-es One of Us a The Visitors albumról a széteső kapcsolat utáni magányt Agneta hangján meséli el.

A legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Pillanatokon belül folytatjuk, most tartunk egy kis szünetet Miles Smith dala után, aztán jön a friss közlekedés és időjárás. Rögtön utána pedig Benson Boone, Sorry, I'm here for someone else, egy kínos bárbeli találkozást mesél el a régi szerelem, még ott van, de valaki másra is várunk már. Ebből mutatok egy rövid részletet.

0: fél kettő után is zavartalanul süt a nap, csapadékra pedig esély sincs. Viszont így az utak szárazak, úgyhogy azt hiszem csak a meleg okozhat némi fennakadást. Legyenek óvatosak, mert brutális balesetek történtek az elmúlt időszakban. A hőmérséklet 30-34 fok lehet maximum, így a tartós melegben könnyebben lankadhat a figyelmünk. A déli szél továbbra is élénk, néhol erős lökésekkel fújhat. Ha hosszabb útra indulnak, hagyjanak nagyobb követési távolságot, és tartsanak több pihenőt a szokásosnál, az is segíthet. Csupa-csupa baleset a mai napon, és csak sóhajtva tudom ezt mondani, legyenek óvatosak, tudják, a melegben, de koncentráltabbak is lehetünk, és tényleg szörnyű balesetek voltak. Több autó is karambolozott, például frontálisan két személyautó a 6-os főúton Dunaújváros elkerülő szakaszán, a 73-as kilométernél teljes útzár van érvényben, és helyben lehet kerülni. Az M1-es autópályán a határ felé lassulás tapasztalható, a 85-ös kilométernél a Komárom csomópont közelében. Az M5-ös autópályát már mondtam, de ott sem oszlik a torlódás, Budapest felé az Inárcs pihenőhely és Újhartyán között. A 40-es kilométertől és a 34-es kilométerig mozgó tereléssel a belső sávban az út menti növényzetet gondozzák, úgyhogy hála Istennek ott nem baleset történt, de volt egy korábban egy baleset, ahol 4 autó is összeütközött az M7-es autópályán Budapest felé a Szabadbattyán csomópont előtt, és hát sajnos a Balatonról haza igyekvők, és a korábbi baleset miatt összesen már több mint 10 kilométeres a torlódás, nem hogy csökkent, inkább csak nagyobb lett. 0630 30 30 95 8, ez az elérhetőségünk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

0: hétben a nagy hóesésben ezt hallgattuk otthon. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei.

A Sláger FM-et hallgatják legnagyobb örömömre. Na most képzeljék, hogy a munka közbeni céltalan hírolvasás, közösségi média pörgetés nem csak az időnket viszi el. Kutatások szerint fokozhatja a stresszt, és munka után is nehezebbé teheti a kikapcsolódást. Mondom, mi segíthet? Például, ha időkeretet szabunk a hírfogyasztásnak, kikapcsoljuk a felesleges értesítéseket, és tartunk rövid képernyőmentes szüneteket, már hogyha hosszabb távon ezt nem tehetjük meg. Jöjjön Rúzsa Magdi, ő is segít, tegyék le a telefont, hallgassák a Sláger FM-et. Ez a Hazatalálsz című dala, a szövegben az ismerős utcák és emlékek hívogatnak vissza oda, ahol igazán otthon vagyunk.

0: Ez a Sláger FM, és ugyan nincs kívánság műsor, de egy üzenetet nagyon szívesen átadok a vonal másik végén. Enikő, szia, hallgatlak!
1: Nagyon boldog névnapot kívánok édesanyámnak, 84 éves lesz, és most a névnapja lesz Ilona kedden.
0: 84 éves lesz? Nagyon szép 84,
1: mert most a névnapja lesz Ilona, de amúgy meg 84 éves lesz decemberben.
0: Aha, és hogy fogjátok megünnepelni?
1: Tortával. Meg a unoka lesz egy éves, egy hónap múlva, 3 hét múlva.
0: Jaj, de jó, akkor együtt lehet ünnepelni az egész családdal. Hát én nagyon sok boldogságot kívánok neki, és köszi szépen, hogy hívtál minket.
1: Köszönöm, örömmel hallom a hangodat. És még valamit szerette volna, mire lehet most nyerni, még lehet nyerni.
0: Hát a koncert élmények nyara éppen véget ért, de a hablagy természetesen zajlik minden reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Abban is tudok segíteni, hogy mire kell figyelni. Cilla elénekel egy ismert slágert, természetesen nem akárhogyan, a szöveg pedig elég értelmetlen ilyenkor, a dallam egy kicsit szétcsúszik, az előadás pedig olyan cilásan egyedi. A hablatyot kell tehát hallgatni, most is szuper nyereményeink vannak, például páros belépő a Bagosi Brothers Company augusztus 21-i Csillag az égen koncertjére, vagy egy 2 főre szóló belépőjegy az augusztus 22-i Amadeus Live Film koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és természetesen van egy egyéves Sláger FM Premium előfizetés is, hogy zavartalanul hallgathassátok a rádiót, úgyhogy ezekre lehet jelentkezni, a slagerfm.hu-n nézelődjetek. Enikőnek köszönjük szépen, hogy itt volt velünk adásban, és természetesen, hogyha kérdésük van, vagy közlekedési információjuk, egész délután 6-ig hívhatnak engem a 0630 30 30 95 8-as telefonszámon, és még egyszer mondom, bővebb információkért a kampányokkal kapcsolatban keressék fel nyugodtan a slagerfm.hu-t, ott egészen biztosan mindent megtalálnak. Az óra végéig pedig érkezik még Elton John, Dua Lipa és a Cold Heart, aztán pedig hírekkel folytatjuk.
2: Egy újabb sláger.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market. Éttermek és séfek professzionális partnere.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
5: Van megoldás!
4: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
5: www.hotelnautis.hu.
6: Pihensz, Anna?
7: Igen, pihenek és álmodozom.
6: Kiről álmodozol, amikor itt vagyok melletted?
7: Nem kiről, hanem miről, drágám. A Mercury Market szórólapjában láttam a Zeden Cream gresburkolatot szuperáron, és tudom, hogy tökéletes lenne a konyhánk padlójára.
6: Már megint felújítunk?
7: Laci, hiszen senki sem újít fel olyan jól, mint te.
3: Mercury Market. Otthon és kert berendezése. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: A minőség nem árkérdés, technológia kérdése. Kolornyomda. 30 év tapasztalat, Magyarország egyik legmodernebb gépparkja. Display, hullámkartoncsomagolás, szórólap, névjegykártya. Minden nyomdatermék egy helyen. Kolornyomda.hu.
9: Idén augusztusban cserélje a városi nyüzsgést a világörökség nyugalmára. Töltse az augusztus 20-ai hosszú hétvégét a 10 éves Castellum Hotel Hollókőben. Kényeztető wellness élmények, változatos műsorok, palóc gasztronómiai különlegességek várják Önt és családját. Kapcsolódjon ki ott, ahol a hagyomány és a prémium kényelem találkozik. Foglalja le szobáját még ma a hotelhollókő.hu oldalon. Castellum Hotel Hollókő. Élménnyé tesszük a pihenést.
10: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Halálos áldozatokat is követelő buszbaleset történt. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gál Tóth Andrást hallják. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán. Szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben, közölte a Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője az MTI megkeresésére. Janasócki Attila elmondta, egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a Mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, többen elhunytak. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, amelynek célja, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását, különös tekintettel azokra a beosztásokra, amelyekhez a katonai oktatási intézményekben nem megszerezhető végzettség szükséges. A honvédelem.hu oldalon megjelent tájékoztatás szerint a Honvédelmi Minisztérium pályázata a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok megszólításán túl a Honvéd Kadét képzésben tanuló 13. évfolyamos nagykorú hallgatókat is a katonai pálya irányába kívánja terelni. A pályázat részletei és az adatlap elérhető a kormány.hu címen. A pályázatokat postai úton lehet benyújtani szeptember 30-áig. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten. Már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Jól halad az új lakószoda felújítása Rákos mentén. A létesítmény várhatóan szeptember közepén nyithat meg újra. Az úszoda rész az új lakstand szezonális megnyitásával egy időben zárt be a munkálatok miatt. Jelenleg az ablakokat és a nyílászárókat cserélik, ami a beruházás egyik legjelentősebb része. Ezt követően lerakják az új burkolatot, mivel a régi már erősen elhasználódott. 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Forró nap zárja a hétvégét, a legmelegebb órákban 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétfőn egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, hajnalban 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
5: Nagyon erős a forgalom, sokan haladnak a főváros felé a Balatonról, az M7-es autópályán, a 90-es jelű Balatonvilágos és a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontok között telítettek a sávok, hosszabb menetidővel kell számolni. Újabb baleset történt, ráadásul az M7-es autópályán a 69-es kilométernél a Letenye felé vezető oldalon több jármű ütközött össze, a belső sávot lezárták a Szabadbattyán csomópont közelében, a torlódás 2-3 kilométeres, a Kőbányai úton, a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Sávlezárásra kell készülni a Fogarasi út, Kerepesi út, Albert Irsai út csomópontban is elektromos közműjavítása miatt. A Fogarasi úton befelé, a Kerepesi úton kifelé, valamint az Albert Irsai úton a Kerepesi út előtt. Mától szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz is közlekedik, ami a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. 06 30 30 30 95 8, továbbra is ez az elérhetőségünk. Nyugodtan hívjanak, írjanak, ha látnak valamit az utakon.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Két óra van, hölgyeim és uraim, startol egy újabb óra, Teddy Swimsnek is egy újabb oldalát fogjuk hallani, a Mr. Know It All 2026-os dala az önbizalom mögé bújtatott bizonytalanságról szól. Én Zsupos Ági vagyok, hatig itt vagyok önökkel.
13: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM, a rekordalacsony Duna Budapest múltjából is nagyon különleges emlékeket hozott a felszínre. Az Erzsébet híd közelében egy több száz éves ágyúgolyót találtak, a Batthyány térnél pedig egy második világháborús német katonai motorkerékpár került elő az iszapból. A környezetében robbanó testeket, lőszereket és katonai maradványokat is találtak. A Szabadság híd közelében közben 42-43 fokos termálforrásokat is megfigyeltek. A szakemberek kérése pedig egyértelmű volt, amit a mederben találunk, ne érintsük meg és ne mozdítsuk el, hanem inkább szóljunk a hatóságoknak. Jön egy újabb kedvenc, Bruce Springsteen, Born in the USA, nem diadalének, hanem egy hazatérő vietnámi veterán kiábrándult története, ezzel megyünk tovább.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuperműsorok, szuperműsorvezetők, nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: A Young Folks után rádiózunk tovább, és mindjárt jönnek a friss közlekedési és időjárási infóim, utána viszont biztosan csak a legnagyobb slágerek szólnak továbbra is. Dermot Kennedy például a 2022-es dalával, ez lesz a Kiss Me. Az énekes szerint a felvétel az emberi kapcsolatok erejét és a közös pillanat megtartását ünnepli, így teszünk mi is. Hallgassák csak! So kiss me the way that you would if we died. Folytatódik a felhőtlen, száraz idő, a látási viszonyok is nagyon jók. A hőmérséklet 33-34 fok körül tetőzik ma a vétel körzetünkben. Az élénk déli szél pedig a hidakon és a nyitottabb útszakaszokon. Hát igényelhet több figyelmet, hogyha fogalmazhatok így. A forróságban könnyebben elfáradhatunk, ezért hosszabb vezetésnél iktassanak be pihenőt. A parlagfű pollen koncentrációja is elérte a tüneteket okozó szintet, úgyhogy az allergiások gyorsan vegyék fel a kapcsolatot az orvosukkal, aki pedig partra vagy szabadtéri programra készül, vigyázzon a bőre egészségére. Legyenek nagyon óvatosak, mert ma még csak balesetekről tudtam beszámolni, és most sem lesz ez másként, mert hogy baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé. A külső sávban műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé Szárliget közelében. Az 50-es kilométer környékén is 2-3 kilométeres torlódás alakult ki. Továbbra is erős a forgalom, mert hogy sokan tartanak hazafelé a Balatonról az M7-es autópályán Budapest felé, a 90-es jelű Balatonvilágos és a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontok között telítettek a sávok, úgyhogy sokkal hosszabb menetidővel kell számolni az átlagosnál. Korábban frontálisan karambolozott két személyautó a 6-os főúton is, Dunaújváros elkerülő szakaszán, a 73-as kilométernél teljes útzár van még mindig érvényben, és csak helyben lehet kerülni. Szóval legyenek nagyon körültekintőek, és írják meg nekem, vagy hívjanak, ha látnak valamit még az utakon, 0630 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

továbbra is csak a legnagyobb slágerek szólnak itt a Sláger FM-en. Hoztam egy kis érdekességet. Egy friss tudományos összegzés szerint a boldogság nem egyszerűen elhatározás kérdése. Én is nagyon gyűlölöm, amikor azt mondják rossz kedvemben, hogy mosolyogj, mert hogy ez nem megy olyan könnyen. Az alapvető szükségletek, a biztonság, a szabadság és a társas kapcsolataink is nagyon számítanak. Különösen sokat jelent, ha tartozunk valahová, vagy így érezzük, és van kire támaszkodni. A The Human League következik egy olyan helyen, ahova egész nyugodtan tartozhatnak. A Don't You Want Me ötletét Philip O.K. egy képes magazin történetmesélő fotósorozataiból merítette, és eredetileg nem is szánta kiemelt kislemeznek. Furcsa dolgokat hoz az élet. Mi szolgáltatjuk továbbra is a legnagyobb slágereket ott, ahol igazi közösségre találhatnak. Itt a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lengyelország külön repülőgépet küld Magyarországra a baleset miatt. Az Egyesült Államok lesz a 40. mesterségek ünnepe díszvendége. Kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a Varsói Külügyminisztérium és az Egészségügyi Szolgálatok képviselőit szállító különgépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en. Minden a balesetben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget, ígérte Tusk. Ebben a nehéz pillanatban együtt vagyunk, áll a kormányfői bejegyzésben. Mint arról beszámoltunk, több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú busz utasai közül az országos mentőszolgálat beszámolója szerint 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családtagjainak és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, a magyar miniszterelnök, a külügy és az egészségügyi miniszter is vasárnap. A belügyminiszter szintén részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. A rendőrség vasárnap reggel még azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetőleg a sofőr elaludt. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megúvásához. Forgalomban állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen és a 3-ason, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-as és a 42-es vonalakon már kizárólag csak ilyen járművek közlekednek. Hétfőn egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet.
2: Köszönjük a friss híreket, és folytatjuk a közlekedési infókkal. Továbbra is nagyon erős a forgalom, mert hogy sokan igyekeznek a Balatonról Budapestről az M7-es autópályán, a 90-es jelű Balatonvilágos és a 70-es jelű Szabadbattyán csomópontok között telített sávokon kell autózni, hosszabb menetidővel számoljanak az arrafelé közlekedők. Volt egy frontális karambol, még korábban a 6-os főúton egyszerűen nem akarott nyugodni a helyzet a dunaújvárosi elkerülő szakaszon, a 73-as kilométernél még mindig teljes az útzár, helyben lehet kerülni a legutolsó információim szerint, és baleset volt a Róbert Károly körúton és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a Rákóczi híd felé. A külső sávban, aki arrafelé igyekszik, inkább válasszon egy másik útvonalat, és ami még biztos, hogy félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben is a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, ott átépítik a csatornát. Ugye tudják az elérhetőségünket? Remélem, mert mindig elmondom, 0630 30 30 95 8.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy
0: Egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytathatjuk, három után érkezem újra, Zsupos Ági vagyok, ez itt a Sláger FM. Maroon 5 és Lisa is érkezik. A Priceless gitárintróját James Valentine először egy telefon hangrögzítőjében játszotta fel. Őrület, merre halad a technika.
0: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM-en. A Sláger FM-en.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

0: Sláger FM-et hallgatják. Újabb faragott kő töredéket hozott felszínre a Dunaújvárosnál. Az előző órában beszéltem róla, hogy mennyi érdekesség került elő a folyóból, de erről azt hiszem érdemes külön is beszélni. Egy korábban víz alatt álló partszakaszon találták meg a szakemberek, miután a helyiek szóltak nekik a különleges tárgyról. Az alacsony vízállás miatt az elmúlt napokban több hasonló emlék vált láthatóvá, köztük például római kori darabok is, akit nagyon izgatnak ezek az antik darabok. Mindenképpen érdemes most a környéken nézelődni, de semmit ne vigyenek magukkal, vagy semmit ne vegyenek ki belőle. A szakemberek ugyanis azt mondják, inkább telefonáljunk a hatóságoknak, inkább értesítsük a múzeum szakembereit, vagy a hozzáértőket. Alex Warren következik, a Fever Dream 2026 februárjában jelent meg, és az Ordinary hatalmas sikere után az énekes következő zenei korszakát nyitotta meg.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Hú, a stábban mindenki táncra perdül erre a darra, akárhányszor felcsendül, hát nem véletlen, gondoskodunk a jó hangulatról. Most pedig tartunk egy rövid szünetet, mert jönnek a friss közlekedés és időjárási infók. Utána Taylor Swift 2025-ös dala A The Fate of Ophelia fog szólni. A cím Shakespeare tragikus hősnőjére utal. A történet viszont a megmenekülés felé fordul.

0: Folytatódik a zavartalanul napos idővételkörzetünk szinte minden településén, esély sincs az esőre, sajnos sokan örülnének már neki, főleg az agrárgazdaságban dolgozók, de ettől függetlenül legalább az utakon a burkolat száraz marad. A 34 fokos meleg csak lassan kezd enyhülni, a déli szél pedig továbbra is élénk lehet. Ha úton vannak, számoljanak azzal, hogy a hőség tompítja a figyelmet, rengeteg baleset van az utakon a mai napon. A szabadtéri programokon tartunk rövid pihenőket, és vigyázzanak a bőrük egészségére. Ne feledjék, hogy hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Napközben sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben, a Fóti úton, a Váci út közelében, ott javítják az útburkolatot. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába kanyarodni. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni. Mindkét irányban csatorna karbantartás miatt vezessenek nagyon óvatosan, és írjanak, hívjanak, ha látnak valamit az utakon, vagy frissítenének az információkon. 06 30 30 30 95 8.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Kínos témám van a gyerekek számára elsősorban, meg rossz hírem, mert én is ránéztem ma reggel a naptára, és rájöttem, hogy már csak 2 hét van a suliig, te jó Isten! Ilyenkor azért a szülőknek is érdemes átgondolni az iskola kezdés előtti alvásrendet. Nem egyik napról a másikra érdemes átállítani a gyerekek alvását, és teljesen természetes, hogy a nyáron egy picit ez szétcsúszik. Már most segíthet, ha néhány naponta 15-20 perccel korábban hozzuk a lefekvést és az ébredést, már amennyire ez lehetséges, este pedig csökkentsük a képernyő időt. A 6-12 éveseknek általában 9-12, a tiniknek 8-10 óra alvásra van szükségük, nekem meg úgy nagyjából 42-re, de ezt nem tudom lehozni. A Volmár és Szikora Róbert jön, az Úristen 2022 egyik legnagyobb hazai slágere lett, és nem csak mi magyarok, de hogy a külföldiek is kívülről fújják, na az a siker.
1: Ez Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
1: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Peller Marian vagyok, és létrehoztam a Lélekközösség klubot, ahol önismeret, pszichológia és spiritualitás együtt egy támogató közösségben vár. Exkluzív videós tartalmak és élő találkozók a klubban. Csatlakozz hozzám, ha készen állsz a fejlődésre. www.tagság.lélekközösség.hu

0: hellaspark.hu.
1: Nem kell repülőjegy, hogy megtaláld a világ autentikus ízeit. A Hellas Invest Kft. Elhozza Görögország, Ázsia és Mexikó kedvenc street food termékeit. Roppanós nachóra, görög pitára, olajbogyóra vagy tájszószra van szükséged? Keresd a Chef Marketnél. Chef Market, éttermek és séfek professzionális partnere.
2: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: A nyári melegben feltöltődésre vágyik?
5: Van megoldás.
4: Különleges családi ajánlatokkal, óriási gyermekkedvezménnyel várja Önt a Vital Hotel Nautis Budapesttől fél órányira a Velencei tó partján. Vízpart, élménymedencék, óriás csúszda kicsiknek és nagyoknak, nyári finomságok, hűsítő meglepetések, luxus, design, kényelem. Vital Hotel Nautis. Egy hajónyi élmény.
5: www.hotelnautis.hu.
6: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
7: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keresd minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
8: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
9: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
10: A reklám után.
9: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak országszerte. Szombaton Eger-Baktán mintegy 5 hektárra terjedtek ki a lángok, amelyek kerteket és melléképületeket is elértek. Lovász Patonán pedig 10 hektáron égett a száraz növényzet. Tornyospálcán egy 5 hektáros gyümölcsösben, Szegeden pedig egy erdős területen kellett beavatkozni. Közben Sóly és Őskü között továbbra is dolgoznak a korábbi több száz hektárt érintő tűz izzó gócainak felszámolásán. Vasárnap is több helyszínről érkezett riasztás. Sárbogárd és Rétszilas között például bokros, fás terület gyulladt ki. A száraz, meleg időjárás miatt továbbra is kiemelten fontos a tűzgyújtási szabályok betartása és a fokozott óvatosság. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Ingyenes komposztálók keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű a kertben felhasználható anyag keletkezik. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A jövő hét első napjától már enyhülésre készülhetünk, mivel nyugat, észak-nyugat felől egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Hétfőn záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: Köszönjük a friss híreket az M5-ös autópályán Budapest felé Örkény és Újhartyán között. Az 51-es kilométertől és a 45-ös kilométerig mozgó tereléssel a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák, 4-5 kilométeres a torlódás. Annak, aki teheti, Lajos Mizse és Újhartyán között érdemes az 5-ös főútot választani. Nagyon erős a forgalom, sokan jönnek haza a Balcsiról a főváros felé az M7-es autópályán, hosszabb menetidővel számoljanak. Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. Sok közlekedési változásra kell számítani, természetesen majd a 20-ához kapcsolódóan is, de előtte még jó, ha tudják, hogy sávlezárás van a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében, mert javítják az útburkolatot, és tart a felújítás a 9. kerületben is, a Mester utcában. 0630 30 30 95 8, ez az elérhetőségünk, ez biztosan nem változik.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
0: 4 óra után folytatjuk a Sláger FM-en, csak a legjobb dalokkal, a legnagyobb slágerekkel. Most érkezik a Cat Eye és a Gabriella, ami a nyugati nagy kedvenceket kombinálja a K-pop hangulatával. Hallgassuk meg együtt! Sláger.
12: A legnagyobb slágerek változatosan, csak a Sláger FM-en.

0: everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I'm
1: sorry. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

Érd az első európai uniós város, ahol ilyen berendezést helyeztek üzembe. Fontos, hogy a technológia nem a fákat helyettesíti, hanem a városi zöld felületeket egészíti ki, de ettől függetlenül szerintem ez fantasztikus technológiai előrelépés. Az érdekességek után Huey Lewis érkezik, és a The Power of Love a 85-ös visszajövőbe figyelni.

A 2010-es évek divája Kylie Minogue után pedig folytatjuk friss közlekedési és időjárási infókkal, utána pedig a 2020-as évek divája jön Camila Cabello 2021-es dala a Dongóját, a latin pop hangzást valódi kubai ütőhangszerek, és Pedrito Martínez játéka teszi élővé, belehallgatunk.

0: Nagyon szép az idő, akár kültéri, szabadtéri programokhoz is ideális, bár még mindig nagy a hőség, bőve 30 fok fölött jár a hőmérséklet, az ég tiszta, az utak szárazak, az élénk délies szél időnként erősebb lökésekkel fújhat. Csapadéktól viszont sajnos nem kell tartani a vételkörzet egyetlen településén sem. A délutáni programokhoz tényleg jók a feltételek, a tűző napon viszont továbbra is gyorsan túlmelegedhetünk. Ha elmennek otthonról, vigyenek magukkal egy nagy palack vizet, és használjanak megfelelő mennyiségű napkrémet is. Sok baleset volt ma, úgyhogy vigyázzanak az utakon. A meleg miatt biztos vagyok benne, hogy egy kicsit dekoncentráltabban vezetünk. A Budaörsi úton befelé a Villányi út előtt buszsávot alakítottak ki, tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Napközben szakaszos sávlezárásra kell készülni a Ferenc körút és a Haller utca között. Sávlezárásra kell készülni a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében is, az útburkolaton dolgoznak. Az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. A Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál befejezték viszont a gázvezeték javítását. A forgalom irányonként ismét egy-egy sávban haladhat. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a 8. kerületben a Szerdahelyi utcában a Mátyás térnél, ott csatornát építenek át. A 20. kerületben a Köves úton az alsó határútnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. 0630 30 30 95 8 az elérhetőségünk.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A Sláger FM-et hallgatják. A Stanford kutatói olyan modellt fejlesztettek ki, ami egyetlen éjszakai alvásvizsgálatból több mint 100 betegség későbbi kockázatát megbecsülheti. Ez fantasztikus felfedezés. Az agyi aktivitást, a szívritmust, a légzést és a mozgást elemzi, de egyelőre kutatási eszköz, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, és nem jelenti azt, hogy egy okos óra már diagnózist is tud adni. Én nagyon várom a sci-fi valóságnak azt a részét, amikor tulajdonképpen már csak egy órával vagy a beépített mesterséges intelligenciával ilyen sok információhoz juthatunk, megnyugtató lenne. Közben pedig jön Billy Joel az Uptown Girl dallam világában, Frankie Valli és a Four Seasons hatása találkozik Billy Joel klasszikus zenei gondolkodásával, és nagyon szeretjük.

0: 87-ben a nagy hóesésben ezt hallgattuk otthon. Tele volt a szobám a plakátjaikkal. Az első munkahelyemen mindig ez szólt.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra itt a Sláger FM-en, de még engedjék meg, hogy ajánljak egy programot hagyományos kórai épületfestészettel, gyöngyházberakásos lakművességgel és kalligráfiával is megismerkedhetnek a látogatók majd augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban, a Mesterségek ünnepén, aminek most hivatalos vendége az USA. Nagyon izgalmas lesz, az érdeklődők nem csak több száz technikát ismerhetnek meg, hanem maguk is kipróbálhatják például a hagyományos motívum festést és a koreai kalligráfiát mindenképpen próbálják ki, addig pedig érkezik Harry Styles és a Late Night Talkin, aztán pedig természetesen friss hírekkel folytatjuk itt a Sláger FM-en.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset történt az M3-ason. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Tizenkét ember vesztette életét az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. Az országos mentőszolgálat beszámolója szerint egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. A rendőrség vasárnap reggel azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt. Vélhetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál, Magdolnavölgy térségében szombaton, posztolta a Pilisjász falui polgárőrség. A polgárőrséget a rendőrség kereste meg, arra kérték őket, hogy biztosítsák a bomba helyszínét, hogy illetéktelen személy ne kerülhessen a veszélyes eszköz közelébe, és a terület a szükséges intézkedésekig biztonságban maradjon. A polgárőrség szombat 18 órától őrizte a helyszínt vasárnap reggelig, amikor a kiérkező rendőrök átvették tőlük a feladatot, majd 10 óra 15 körül a tűzszerészek is megérkeztek, akik ezt követően megtették a robbanótest biztonságos kezeléséhez szükséges intézkedéseket. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten, már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Idén is megrendezik a Bartók Fesztet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok, délkeleten szűnik meg legkésőbb a forróság. Nem tart sokáig a csapadékos időszak, keddre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet.
2: Ismét történt egy baleset, ez nehezíti a közlekedést a 8. kerületben a Fiumei úton a Festetics-György utca előtt a Baross tér felé, a forgalom irányonként egy sávon halad. Most hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik elektromos közmű javítása miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja, Czobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik. A járattal Újpalota, Erdőkerülő utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak. 3-as pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos pedig nem közlekedik a teljes vonalon. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton, ez már jó régóta nehezíti az ott élők életét. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos. A Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. Vigyázzanak magukra és vezessenek óvatosan.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 óra múlt, Tom Grennan pedig érkezik, a Little Bit of Love a tovább lépés és a régi kapcsolatokhoz való visszatérés közti belső vívódásból született. Hallgassuk meg együtt, tartsanak velem, én Zsupos Ági vagyok, és ebben az órában még együtt rádiózhatunk.
0: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM, a székesfehérvári királyi napok ma is folytatódik a belvárosban. A hivatalos program szerint vasárnap még tart a fehérvári mézünnep, nemzetközi néptáncosok töltik meg a belvárost, a Városháza díszudvarában pedig még kertmozi is lesz. A Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékei Látogató Központjában ma nyílik meg a Nagy Lajos király korát bemutató kiállítás. A részletes kezdési időpontokat indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék a királyi napok hivatalos oldalán. Addig pedig jöjjön nálunk Zombón, a Beautiful Things. Azt hiszem éppen azt a félelmet fogalmazza meg, hogy milyen elveszíteni valamit, amiért a leghálásabbak vagyunk.

0: Heavenly Brooks úgy kiosztott minket itt a Sláger FM-en, hogy tartunk is egy kis szünetet, jönnek a friss közlekedési és időjárási információk. Utána pedig a Miles Smith 2024-es dala a Stargazing következik. San Franciscóban kezdte írni, és egy meleg derűs közösen énekelhető felvételt szeretett volna. Én szerintem ez össze is jött neki. Kitart a kellemes nyári időjárás a vételkörzet összes településén. Még mindig 30 fok fölötti értékeket mérhetünk, lassan enyhül a forróság. A délies szél még élénk lehet, estére viszont fokozatosan lecsendesedik. Aki most indul haza, jó látási viszonyokra és száraz utakra számíthat. Kellemesen meleg este jön, az éjszaka pedig csillagfényes lesz, úgyhogy aki teheti, mindenképpen üljön ki egy kicsit, és lesse meg a csillagokat, nyilván ott, ahol látszódnak. Hajnalra nagyjából 19 fokig frissül majd a levegő. Sokan elindultak a Balaton felől a fővárosba, úgyhogy az M7-es autópályán továbbra is nagy a forgalom, egy kicsit hosszabb menetidővel kell számolni. Az M5-ös autópályán Budapest felé Örkény és Újhartyán között az 51-es kilométertől és a 45-ös kilométerig mozgóterelés a belső sávban az útmenti növényzetet gondozzák. Ott is egész nap torlódás volt, több kilométeres ráadásul, úgyhogy legyenek óvatosak és türelmesek, ha mondhatok ilyet. Hétvégén napközben sávlezárásra kell készülni. A negyedik kerületben a Fóti úton, a Váci út közelében javítják az útburkolatot, kerüljenek, hogyha tudnak, az a biztos. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát. A hatodik kerületben az Icsi Jenő utcában, a Jókai utcánál gázvezetéket javítanak, ezért csak a Terész körút felé lehet haladni. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot. A villamospálya karbantartása miatt 06303030958, az elérhetőségünk biztosan nem változik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

továbbra is a Sláger FM-et hallgatják. A családi nyaraláson, én legalábbis így tapasztalom, könnyen vita lesz abból, ha minden percet előre megtervezünk és megtöltünk. Sokan úgy érzik, hogy talán más tempóban pihennének, mint a többiek. A hőség és a kialvatlanság pedig tovább rövidítheti a türelmünket. Érdemes naponta legalább egy üres időszakot hagyni és előre megbeszélni mindenkivel, hogy kinek mitől lenne jó a közös program, és ki mitől érezné úgy, hogy valóban feltöltődött. Nálunk ez garantált, Rihanna érkezik a 2006-os SOS dalát készítette.

nem marad nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
0: Köszönjük.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.

0: autospark.hu.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
2: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kisősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. Plusz 36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
4: Ne vesződj az otthoni mosás maratonnal. Gyere a Laundro önkiszolgáló mosodába, ahol akár 20 kg ruhát moshatsz és száríthatsz egyszerre, akár egy órán belül. Professzionális gépek, prémium bőrbarát mosószerek, kulturált környezet. Ha most Laundro kártyát vásárolsz, 5000 forint ajándékfeltöltést kapsz. Laundro. Gyorsabb, jobb, olcsóbb. Keres minket a Váci és a Dunakeszi Tescóban, valamint Dunajvárosban az Interspárban.
5: Székre állok.
6: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
7: A kicsik pedig elmondják.
8: Hogyha ti állíthatnátok össze a tantervet, akkor hogy nézne ki mondjuk egy napotok a suliba?
9: Tesi.
10: Udvari szünet.
9: Rajz.
8: Igen. Rajz.
10: Technika. Környezetismeret. Aztán...
11: De még ha lehetne valami vicces tárgyat berakni, mi lenne az?
10: Akkor állatok megszelídítése.
12: De jó!
5: Székre állok!
6: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
1: A reklám után.
6: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Lengyelország külön repülőgépet küld Magyarországra a baleset miatt. Az Egyesült Államok lesz a 40. mesterségek ünnepe díszvendége. Kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a Varsói Külügyminisztérium és az Egészségügyi Szolgálatok képviselőit szállító külön gépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en. Minden a balesetben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget, ígérte Tusk. Ebben a nehéz pillanatban együtt vagyunk, áll a kormányfői bejegyzésben. Mint arról beszámoltunk, több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú busz utasai közül az országos mentőszolgálat beszámolója szerint 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családtagjainak és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, a magyar miniszterelnök, a külügy és az egészségügyi miniszter is vasárnap. A belügyminiszter szintén részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. A rendőrség vasárnap reggel még azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetőleg a sofőr elaludt. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megúvásához. Forgalomban állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembe helyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen és a 3-oson, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-as és a 42-es vonalakon már kizárólag csak ilyen járművek közlekednek. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Kedre vidadóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, csapadék nem várható. Kora reggel 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk. Az M1-es autópályán folytatódnak a szélesítési munkák. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Budapest felé Bakk térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre számítsanak. A fővárosban a Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. A Fóti úton a Váci út felé a Zombori utca után, a 15. kerületi Nyírpalota úton pedig befelé az Apolló utcánál útszűkületen kell áthajtani, mindkét helyen csatornát javítanak. Felújítás miatt a 20. kerületi Köves úton az Alsóhatár útnál a forgalom egy sávban váltakozva halad jelzőlámpás irányítással. Félpályás lezárás nehezíti a haladást a Szerdahelyi utcában, a Mátyás térnél, mert átépítik a csatornát.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Folytatódik az Opel Vallis slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján. Elérkeztünk a top 20-hoz. Orsi a múltbolos dalokat, a hétszájra pedig a szülinapos Jim Morrison.
12: Nem.
0: Jó, tudom, James Morrison. De... A Jamesnek nem lehet mondjuk a Jim a becézése?
12: Nem.
0: Jó, és ha megfizetik?
14: Sajnos nem.
0: Sem. Jó, folytatjuk az Opel Vallis slágerlistát. Ed Sheeran behozta a kameráját, nem szemüvegben van, a 20. helyen.

0: Ed Sheeran, és az azt hiszem a 18. Na, Ed Sheeran is duplázott akkor ma. Fastboy a Good Life-on pedig szólóban van. Hát gyerekek, ez a Fastboy, ez egyedül ásorog itt mindig. 19-en most jelen pillanatban. Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 56 éves lett Varga Feri, akit az Országon Megasztár harmadik évadában ismert meg. A tehetségkutató nem csak a karrierjét változtatta meg, hanem a magánéletét is, hiszen itt ismerte meg Balási Bettit, aki később a felesége lett. A házaspár 2007-ben mondta ki a boldogító igent, azóta pedig a hazai zenei élet egyik legismertebb művészpárja. Most közösen énekelnek, Balási Bett és Varga Feri következik. Egy bolond százat csinál.

0: bolond század csinál, Balási Betty, Varga Feri pedig mindannyiunkat megbolondított itt az elmúlt percekben. Köszönjük szépen! Közben érkezik a hét sztárja, Jim Morrison.
1: Ne!
0: Jó, James Morrison! Én nekem Jim, jó? Mi közeliben vagyunk. Dolgozott Jason Mraz-zal, Nelly

0: A Lady Gaga és az Abrakadabra a 15. Kató néni és János bácsi Turn the Lights Afja pedig a 16. Orsi érkezik, aki mindig az első. Ha valami múltbélit kell nekünk előhozni, most nem haragszom rá, mert hogy egy nagy kedvencem jön.
1: Visszapillantó.
2: 33 évvel ezelőtt Freddie Mercury vezette a brit kislemezlistát a Living on My Own remix változatával. Az eredeti dal még 1985-ben jelent meg a Mr. Bad Guy című szólóalbumán, akkor azonban nem aratott kiemelkedő sikert. A történet csak évekkel később Freddie halála után fordult meg, a remix óriási sláger lett, több országban is listavezetővé vált, és máig az egyik legismertebb szóló dalaként tartják számon. Jöjjön most Freddie Mercury, szól a Living on My Own.

0: Mercury és a Living on My Own. Hát nem az egyik legjobb dala, de az a helyzet, hogy Freddynek még a rossz dalokat is meg tudom bocsájtani. Mert azok sem úgy rosszak, mint általában a rossz dalok, hanem olyan Freddy sem rosszak.
1: Értem.
0: Tehát mindig felmerül bennem a gyanú, hogy lehet, hogy én nem értek valamit. Más daloknál, ha más csinál rosszat, ott nem merül fenn bennem. Ott nagyon magabiztosan tudom, hogy az tényleg itt azért elgondolkozom rajta. Ez itt a Hivatalos Magyar Slágerlista a Kereskedelmi Rádiók összesítés alapján. A hét sztárja Jim Morrison.
2: Nem is!
0: Helyett James, de a Morrison stimmel. Felesége Jill Catchpole volt, hát 2024-ben elhunyt öngyilkos, tehát önkezével vetett véget az életének. Ekkor már külön éltek, de ez akkor is rettenetesen szomorú.
1: Igen.
0: Két kislányok született, Alice 2008-ban, Ava Rose pedig 2018-ban jött a világra, tehát van 10 év a két lány között, és 24-ben 6 éves volt a kicsi, tehát amikor az anyu kilépett az élők sorából. Ez áj, de szomorú ez tényleg. Nem tudom, mi van mögötte, meg nem néztem utána, de nem is érdekel, mert nem mindegy, hogy mitől volt így, akkor is szomorú. Egyébként James Morrison pedig nem egy bulvárhős, de mondtuk kemény gyerekkor, egy ilyen módon elvesztett feleség, tök mindegy, hogy már nem éltek együtt akkor is. Nem drogozik, nem piál, nem szerepel a bulvárban, teszi a dolgát, zenél, meg hát neveli a gyerekeket. Tavaly óta új párja van, Marielle Jonas, utazási influencer. Én csak remélem, hogy a Jonas nem a keresztneve.
1: Miért?
0: Mert akkor a gyerekeknek tényleg egy elég fura új anyukát kellett megszokni.
1: Hogy érted ezt?
0: Reggel borotválkozik.
1: És ha igen.
0: És nem a lábát.
3: Nyugalom, fiúk, üljetek vissza.
0: De nem, nyugi, a Jonas a vezeték név, úgyhogy, na, nincs itt semmi látnivaló. Cameron és a B-Mine a 14.

0: Jackson, Sarah Isha Miller, Don't Leave Kylie a 12. Lloyd Gatlakia pedig a 13. Orsi pedig jön, és hoz valamit, ha már a Jónás itt feltűnt nekünk vezeték és keresztnevekként, mint az új szerelme James Morrisonnak, egy másik Jónástól is hoz nekünk valamit.
1: Visszapillantó.
2: 37. születésnapját ünnepli Joe Jonas, amerikai énekes, színész és dalszerző. Testvéreivel 2005-ben alapították meg a Jonas Brothers-t, amely az elmúlt két évtized egyik legsikeresebb popcsapatává nőtte ki magát. A trió több millió lemezt adott el világszerte, a Sucker pedig a nagy visszatérésük egyik legnagyobb slágere lett. Következik a Jonas Brothers és a Sucker.

0: Jonas Brothers és a Sucker. Köszönjük szépen. Rég dumáltunk Angelina Jolie-ról, feltűnt nektek?
1: Persze.
0: Na, hát mert vele nincsen semmi. Na de a bátyjával.
2: Új híre?
0: James Heavennel. 53 évesen nyilvánosan beszélt először arról, hogy a férfiakhoz vonzódik, de ez kit érdekel, hogy kihez vonzódik az Angelina Jolie bátyja. Istenem. A bátyjának a legjobb barátja az például kihez vonzódik, nagyon érdekelne, nem? Egy élő videóban mesélte el, hogy már kisfiúként tudta magáról, hogy mi újság, ekkor még sem bizonytalanságot, sem szégyent nem érzett. Később azonban úgy érezte, hogy bizonyos dolgokat el kell rejteni, hogy a környezetében élő fiúk ezt elfogadják, mert mint hogy őt elfogadják.
2: Persze, persze.
0: A vallomás közben mellette volt ex-felesége, Romy Imbelli is, akivel 2 év házasság után idén márciusban döntöttek a válás mellett.
2: Előlem.
0: Romy később nyilvánosan is támogatásáról biztosította a Heavent, és azt írta, hogy továbbra is családtagként és legjobb barátja ként szereti őt.
2: Valóban?
0: Hát, Soma Mamagésa elmesélte, milyen az, amikor kiderül valakiről, akivel te szerelmi kapcsolatban éltél, hogy egyébként ő meleg, és ez vele többször is előfordult, ő nem volt annyira boldog emiatt, és meg tudom érteni, félre ne értsetek, abszolút vele tudok érezni, úgyhogy ez egy nagyon nagy emberi dolog, amit itt Romy kihozott magából, vagy egy nagyon szép emberi gesztus, de valójában nehezen tudom elképzelni, hogy az emberi akkor nem gondol arra, hogy valamit én itt...
2: Legyen óvatos.
0: Nagyon benéztem. Akkor ezért, mert mindig szex közben a híradó, nézte közben a Szellő Pistit.
2: Befejezte?
0: Na mindegy, én kérek elnézést az érintettektől, de hát, hogy... Na, értitek. Ray Dalton és a Blood Running a 11. Jó, nyugodtan tiltakozzál, tessék. Kérlek, hogy tiltakozzál.
3: Tiltakozom!
0: Köszönöm. Jó van, Ray Dalton. Ráncsuk fel a zuhanógép orrát. Lelia.

0: Radalton és a Blood Running a 11. Köszönjük szépen, időjárás, közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra. A top 10! Ezzel folytatjuk majd az Opelval is legelistát, de természetesen csak a hírek, időjárás, közlekedés után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak országszerte. Szombaton Egerbaktán mintegy 5 hektárra terjedtek ki a lángok, amelyek kerteket és melléképületeket is elértek. Lovászpatonán pedig 10 hektáron égett a száraz növényzet. Tornyospálcán egy 5 hektáros gyümölcsösben, Szegeden pedig egy erdős területen kellett beavatkozni. Közben Sóly és Őskü között továbbra is dolgoznak a korábbi több száz hektárt érintő tűz izzó gócainak felszámolásán. Vasárnap is több helyszínről érkezett riasztás. Sárbogárd és Rétszilas között például bokros, fás terület gyulladt ki. A száraz, meleg időjárás miatt továbbra is kiemelten fontos a tűzgyújtási szabályok betartása és a fokozott óvatosság. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Ingyenes komposztálók keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű, a kertben felhasználható anyag keletkezik. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A jövő hét első napjától már enyhülésre készülhetünk, mivel nyugat, észak-nyugat felől egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Hétfőn záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulhatnak a maximumok. Szerda hajnalig éjszakánként a 6-os villamos helyett karbantartás miatt pótlóbusz közlekedik, amely a Szél-Kálmán tér felé a Margit-sziget, Margit híd megállóban nem áll meg. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárták befelé a Tér utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utca felé kanyarodni. Életbe lépett már az augusztus 20-ai rendezvények miatti forgalomkorlátozás egy része. Lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, valamint a budai alsó rakpartot a Margit híd és a Petőfi híd között augusztus 22-én 22 óráig. Lezárták a Szentháromság utcát és a Tárnok utcát is augusztus 25-én 4 óra 30-ig, illetve lezárták a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és a Szent Gellért tér között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás. Itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Hello, Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítése alapján. Jön a top 10. A hétszerre James Morrison, hogy a végére megtanultam, hogy nem a Jim.
3: Ügyes!
0: Vagy igen? Melyik? A James, ugye?
3: Igen.
0: Az a jó. Oké, folytatjuk az Obával is slágerlistát Tóth Abigaillel és Sugar Daddyvel. Ők nem egy páros, hanem az egyik a dalcím volt, hogy melyik, nem árulom el. Csak annyit, hogy a 10.

0: Sam Felt és Rosalind Hot Like Mine, a 8. helyen Hippaton az Out of My Head-del, a 9. Orsi pedig jön, és még az utolsó órában is előcibál néhány múltbéli dalt.
1: Visszapillantó.
2: 50 éves lett Emilio, aki nem csak kiváló énekes, hanem remek dobos is. A zene szeretete egészen fiatalon ragadta magával. Mindössze 13 éves volt, amikor egy családi történetnek köszönhetően beleszeretett a dobolásba. Szülei hamar megvették neki első dobfelszerelését, néhány hónappal később pedig már saját zenekarával állt színpadra. 2019-ben Radics Gigével és Dr. Béressel közösen újra gondolta a Ne nézz vissza rám című slágert. Ez következik most.

0: Millió, Radics Gigi, Dr. Béres, Ne nézz vissza rám 2019-ből. Köszönjük szépen, az 7 éve történt, drága barátaim.
1: Így van.
0: Na úgy ne nézzünk vissza. Istenem, már általános iskolába jár, aki akkor született. És másodikos. Na mindegy, köszönjük Orsinak, ez itt az Open Valley Slágerlista, ahol a hét sztárja James Morrison. Néhány infó még róla, aztán befejezem róla az értekezést. Ahogy említettem, nem egy bulvár alkat, voltak gyerekkori tragédiák az életében, voltak jelenlegi tragédiák. Közösségi oldalain leginkább zenés videók találhatók, ahol gitáron játszik és énekel, milyen fura egy zenésztől tényleg, hogy nem főz, nem régi autókat mutat be, vagy politikai expozéi vannak, hanem gitározik és énekel.
2: Na, igen.
0: Védi a magánéletét és a családját, jól teszi, de hát ezzel nem fog sokra menni a mai világban.
2: Aha.
0: Támogatja a fiatal tehetségeket egy-egy megosztással, közös fotóval. A művészet minden területén, tehát nem csak énekesek mellett jelenik meg így támogatólag, hanem grafikusok, festők és könyvírók munkáit is szokta osztogatni.
3: De királyság!
0: Hát ez egy szimpatikus arc! Hölgyeim és uraim, hát ha valaki ezt szeretnék hasonlítani mondjuk ilyen...

0: Taylor Swift az ötödik a Fade of Ophelia-val, és a hatodik is az Uplight-tal. Úgyhogy Taylor Swift itt meghasadt tudatilag a hatodik és az ötödik hely között. Na de Orsi jön, és hoz valami kegyetlen jó dal.
1: Visszapillantó.
2: 29 évvel ezelőtt Will Smith 4 hétre elfoglalta a brit kislemezlista első helyét a Man in Black című dallal. A film főcímdala világszerte hatalmas siker lett, sőt, Grammy-díjat is hozott az amerikai színésznek és rappernek. Most újra felcsendül a 90-es évek egyik ikonikus mozislágere, Will Smith, Man in Black.

0: Will Smith és a Man in Black. Ooh, yeah! Ez itt még mindig az Opelval is slágerlista, köszönjük szépen. És ha már beszéltem Angelina Jolie-nak a bátyjáról, aki a kutyát nem érdekli egyébként, akkor beszélgessünk Tom Cruise és Katie Holmes 20 éves lányáról, Shuri Noelle-ről.
1: Meséld el, halljuk.
0: Aki most először lép színpadra. Shakespeare Szent Ivánéi Állam című darabjának modern feldolgozásában játszik az Edinburgh-i Fringe Fesztiválon, vagy Fring az is lehet, nem tudom, hogy is mondhatnám, Fringom sincs.
1: Nem hencegnék vele.
0: Shuri a Pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem színművészeti hallgatója, és az évfolyam társaival készül az előadásra. Ez olyan szép, hogy van egy ilyen kis színészházas pár, és születik egy lányuk, és ő is színész lesz, és még ügyes is. Jó, hogy utálják egymást a szülők, és nagyjából sose beszélnek, és tényleg pisztolytattalanak egymás fejéhez, de ettől még biztos jó megnézni a kislányt.
1: Miért te?
0: Már akit meghívott, ugye? Mert hogy nemrég hivatalosan megváltoztatta a nevét, és elhagyta a Cruise vezetéknevet. Az apjával állítólag több mint egy évtizede nincs kapcsolata, annak ellenére, hogy Tom Cruise 18 éves koráig jelentős összeggel támogatta anyagilag. Ebből is lehet látni, a gyermeki szeretetet nem lehet pénzzel megvenni. Bár én nem ezt tapasztalom itthon. Mert hogy ők próbálkoznak. Én már nem. Mindegy, a színész korábban maga is elismerte, hogy a válás után hosszú időszakok teltek el úgy, hogy nem látta Shurit, és most sem valószínű, hogy ott lesz a lánya színészi debütálásán. Na ez itt a baj, Tom!
1: Ez lényeges.
0: Ez itt a baj! Mert anyukától el lehet válni, édes, drága Tomi barátom, de a gyerekektől nem szabad.
2: Úgy van!
0: Nem, hát ez, na, annyira, ja Istenem. Mindent értek, Shuri, és sajnálom. Mindenesetre akkor szóljon neked itt a Sleep Tonight, aludjunk azért jól ma este, Switch Disco a negyedik.
1: Ugye jó, mi?

0: Negyedik itt a Swiss Disco Rehab, Samfelt és a Sleep Tonight. Ez a múlt heti lista vezetőnk volt egyébként. De most jön egy kis hatásszünet, mert hogy Orsi jön.
1: Visszapillantó.
2: 42 éves lett James Morrison, brit énekes dalszerző, aki 2006-ban robbant be a nemzetközi zenei életbe különleges, rekettes hangjával. Már gyerekként a zene töltötte ki a mindennapjait, tínédzserként pedig utcazenészként is fellépett, mielőtt meghódította volna a világot. Most egyik legismertebb felvétele következik, amelyben Nelly Furtadóval énekel duettet. Jön a Broken Strings a Sláger FM-en.

0: Morrison és Nelly Furtado Broken Strings-ét hallottuk, és James Morrisonnal foglalkoztunk egész adásunkban. Egy elég szimpatikus srác. Ja. Nagyon nem tudok róla mit mondani, csak az, hogy szimpatikus, mert hogy konkrétan a bulvárral nem csinál semmit, úgyhogy ja. Ezért unalmas az, hogyha valaki nem csinál semmit.
1: Hát nekem is egyből ez jutott eszembe!
0: Szóval meg tudom érteni a bulvár magazinokat, tényleg meg tudom érteni, de valahogy mégiscsak nem az a jó világ, ahol egy énekes énekel, egy hülye meghülyeskedik. És akkor ezt így nem keverjük össze. Na mindegy, top 3 van hátra, lássuk, kik jutottak a top 10-be, de lecsúsztak a dobogóról, már mondom is a neveket! Tóth Abigail és a Sugar Daddy a 10. Hippaton a 9. az Out of My Head. Sam Felt és a Heart Like Mine a 8. Hetedik a héten Martin Garrix, Matisse, Szatko, Barbs és a Butterflies az egyik emberet alcím volt. Taylor Swift van a 6. is, és az 5. is először jöjjön az Autolight. Az Autolight után szintén Taylor Swift és a Fade of a Philia az 5. Nemrég hallottuk a Switch Disco-tól a Sleep Tonight-ot, mint 4. Bronzérem pedig a héten Bibi Rexha és a Faithless-é, ez a New Religion.

0: Nyolcadik hely, utána Bibi Rixa és a Faithless-é volt, és a New Religion-é. Egy visszavonulás.
1: Gyerünk.
0: Ariana Grande bejelentette, hogy az Eternal Sunshine turné után visszavonul. Ah, de csak egy időre, nyugi, nyugi, csak egy időre.
2: Megijesztett.
0: Az elmúlt években rengeteg kritika érte a drasztikus fogyása miatt. Ő hangsúlyozta, hogy az a korábbi teste, amelyet sokan egészségesnek gondoltak, valójában élete egyik legegészségtelenebb időszakához tartozott. A turné alatt ismét felerősödtek az aggodalmak, mert sokan úgy látták, hogy jóval visszafogottabban és gyengébben mozog, mint korábban. Közben a magánéletében is nehéz időszakon ment keresztül. Júniusban kiderült, hogy véget ért a kapcsolata Eden Slaterrel, legyen is ő párki. Ariana már korábban úgy fogalmazott, hogy ez a turné egy utolsó nagy buli lesz, amely után hosszabb ideig nem akar majd színpadra lépni. Ó, Istenem, ahányan már megígérték, hogy visszavonulnak, azt mégse, tehát simán lehet, hogy Ariana Grande előbb-utóbb magára talál, de egyébként ez közös érdekünk, nem? Tehát nem mondja azt, hogy örökké menjen, kicsit szedje össze magát. Egyen, ígyon, a többit ne is elemezgessük, és aztán, hogyha van kedve, akkor jöjjön, mi várjuk.
1: Hát persze.
3: Legyen csodálatos az élete. Wonderful Life 25.
0: A Hurts és a Purple Disco Machine az ez is.

0: A Hölgy és a Purple Disco Machine Wonderful Life-ja után, ami a második helyet tudja a magáénak, egy kis Ben Affleck információ.
1: Jó!
0: 1 millió dollárt, vagyis olyan 320 millió forintot nyert amerikai Legyen ön is milliómos játékon.
2: Annyi pénz az sajnos kevés.
0: Volt egy külön kiadás, ahol hírességeket faggattak, és ilyen okos gyerek volt. Az Oscar-díjas színész a Jeopardy korábbi bajnokával Jamie Dinggel alkotott egy párost, Jimmy Kimmel kérdéseire pedig egészen a fődig meneteltek.
1: Ügyes!
0: Az utolsó kérdésnél azt kellett kitalálniuk, hogy melyik név nem szerepelt soha az amerikai elnök által megkegyelmezett hálaadási pulykák között.
1: Választ vár tőlem!
0: Ugye van ez a hülyeség, hogy minden hálaadási pulykának minden évben egynek megkegyelmeznek. A telefonos segítség nem adott eredményt, ők azonban végül helyesen a spagetti és a meatball választ jelölték meg. Affleck teljes 1 millió dolláros nyereményt az általa alapított Eastern Congo non-profit szervezetnek ajánlotta fel.
3: Mit szólsz hozzá?
0: Mi a nagy boldogság nyerni, azt egyből odaadott. Jó mondjuk a saját cégednek, vagy a saját non-profit szervezetednek, úgyhogy azért ez egyel kevésbé fájdalmas, mindesetre gratulálunk Bennek, és higgy el, hogy bármit is csinál az Eastern Congo ezzel a pénzzel, biztos, hogy hasznosabban költi majd el, mint ő, amikor az újabb karikagyűrűt megvette J-Lo-nak.
1: Igaz.
0: De tényleg, ha az Eastern Congo vízben oldódó spagetti tangákat vesz afrikai éhezőknek, még az is jobb ötlet, mint amit ő csinált ekkora összegekkel. Na ennyi volt már az Opelval is lágerlista, srácok, mondjatok valami biztatót még itt a melegre és a nyára vonatkozóan.
1: Aki csárral dobálnak meg, az mocskos lesz.
0: Köszi szépen! Alex Kenji és a Bambolé a bronzot aranyra cserélte. Ennyi volt már az Opelval is lágerlista, hát ezt még hallgassátok meg, aztán majd legközelebb találkozunk. Szevasztok!

0: Jövő héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Vallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, itthon is.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Új modellekkel bővült a Jadea elektromos robogó kínálata. Fedezze fel őket budapesti bemutató termünkben és hivatalos viszonteladó partnereinknél. Részletek jadeashop.hu.
9: Chocolate Brown Solarium Franchise. Kiváló befektetés, piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.

0: székre állok.
1: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
3: Most kicsit fáradt is vagy, mi az oka ennek?
4: Az egyik osztálytársamnál ott aludtam Ráhelnél, és 12-kor feküdtünk le.
5: Úristen!
6: Ezt kisípoljuk.
4: De este még arról beszéltünk, hogy Kiki szerelmes, egy kicsit elfárasztott ez is, de...
6: És Kikibe szerelmes?
3: Mindenki másban, nem?
4: Én senkibe.
6: Jól van, akkor jó, nem lesz
3: ez vita. A diplomatikus válasz.
0: Székre állok!
1: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset történt az M3-ason. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Tizenkét ember vesztette életét az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. Az országos mentőszolgálat beszámolója szerint egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. A rendőrség vasárnap reggel azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt. Vélhetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál, Magdolnavölgy térségében szombaton, posztolta a Pilisjász falui polgárőrség. A polgárőrséget a rendőrség kereste meg, arra kérték őket, hogy biztosítsák a bomba helyszínét, hogy illetéktelen személy ne kerülhessen a veszélyes eszköz közelébe, és a terület a szükséges intézkedésekig biztonságban maradjon. A polgárőrség szombat 18 órától őrizte a helyszínt vasárnap reggelig, amikor a kiérkező rendőrök átvették tőlük a feladatot, majd 10 óra 15 körül a tűzszerészek is megérkeztek, akik ezt követően megtették a robbanótest biztonságos kezeléséhez szükséges intézkedéseket. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten, már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. Másfél millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Idén is megrendezik a Bartók Fesztet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok, délkeleten szűnik meg legkésőbb a forróság. Nem tart sokáig a csapadékos időszak, kedre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most!
1: Indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos

0: Miért a Sláger FM?
1: Mert olyan emberi az egész rádió.
0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.
2: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem él.

0: legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
1: Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi.
0: Hallgatóink szerint is.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Lengyelország külön repülőgépet küld Magyarországra a baleset miatt. Az Egyesült Államok lesz a 40. mesterségek ünnepe díszvendége. Kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltóth Andrást hallják. Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a Varsói Külügyminisztérium és az Egészségügyi Szolgálatok képviselőit szállító külön gépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en. Minden a balesetben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget, ígérte Tusk. Ebben a nehéz pillanatban együtt vagyunk, áll a kormányfői bejegyzésben. Mint arról beszámoltunk, több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. A lengyel rendszámú busz utasai közül az országos mentőszolgálat beszámolója szerint 12-en meghaltak, a mentők egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. Őszinte részvétét fejezte ki az M3-as autópályán történt buszbalesetben elhunytak családtagjainak és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, a magyar miniszterelnök, a külügy és az egészségügyi miniszter is vasárnap. A belügyminiszter szintén részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és köszönetet mondott a mentésben résztvevőknek. A rendőrség vasárnap reggel még azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetőleg a sofőr elaludt. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok lesz a díszvendége a 40. mesterségek ünnepének, amelyet augusztus 20-a és 23-a között rendeznek meg Budapesten. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének közleménye szerint az eseményre 18 amerikai művész érkezik, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartása érdekében. A Duna rendkívül alacsony vízállása ellenére is kifogástalan és biztonságos a budapesti ivóvíz minősége, közölte a fővárosi vízművek. A társaság kiemelte, a tartósan alacsony vízszint komoly kihívást jelent a víztermelésben, ám a parti szűrésű technológiának és a folyamatos ellenőrzéseknek köszönhetően a csapvíz minősége változatlanul kiváló. Ugyanakkor felhívták a figyelmet a felelős és mértékletes vízhasználatra, a nem létszükségletű, nagy vízigényű tevékenységek mérséklésével a lakosság is hozzájárulhat a vízkészletek megúvásához. Forgalomban állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen és a 3-oson, a 17-esen és az 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma. A 3-as és a 42-es vonalakon már kizárólag csak ilyen járművek közlekednek. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok. Kedre vidadóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet, csapadék nem várható, kora reggel 10-17, délután 23-29 fokot mérhetünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: szeretem a Sláger FM-et. Minden nap hallgatlak titeket.
1: Ez a Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

0: szimátsz? Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám! De nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz! Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen! Vagy inkább nerc! Nyuszi! Nyuszi! Most meg hová mész?
1: Egyik sláger a másik után. Sláger FM, a legnagyobb slágerek.

0: Egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak országszerte. Szombaton Eger-Baktán mintegy 5 hektárra terjedtek ki a lángok, amelyek kerteket és melléképületeket is elértek. Lovászpatonán pedig 10 hektáron égett a száraz növényzet. Tornyospálcán egy 5 hektáros gyümölcsösben, Szegeden pedig egy erdős területen kellett beavatkozni. Közben Sóly és Őskü között továbbra is dolgoznak a korábbi több száz hektárt érintő tűz izzó gócainak felszámolásán. Vasárnap is több helyszínről érkezett riasztás. Sárbogárd és Rétszilas között például bokros, fás terület gyulladt ki. A száraz, meleg időjárás miatt továbbra is kiemelten fontos a tűzgyújtási szabályok betartása és a fokozott óvatosság. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Ingyenes komposztálók keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű a kertben felhasználható anyag keletkezik. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A jövő hét első napjától már enyhülésre készülhetünk, mivel nyugat-észak-nyugat felől egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Hétfőn záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulhatnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... indul a Slágerkult, a

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Kedves hallgatóink, mondhatom, nem sértem meg Verai régi kedves barátunkat, köszöntöm itt a műsorban Bán Andrást, műkritikust. Örülök mindig a találkozásnak, mert mindig nagyon jó dolgokról beszélgetünk, és mindig értékes.
2: És mindig a fotóról.
1: Kezdemény, hát igen, ami örök, mondhatom így?
2: Igen.
1: A pillanat is örök?
2: Így van.
1: Na de ahhoz önök is kellenek.
2: Hát igen, ez egy
1: kulcs. Hogy ezt átadják, megörökítsék.
2: Ez egy kulcskérdés a fotoművészet szempontjából, hogy vajon mit csinálnak a kritikusok, a kurátorok. Most egy nagykönyvről fogunk beszélni, de készül egy ugyanezen intézmény által gondozottan egy kicsi könyvem, amelyik hosszú-hosszú interjúkat tartalmaz idős fotósokkal. És ott jegyzi meg az egyikük, Féner Tamás, hogy a cseh fotótörténészek, akik egy-egy jeles cseh fotóművészt bevittek a világba, bevittek a múzeumok, galériák vérkeringésébe, mennyit tettek azért, hogy a cseh fotó tényleg világhírűvé vált az elmúlt 20-25 évbe, és persze fájdalmasan hozzáteszi, hogy ez a magyar fotóval, a magyar fotóművészekkel nem nagyon történt meg. Én azt gondolom, hogy ez a könyv, amiről most beszélni fogunk, részben ezt próbálja, azért mondom, hogy részben, mert sajnos csak magyar nyelvű, és azzal hát nem lehet belépni a világpiacra.
1: Nekem még egy picit az interjú kötethez, én imádom a magát, az interjú műfaját, mert abban is meg lehet őrizni bizonyos hát korszakokat, időszakokat, hangulatokat is egyébként. Mennyi lesz benne a... Kész van már? Vagy hol? Ja, az is megvan. Szóval milyen hangulat...
2: Épp nyomdába, adás pillanatába vagyunk.
1: Na, milyen hangulatúak a beszélgetések?
2: Annak a könyvnek van egy speciális fókusza, hogy így mondjam, miután csupa 70 év fölötti fotográfussal, illetve fotóval foglalkozó szakemberrel zajlik benne a beszélgetés. Ezek nagyon ráérős, lassú beszélgetések, hosszúak, terjedelmesek, szándékosan. Óhatatlanul arra terelődött minden beszélgetés, hogy a kádárkorban hogyan lehetett fotóssá válni, hogyan lehetett fotóművésszé válni, hogyan lehetett megőrizni valakinek a fotóanyagát. Ez megint nem egyszerű, mert voltak intézmények, például az MTI, amelyik az összes negatívot a sajátjának tekintette, tekinti máig, és a fotoművész számára nem mindig lehet hozzáférni a saját anyagához. Vannak más intézmények, amelyek napilapokról, hetilapokról beszélek, például a Nőklapja, amelyik úgy tudjuk mindent kidobott 90 után.
1: A Nőklapja?
2: Igen. És vannak jól megőrzött és működő archívumok, tehát ahol a közgyűjtemény időbe közbe tudott lépni és begyűjtött egy-egy archívumot, hát azok kutathatók.
1: Hú, őrület. Most hosszan lehetne erről beszélgetni, hogy ezeket miért csinálják?
2: Mert a fotó, van egy egyszerű válasz, és ezt ugye nagyon régóta vagyok én is a sajtóban, pontosan emlékszem, a 70-es években, 80-as években a fotó, a kópia, amit megkaptam közlésre, valamelyik lapnál, ahol dolgoztam, nem volt érték. Bekerült a labba, majd kidobtuk a szemétbe. Hiszen annyi volt belőle.
1: Oké, de közben meg tudjuk, hogy az élet írja a legkülönbözőbb forgatókönyveket, tehát jövünk, megyünk, mi van, ha valaki meghal a fotózott sorozatból, és az felértékelődik.
2: Így van. Tudok erre is példát mondani. Sajnos nem olyan rég halt meg egy kiváló fotográfusunk, Benkő Imre, aki mániákusan egész életében minden negatívját adatolva gyűjtötte, és ez mostanában fog remélhetőleg közgyűjteménybe kerülni. Egy teljes, egy hibátlan, egy teljesen kerek gyűjtemény, kutatható, publikálható, és lehet, hogy halála után válhat Benkő Imre igazán nemzetközileg ismerté, amit megérdemel.
1: No, hát sokfelé mehet ez a beszélgetés, mert rengeteg téma van mindig, és tényleg örülök, hogy újra találkoztunk. Kaptam egy könyvet is, de most nagyon kell vigyáznom arra, hogy ne vegyem kézbe, mert már vagy háromszor kézbe vettem, és ott ragad az ember, de most beszélgetünk, hogy nagyon szép könyv, gratulálok.
2: Egyébként. Amit kézbe adtam, ez most a Műcsarnokba szeptember 29-ig nyitva lévő fotószalon katalógusa, ami nagyon szorosan összefügg azzal a könyvvel, ami miatt a meghívást kaptam, amit nagyon igen. köszönök. Az alapkönyv, amiről most itt szó esik, ennek az a címe, hogy a Magyar Fotoművészet 300 igen. alkotója, a kiadója, a Magyar Művészeti Akadémia kutatóintézete és kiadója, akiknek nem ez az első közös vállalkozásuk, hasonlót már a film, illetve az irodalom területén is összeraktak, mind a kettő, az én megítélésem szerint, szakmai vitákkal kísért volt, de az én megítélésem szerint nagyon-nagyon sikeres vállalkozás volt, nagyjából el is kelt egyébként. A fotoművészeti nagykönyv, amin gondolkodtunk, hát ott bajba voltunk először is a műfajjal. Lehet-e valami módon lexikont összerakni a fotoművészetről. Nagyon problematikusnak tartottuk, és azt mondtuk, hogy inkább ne, hiszen az adatok ott vannak a neten, aki akarja, kibányásza. Amúgy is adatsorokat közölni ma már papíron kinyomtatva, hát az egy luxus. Ugyanakkor, ha át akarjuk tekinteni a fotoművészet helyzetét, nem is a történetét szót hangsúlyozom, a helyzetét, ahhoz kell valamilyen nagyon más megközelítés. És ez a megközelítés végül is az lett, hogy hosszú-hosszú gondolkodás után kiválasztottunk 300 fotográfust, hogy miért pont 300-at erre felelhetek, ha megkérdezi, és a 300 fotográfusról szülessen egy-egy értelmező esszé, mindenki kap egy, viszonylag nagy alakú a könyv, mindenki kap egy oldalpárt, igen. ezen van két fotó, elképzelésünk szerint egy olyan fotó, amiről nagyon ismert, meg egy olyan fotó, amit mi a könyv szerkesztői szerettünk volna hangsúlyozni, uh-huh. vagy egy kontextusba beágyazni, és van egy esszé, összesen 120 írástudó embert kértünk meg, ki egy, ki több fotográfusról írt ilyen értelmező szövegeket. Tehát ezé vált a könyv szerkezete végül.
1: Megkérdezem, hogy miért 300? Érdekel.
2: Van rá egy nagyon egyszerű válasz, hogyha két kemény tábla közé beteszünk papírokat, mennyit bír el egy könyvnek
1: ja, a igen, okay.
2: kötészete.
1: Igen,
2: okay. 300 alkotó, az 600 lap, meg még az előszó, meg igen, még igen, jogos, az impresszum. Jogos. Tehát ennyi fér el egy könyvbe. Lehetett volna 297, vagy 303. Jogos, okay. Szeretjük a kerek számokat.
1: Világos, okay.
2: Így lett 300.
1: Okay. Mi örülünk neki, az olvasók. Mert minél, én is ott, vagy abban hiszek, hogy nem tartom luxusnak a könyvet. Én aki még külön szenvedélyem is a könyv, de legyen minél tartalmasabb, ha már az embernek kikezd olvasni és megkészíteni is.
2: Ez, én azt gondolom, olvasni is jó, bár hát majdnem 4 kiló nem, okay. nem az ágyba való olvasásra.
1: Meg ezt a stondra se fogjuk vinni.
2: De nézegetni való ez a könyv. És ez a szerkesztési elve is. Tehát ezen megint sokat gondolkodtunk Kincses Károly szerkesztőtársammal, Fejér Gáborral, aki a képszerkesztő volt, kiváló fotóriporter. Sokat gondolkodtunk, hogy jó, kiválasztottunk 300 nevet, akkor most hogyan? ABC-be értelmetlen. Időrendbe, mi szerint időrendbe, igen. a születés, a művek, a fénykor, megint nem szerencsés. Tehát végül is egy olyan szerkezetet gondoltunk ki, hogy a 300 embernek a 600 fotóját kiterítettük egy
1: hatalmas
2: szobába egymás mellé, és hagytuk, hogy a képek beszéljenek. Amik összetartoznak, kerüljenek egymás közelébe, tehát így kialakult nagyjából 16 fejezet, és mindegyik fejezet elmond egy kis történetet. Például azt, hogy hogyan fedezi föl magának a fotóművészet az emberi arcot, vagy a tájat, vagy a társadalmi problémákat. És akkor ezekben a kis fejezetekben nagyjából időrendben, de nem feltétlenül, tehát ott is hagytuk a képeket, hogy megszólítsák egymást, egymás mögé soroltunk 10-15-20 fotográfust, és ezek a kis fejezetek a könyvön belül elmondanak újabb kisebb történeteket, amelyek egyenként is azt gondolom nagyon tanulságosak a fotoművészet szempontjából.
1: És a képek tényleg beszéltek?
2: A képek tényleg beszéltek. Vannak téma szerint, életkor szerint összetartozó fotográfusok, akiknek a munkáit evidens lenne egymás mellé tenni, de azt mondták a képek, hogy feszengenek együtt, ne oda. Aha. És akkor megkerestük a helyüket.
1: És akkor hárman voltak ott a szobában, ahol kiterítették?
2: Igen, hogy ne. Magába a válogatásba, hogy ki legyen a 300, hiszen ezrekből lehetett választani. Igen. Ebbe egy szerkesztőbizottság segített, egy éven át beszélgettünk, érveltünk, végig gondoltunk szempontokat. Tehát a választás ennek a 3+5 embernek a közös felelőssége vagy bűne.
1: Oké, de 300 ember nem kevés. Viszont ha ezrekből kell választani, akkor nem is sok, mert akkor az összes többi...
2: Voltak nehéz kérdések. Hol legyen a kezdőpont? Tehát mikortól kezdve beszélhetünk fotóművészetről? Nem ugyanakkortól, mióta a fotográfia jelen van az életünkbe, hiszen meg kellett fogalmazódjon egy szándék a fotósokba, hogy ez nem csak szavakba kellett megfogalmazódni, hanem képi kifejezésmódba, hogy ez más, ez tényleg művészet. És hol legyen a végpont? Tehát ki legyen az a legfiatalabb alkotó, akinél azt gondoljuk, hogy már van életmű, tehát már nem egy pillanatnyi siker, vagy egy jó sorozat, vagy egy valahol megszerzett díj szól mellette, hanem azt mondjuk, hogy igen, ő már valaki, már fotóművész. Igen. Tehát így lett egy kezdőpontja, ez nagyjából Veres Ferenc, aki egy kiváló kolozsvári fotográfus volt a 19. század utolsó harmadába. Hát határeset, hogy fotóművésze, minden esetre olyan fantasztikus kezdeményezései, olyan meglátásai voltak a fotó kapcsán, hogy nehéz lett volna őt figyelmen kívül hagyni, és aztán nem sokára utána következik Székely Aladár, ahol már egyértelmű, hogy fotóművészetről van szó. Tehát ha Adira gondolunk, ugye látunk egy arcot, na az Székely Aladár fotózta.
1: Értem,
2: és egy nagyon erős, nagyon szuggesztív tekintet fordul felénk ezeken a képeken.
1: Bocsánat, szavát ne feledje, mert itt dobálja a labdákat föl nekem, meg az a feladatom, hogy ezeket lecsapjam. Mitől határeset az, hogy valaki művésze vagy sem?
2: Hát ez volt az egyik vitapont a szerkesztőbizottsággal. Végül is azt mondtuk, és ez a fotónál nagyon bonyolult, de azt mondtuk, kell a fotográfus oldaláról egy szándék, egy eltökéltség, hogy ő keresi a művészi kifejezés módját. A fotónál ez azért bonyolult, mert tudunk nagyon kiváló fotográfusokat, tudunk fontos életműveket, ahol a fotósba föl sem merült, hogy ő művész lenne. Egyszerűen volt egy tehetsége, volt egy látásmódja. Ezek szoktak lenni a nagy felfedezések a fotótörténet során. Ugye ennek a történetnek a kezdőpontja még az 1960-as években, amikor egy francia vidéki úriember, művészeti körökbe forgó úriember bevitte a saját családi fotóit egy múzeumba, és a múzeum fotóosztályának a vezetője azt mondta, hogy Jézus Mária, hát ilyen fantasztikusat, ez Jacques-Henri Lartignak hívják ezt a fotográfust. Azóta a Lartig mondjuk így paradigma. Aha. Tehát az, hogy valaki úgy fotóművész, hogy nem ezzel a szándékkal csinálta, ez jelen van, ez ott van a fotoművészet ről való gondolkodás határán, de itt most ebbe a

0: aztán az is egy nehéz feladat volt, hogy a két fotót kiválasztani tőlük?
1: Hát erről a képszerkesztőt kellene kérdezni. Ő sokat kínlódott ezzel, együtt is sokat vitatkoztunk. Igen, nehéz, és itt jönnek a technikai nehézségek. Hol őrzik az anyagát? Milyen állapotban? Emlékszünk egy bizonyos képre, de megtaláljuk-e? Tehát ezek hosszú, néha közelharcban torkoló folyamatok, és hát az élőfotósoknál volt még egy nagy kérdés, azt a képet akarja-e meggyőzni őt, hogy vagy amit ő gondol, azt elfogadni, tehát
0: ez nem volt egyszerű.
1: Nem volt
0: egyszerű. Tudom, itt a kurátorok gyakran mesélnek arról, hogy kortárs művészekkel nem olyan egyszerű a munka. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, Bán Andrásnak még inkább örülök, műkritikusnak, aki, mert csoda dolgokról beszélgetünk, mert csoda dolgokat hoznak létre alkotótársaival, és hát amellett, hogy vannak kézzel fogható, kézbevehető, tényleg exkluzív kiadású kötetek, vaskosak, de annál szebbek és tartalmasabbak, amellett kiállítás is van.
1: És a kettő összefügg most itt a mi esetünkben, tehát ez a könyv, ez, hát megnéztem az e-mailjeimet, 5 évvel ezelőttről van az első, amelyik már arról szól, aha, hogy ezt a könyvet meg kellene csinálni, tehát ez egy hosszú munka volt. Igen. De hát egy jó fél évvel ezelőtt a könyv lényegében kész volt, a grafikusnál volt, aztán nyomdába került, és ez alatt, a fél év alatt érkezett egy megkeresés a Műcsarnok részéről Kincses Károly kollégámhoz és hozzám, hogy idén a művészeti szalonok sorában idén következik újra a fotószalon, ez a 3. fotószalon, igen, hogy legyünk a kurátorai, és evidens volt, nem csak azért, mert ugyanaz az intézmény, tehát a Magyar Művészeti Akadémia áll mind a két vállalkozás mögött, tehát a könyv és a szalon uh-huh. mögött, hanem azért is, mert hogyha ennyi munkát fektettünk ebbe a könyvbe, érdekes lenne ezt a gondolatot folytatni. Ugye a könyv egy áttekintés az adott időszakról, az adott életművekről, a szalonnak viszont az a játékszabálya, hogy az elmúlt 5 év képeiből válogat. Tehát tudtuk előre, hogy nem lesz önismétlés. Ez a nagy könyv, a 300 fotósról, a fotoművészről szóló könyv, és a szalon katalógusa között mindennél átfedés, hiszen a könyv alapján kértük föl a fotósokat, de egy kép sincs, ami ugyanaz lenne a két aha. könyvbe. Mondjuk ez azért egyszerű, mert egy-egy fotós életműve általában hatalmas, tehát 100 000-es nagyságrendű, könnyű kiválasztani jó képeket régebről, meg máról. De hát azért is, mert épp a szemünk előtt a fotoművészet hihetetlenül megváltozik, tehát lehet mondani, hogy ez a nagy könyvünk a fotoművészet 300 alkotója, ez bizonyos értelemben egy lezárás. Uh-huh. Tehát azt mondja el, hogy milyen volt a fotoművészet, hogy ma milyen, meg milyen lesz. Erre viszont a szalon próbál rátekinteni.
0: Hány helyiségben látható?
1: Elég tágas ez a kiállítás, a Műcsarnoknak, ugye tudjuk, nagyok a termei, igen, ez 6 terem, ebből 4 terem nagyon logikusan következik egymás után. Megint a fotók hagyták, hogy rendezzék őket, tehát ugye föl szokták tenni a kérdést, hogy hát ezen a kiállításon 150 fotós állít ki, több mint 800 kép, hát biztosan nagyon nehéz volt rendezni. Nem, a képek beszélgettek egymással megint, uh-huh. és a 4 egymás utáni terembe adódott egy logika. Az első terembe nagyon közel vagyunk ahhoz a látott valósághoz, amit akár mindannyian lefotózhatnánk, uh-huh. persze nem tesszük, mert ehhez kell a fotográfus szeme. Az utolsó terem pedig hát a manipulált képek, amelyek alapvetően vagy a kamera, vagy utána a nagyítás, vagy a képernyő használata során ezek a látványelemek

0: nagyon-nagyon átalakulnak. És ehhez tartozik még két ilyen szárnyterem. Az egyik, és ez a nagy könyvünkben is egy külön fejezetet alkot, azok a fotográfusok, akik azt gondolják, hogy a fotó lelkéhez, lényegéhez az eljárás nagyon mély ismerete hozzátartozik. Ugye ez ma nem így van. Bármelyikünk csinál fotót, jó minőségű fotót a telefonjával.
1: Igen.
0: És nem tudjuk, mi történik. Nem tudjuk például, hogy akár a telefonunkban is a mesterséges intelligencia már belenyúl a képekbe, és azokat az apró változtatásokat megcsinálja, akár akarjuk, akár nem, hogy a kép tökéletes legyen. Na, van egy csomó fotográfus, aki azt gondolja, hogy a tökéletlenség, a kép lassú készítésének, a régi módszereknek nagyon fontos esztétikai tapasztalata van. Tehát van egy terem, a archaista fotográfusoknak szokás nevezni őket, ahol ilyen korábbi eljárással készült mai képeket látunk, és szembe vele van egy másik terem, amelyik azt mondja, hogy mesterséges intelligencia.
1: Ez kifejezetten?
0: Ez viszont egy olyan kérdés, ami a nagykönyvünkben azért nem volt jelen, hiszen 2-3 éve, amikor eldöntöttük, hogy tehát meghúztuk a vonalakat, hogy is alakuljon a könyv, akkor a mesterséges intelligenciával való képek még tök bénák voltak.
1: Igen.
0: Na most ma már nem azok.
1: Igen.
0: És egy sor alapvető kérdés merül föl, például, hogy szerencsése, hogy ezeket fényképeknek nevezzük, hiszen nem fény hozza létre őket, eleve egy digitális állományból születnek, és hogy az a digitális állomány honnan lett, hogyan manipulálódott. Tehát egy sor kérdés itt előttünk van, de minden esetre nem fényképek. Uh-huh. Talán nem ezt a szót kellene használni. Nyilván rajta ragad ezen is, hogy fénykép vagy fotó, miközben egészen másféle problémákat vet föl. Nyilvánvalóan meg lesz ennek is a művészeti vonatkozás, meg lesznek a művészeti vonatkozásai, még csak éppen jelzésszerűen látjuk, hogy milyenek. De ezek az előttünk lévő kérdések.
1: Jó, izgalmas. Az egész kiállítás az egyébként. No, megint hadd utaljak vissza egy korábbi mondatára, most már másodszor a mesélő képek, hogy mesélnek a képek. De ezek a képek mindnyájunknak, tehát mi, akik fogyasztói vagyunk, akár a könyvnek olvasói, akár a kiállításnak a látogatói, mást mesélhetnek? Tehát mást mesél önnek, aki műkritikus, és más szemmel nézi a képeket, és nekem is mást mesélhet?
0: Ugyanúgy, ahogy a régebbi képzőművészeti alkotásoknak sok lehetséges olvasata van. Gondoljon bele egy középkori templom falképébe. Bemegy egy egyszerű hívő lélek, nem a festészeti technikákat figyeli, hanem azt, hogy a mennybe kerülök-e, vagy a pokolra. Itt is, pláne a kiállításunk első termeibe, ahol a, hát, hogy mondjam, a valósághoz közelebbi képek vannak, a fotográfia nagyon alkalmas arra, hogy ablakként viselkedjen. Tehát rajta keresztül ránézzünk egy problémára. Tudom én, Kornis Péter fotói, hogy a Covid idején Erdélyben mi változott, vagy Begen Óra képei, hogy a sérült emberek hogyan tudnak színházat létrehozni. Tehát egy csomó ilyen konkrét dologra, és ott arcokat nézünk, helyzeteket nézünk, és talán első ránézésre nem is jut eszünk be a fotográfus szerepe. A későbbi termekbe, vagy a könyvünkbe, a későbbi oldalakon, ahol kifejezetten a fotográfus teremti meg azt a színpadot, ahol a kép létrejön, ott ez a reflexívebb viszony, ez már adódik, tehát ott már valószínű, hogy inkább a képet, a fotográfus teljesítményét nézzük. Uh-huh. Nyilván lesz, aki a látvány problémákra érzékenyebb, és nyilván lesz, aki talán egy kicsit iskolázottabb szemmel észrevesz olyan finom jelenségeket, ami a fotográfia lelkéből egy picit más tárulnak el.
1: Az is egy kérdés, hogy kell-e értőnek lennünk? Értő szemmel.
0: Azért kell, mert, és ez pontosan a mesterséges intelligencia terembe, vagy otthon a képernyő előtt derül ki, ha nem szerzünk egy kis jártasságot a képek értelmezésébe, akkor azok úgy vezetnek meg bennünket, ahogy akarnak.
1: Értem.
0: Uh-huh. Nem érzékeljük,
1: tehát
0: nem
1: megvezethetők tudjuk, vagyunk.
0: Nem tudjuk, hogy hol a hitelesség, hol vannak azok a képi jegyek, amelyek, de persze ne értsük félre, ez a hitelesség nem azt jelenti, hogy azok a képek igazak, amelyik beállítás nélkül egyszerűen csak megnyomjuk a gombot. A fotoművészet mindig úgy jön létre, hogy a fotográfus már előtte elkészíti a fejébe a képet, és aztán megtalálja azt a helyzetet, amikor megnyomja a gombot. Tehát ez, hogy sétálunk az utcán, és hopp, milyen jó kép lesz, ez a fotók nagyon-nagyon pici részére igaz. A fotográfus tudatossága, a fotoművész tudatossága alapvetően jelen van. A hitelesség az, hát igen, pont ebben a mesterséges intelligencia teremben lehetett beelvenni, elveszni, hogy mibe kapaszkodjunk meg, hogy egy képet elhiggyünk.
1: De önt, a szakértőt is meg lehet vezetni?
0: Hát bizonyos fokig biztosan.
1: Aha. Tehát itt tart az AI, vagy a mesterséges intelligencia, hogy...
0: Igen, hát erről a neten nagyon sokat lehet olvasni.
1: Okay. Meg nem is ez a fő témánk most.
0: Hogy tesztelnek fiatalokat, hogy vajon érzékelik, hogy AI képe vagy sem. Én azt gondolom, hogy kell a szemnek egy iskolázottság, pont azért, hogy ne vesszünk el a világba.
1: Igen. Pont az interjú kapcsán, amit mondtad, hogy már nyomdában van vagy legalábbis elkészültek az interjúk.
0: Ami már egy harmadik könyv, amiről
1: akkor
0: most beszélünk.
1: Igen, nem baj az. Legalább lesz mit várni a hallgatóknak. Ott mit mondanak az interjú alanyok? Őket bántja, vagy bosszantja az AI?
0: Erről nem beszélgettünk.
1: Nem beszéltek, jó?
0: Okay. Azért nem beszélgettünk, mert ez az a korosztály, amelyiket már gyakorlatilag nem érint.
1: Jó, okay.
0: Tehát nem az érinti. Ő pályájuk nem befejezett, nagyon sokan aktívak még. Egy példát mondok, Révész Tamással van az egyik beszélgetés, akinek éppen most van a műcsarnokban egy másik teremsorban életmű kiállítása. Tehát ő még egy alkotófotográfus, ma is készít képeket, de ez már nem igazán az ő
1: világos
0: problémája.
1: Okay.
0: Ez a középgenerációé és a fiataloké, az idősebbeké az, hogy hogyan rakják össze az életművüket, és itt akkor visszaérjünk a beszélgetés elejére, hogy vajon egy-egy fotótörténész, kurátor, múzeumi szakember ezeket az életműveket, ezeket a nagyon fontos életműveket egybe tudja tartani, újra tudja értelmezni, meg tudja mutatni, hogy mi bennük a nagyszerű, mi bennük az eredeti, a lényeg.
1: Ennek az egésznek, amiről most beszélgettünk, a nevezzük missziónak, vagy küldetésnek, valahol biztos, hogy az is. A felelősségét átérzi a munka közben? Hát hiszen ez egy közvetítői szerep, ez számomra, amit ön és ön a munkatársaival együtt csinálnak, az egy hídépítés. A múltat kötik össze a jelennel, úgy, hogy közben építik a jövőt. Hát ez a következő generációknak is egy nagyon komoly anyag.
0: Tulajdonképpen itt az elmúlt 40 évre érdemes gondolni, ami során a fotóval foglalkozó szakma, a szerkesztőségek, a múzeumok, az archívumok fokozatosan rájöttek a fotográfia esendőségére. Uh-huh. Ugye az analóg fotográfia nagyjából 2000 körül kifutott, és addig ugye nyomasztott minket, hogy milyen iszonyú tömegbe termelődik naponta. Nem, szinte fulladoztunk tőle. Azóta az analóg képek száma csökken. hagyatékokat kidobnak, családi fotóktól megszabadulnak, bedigitalizálnak, aztán a digitális állományok eltűnnek. Tehát a analóg, a régi képek, 2000 előtti képek száma csökken.
1: Igen.
0: Elindult egy nagyon összetett folyamat. Hogyan kell ezeket a képeket archiválni, hogyan kell restaurálni, hogyan kell, milyen körülmények között kell megőrizni, hogyan tesszük közzé. Korábban számos könyvbe szerepelt illusztrációként fotográfia, és senkibe föl nem merült, hogy a fotós nevét odaírja. Ma már ez nem nagyon megy.
1: Igen.
0: Tehát ez az elmúlt 40 évnek, a fototörténet szakmának a megszületése, megerősödése, és igen, a felelőssége, hogy ezek az archívumok megerősödjenek, hogy ezáltal a fotográfiák felértékelődése, a fotográfiába hordozott esztétikai érték és információ közreadása, ennek meglegyen a maga súlya.
1: Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom most is, mint mindig, sajnos jó társaságban repül az idő. Most már a végén vagyunk, de van mivel foglalkozni, tehát most van legalább három kiadvány, vagy lesz három kiadvány, ugye, amivel építhetjük mi is ezt a hidat tovább, akik a kezünkbe vesszük, de ahhoz jól látni a műcsarnokban is a kiállítás. Meddig nézhetjük meg pontosan?
0: A kiállítás szeptember 29-ig tekinthető meg, az utolsó hetek, tehát amikor magához tér majd a város a hőkupolák után, remélhetőleg.
1: Tehát jó idő van bennem, tehát érdemes most is.
0: Most is érdemes, de szeptemberben lesz egy csomó kísérő rendezvény, tárlatvezetések, amit érdemes a műcsarnok honlapján megtekinteni, okay. És a kiállítás katalógusa az ott a műcsarnokba vásárolható meg, ugye ez az egyik könyv, amiről beszéltünk, a másik ez a Magyar Fotoművészet 300 alkotója, ez szerencsére országos terjesztésbe, tehát ott van a nagy könyvesboltokba, és azt kell mondjam, hogy fogy.
1: Örülök neki.
0: Tehát nem 5 vagy 10 fogyott el eddig, szóval. Nem egy olcsó könyv, illetve hát ez tényleg egy súlyos vállalkozás, ahhoz képest ez a 17 ezer forintos ára, persze 17 ezer forint sok egy könyvér, de ha kézbe veszik, akkor már mindjárt.
1: Hát ez egy érték.
0: És a harmadik, ez a pici interjúkönyv, ami majd valamikor augusztusban jön ki, hát az csak a szakboltokban lesz, tehát az, én azt gondolom, hogy az egy szűkebb közönséget fog elérni.
1: De mindegyik fontos. Úgyhogy arra kérem a hallgatókat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra, de nézzék a műcsarnok weboldalát a pontos és fontos információkért. Bán Andrásnak nagyon köszönöm a bizalmát, a jelenlétét és a türelmét, és a hallgatókat arra kérem, hogy azt a rengeteg energiát, amit az imádott hivatásába beletesz a figyelmükkel, viszonozzák. Köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm.
1: Szép nyarat kívánok, hogy a hallgatóknak is, de mi azért itt leszünk minden nap, és Andrástól most elköszönök önöktől, még nem folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, egy búcsú erejéig pedig még fogunk találkozni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Bán Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset történt az M3-ason. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Tizenkét ember vesztette életét az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. Az országos mentőszolgálat beszámolója szerint egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. A rendőrség vasárnap reggel azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt. Vélhetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál, Magdolnavölgy térségében szombaton, posztolta a Pilisjász falui polgárőrség. A polgárőrséget a rendőrség kereste meg, arra kérték őket, hogy biztosítsák a bomba helyszínét, hogy illetéktelen személy ne kerülhessen a veszélyes eszköz közelébe, és a terület a szükséges intézkedésekig biztonságban maradjon. A polgárőrség szombat 18 órától őrizte a helyszínt vasárnap reggelig, amikor a kiérkező rendőrök átvették tőlük a feladatot, majd 10 óra 15 körül a tűzszerészek is megérkeztek, akik ezt követően megtették a robbanótest biztonságos kezeléséhez szükséges intézkedéseket. Az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt jelentős forgalmi változások léptek életbe Budapesten. Már lezárták a Lánchíd járdáját, az útpályát pedig a gyalogosok használhatják egészen augusztus 21-én péntek délig. Korlátozások lesznek többek között a Budai Vár területén, a Műegyetem rakparton, a Kossuth Lajos téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és a pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án a késő délutáni és esti időszakban, illetve a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárosi kötött pályás járatok és a főbb autóbuszok, a külvárosi vonalakon is több járat indul. A BKK a belvárosban elsősorban a metrók használatát javasolja. 1,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak a civil állatvédő szervezetek állatorvosi ellátásra, közölte Budapesten a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A 90 millió forintos keretösszegű kiírásra a pénteki indulástól számítva 21 napig lehet benyújtani a kérelmeket online. A támogatás a gondozásukban lévő állatok orvosi kezelésére, ivartalanítására, oltására, műtéteire, vagy akár speciális tápjaikra is fordítható. A pályázaton azok a menhelyek és szervezetek vehetnek részt, amelyek már 2025-ben is aktív állatvédelmi tevékenységet folytattak. A sürgős esetekre tekintettel a döntést megelőző 30 napban kiállított számlák is elszámolhatók. Idén is megrendezik a Bartók Fesztet a 11. kerületben. Augusztus 29-én a Műegyetem rakpart, a Szent Gellért tér, a Budafoki út és a BME kertje reggel 9 órától éjjel 1-ig ingyenes programokkal várja a látogatókat. A programban koncertek, vezetett séták, sportolási lehetőségek, kézműves foglalkozások és természetismereti játékok is szerepelnek. Hétfőn egy hideg front hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több helyen záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulnak a maximumok, délkeleten szűnik meg legkésőbb a forróság. Nem tart sokáig a csapadékos időszak, keddre virradóra nyugat felől már csökkenni fog a felhőzet.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: FM. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Az olcsóbb és felújítást nem igénylő otthonokat keresik a vevők a fővárosi ingatlanpiacon. Nagyon sok nyugdíjas kap 200 ezer forint alatti nyugdíjat. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az Európai Uniós források feloldásához kapcsolódó mérföldkövek felett teljesült. Erről a közlekedési és beruházási miniszter beszélt Budapesten a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid azt mondta, a cél, hogy a helyreállítási alapból származó források teljes 10 milliárd eurós összegét haza tudják hozni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy 2030 végéig 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra írnak ki pályázatot. A felhívás részleteit kormányrendeletben hirdették ki, egy másik rendelet pedig kijelöli azt a 25 térséget, ahol a könnyített engedélyezési eljárások érvényesek. Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacon a vevők egyre inkább a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást nem igénylő otthonokat keresték, miközben a magas építőanyag és munkadíjak miatt a korszerűsítendő ingatlanok iránt jelentősen visszaesett a kereslet. A Balla ingatlan elemzése szerint a piaci lassulás egyik fő oka a felújításoktól való kockodás, ezért főként a kisebb, jó állapotú lakások és a 100 millió forint alatti újszerű családi házak találtak vevőre, míg a nagy alapterületi ingatlanok piaca szinte leállt. A főváros egyes északi kerület az 1,2 millió forintos négyzetméter ár feletti felújítandó lakások iránt gyakorlatilag megszűnt az érdeklődés, miközben a délbudai és agglomerációs térségekben is elsősorban a korszerű, megfizethető házak voltak a keresettek. Kivételt a Velencei tó térségének legalsó árszegmense jelentett, ahol a 25-30 millió forintos akár felújítandó kisebb hétvégi házak és telkek iránt is élénk maradt a kereslet, mivel ezek korszerűsítése a kis alapterület miatt 8-10 millió forintból még vállalhatónak bizonyult. A legfrissebb adatok szerint miközben Magyarországon több mint 23 ezer nyugdíjas havi járandósága meghaladja a 700 ezer forintot, addig közel 1.200.000 forint alatti összegből kénytelenek megélni. A havi járandóságok összege vármegyénként jelentősen eltér. Budapesten a legmagasabb az átlag, ahol 311 ezer forint az öregségi nyugdíj. A vármegyék közül Fejér, Pest és Komárom-Esztergom áll az élen, míg Veszprémben szinte pontosan az országos átlag érvényesül. A legalacsonyabb összegeket 232 ezer forint körül Bács Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés vármegyékben regisztrálták. Forgalomba állt a fővárosban a 40. új KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, a jármű a műszaki vizsgálatok és a hatósági engedélyezés lezárása után kezdhette meg a közlekedést, és a korábban megrendelt 51 darabos flotta része. A következő szerelvények már az üzembehelyezés előtti vizsgálati szakaszokban járnak. A járműállomány folyamatos megújításával több vonalon, köztük az 1-esen, a 3-ason, a 17-esen és 56-oson tovább nőhet a KAF villamosok száma, a 3-ason és 42-esen pedig már kizárólag ilyen járművek közlekednek. A beszerzés uniós és állami támogatással valósult meg, több mint 54 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásból. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200 ezer, Pécset 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Keressetek!
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a műcsarnokban Berecz András Harangoképgyűrűi című kiállítása. Hát Berecz András makrofotóink a harangnyelvet palástól hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, súrlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét, a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva, Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött felsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangokép gyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a műcsarnokban.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak. Tartós fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. A hétvégén ismét számos szabadtéri tűz adott munkát a tűzoltóknak országszerte. Szombaton Egerbaktán mintegy 5 hektárra terjedtek ki a lángok, amelyek kerteket és melléképületeket is elértek. Lovászpatonán pedig 10 hektáron égett a száraz növényzet. Tornyospálcán egy 5 hektáros gyümölcsösben, Szegeden pedig egy erdős területen kellett beavatkozni. Közben Sóly és Öskü között továbbra is dolgoznak a korábbi több száz hektárt érintő tűz izzó gócainak felszámolásán. Vasárnap is több helyszínről érkezett riasztás. Sárbogárd és Rétszilas között például bokros, fás terület gyulladt ki. A száraz, meleg időjárás miatt továbbra is kiemelten fontos a tűzgyújtási szabályok betartása és a fokozott óvatosság. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fehérvár megyei kormányhivatal a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A határozat értelmében a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, így a kötelező vízminőség ellenőrzést sem tudják elvégezni. A strand üzemeltetője lezárta a vízbe vezető lépcsőket és kihelyezte a tájékoztató táblákat. A szomszédos Velencén a Korzó szabad strandján, a keleti és a tóparti strandon továbbra is tilos a fürdőzés, az északi strandon viszont ezen a héten feloldották a korlátozást. Visszafogott maradt az albérletek drágulása a júliusi főszezonban Budapesten. A fővárosi bérleti díjak egy hónap alatt 1,7%-kal, éves összevetésben pedig mintegy 5-5,5%-kal emelkedtek. Július elejétől a felsőoktatási ponthatárok kihirdetéséig az átlagos lakbér 260 ezerről 266,5 ezer forintra nőtt, majd ismét 260 ezer forintra csökkent. A drágulás így jóval mérsékeltebb maradt a korábbi években tapasztalt 10-11%-os éves ütemnél. Augusztus elején egy átlagos budapesti albérletért továbbra is havi 260 ezer forintot kértek. Ingyenes komposztálók keretre pályázhatnak a kőbányai lakosok az önkormányzatnál. A jelentkezéseket augusztus 24-ig, illetve a készlet erejéig fogadják. Az eszközök átvételéhez 2 évre szóló használati megállapodást kell kötni. A komposztálóba többek között zöldség és gyümölcs maradék, tojáshéj, kávézac, elszáradt növény, lomb és fűnyesedék kerülhet. Nem szabad azonban főtételt, húst, halat, csontot, üveget, fémet vagy műanyagot beletenni. Ugyancsak tilos veszélyes anyagokat, például vegyszert, festéket, elemet és növényvédőszert elhelyezni benne. A komposztálással csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége, a lebomló anyagokból pedig humuszszerű a kertben felhasználható anyag keletkezik. Minden korábbinál intenzívebb volt mindkét idei extrém hőhullám Budapesten, figyelmeztet a másfél fok klímaportál elemzése. Szabó Péter éghajlatkutató rámutatott, a június végi 12 napos és az augusztus elejé 9 napos hőségriadó során is melegebb volt a fővárosban, mint az eddigi 2007-es rekordnak számító évben, ami rendkívül megterheli az emberi szervezetet, különösen az idősek és a szívbetegek esetében. A jövő hét első napjától már enyhülésre készülhetünk, mivel nyugat-észak-nyugat felől egy érkező hidegfront hatására fokozatosan mérséklődik a hőség. Hétfőn záporok, akár hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Hajnalban 17-21 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 30 és 36 fok között alakulhatnak a maximumok.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt mi.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Csak a zene. Ez a Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 9-ig a Budapest Galériában, ami a Lajos utcában található, egy fantasztikus kiállítást nézhetnek meg Bejelentkezve maradok címmel. Mert hogy az elmúlt évek technológiai innovációinak, az informatika és a mesterséges intelligencia, az AI elképesztő sebességű fejlődésének, hát kétség kívül számottévő pozitív hozadéka van. Ezek a technológiák hozzájárulnak számos tudományág haladásához, de a hétköznapi felhasználók életét is kényelmesebbé, a munkájukat pedig hatékonyabbá teszik. Kevésbé megfoghatók azonban a technológiai fejlődés, főként a mindennapos használatra tervezett eszközök és szoftverek árnyoldalai. A nagy mennyiségű képernyő használat közismertebb káros fiziológiai hatásain túl, amilyen a látáscsökkenés, az alvászavarok, a gerinc és a kezek deformitása, és az ezek következtében jelentkező fájdalom, fontos beszélni az információ technológia és az internet társadalmi és pszichés ártalmairól is, valamint az informatikai fejlesztések környezeti lábnyomáról is. A kortárs képzőművészek gyorsan és érzékenyen reagálnak a társadalom szövetében bekövetkező változásokra, így a legújabb technológiai vívmányok mind eszközként, mind témaként nagyon hamar megjelentek a műalkotásaikban. A Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című nemzetközi csoportos kiállítása olyan műveket mutat be, amelyek különböző aspektusokból vizsgálják az informatikai újítások, az online jelenlét és az AI hatásait. Rendkívül izgalmas. A kiállítás két egymástól korántsem független részre oszlik. Az első szekciókban bemutatott munkák analitikusak, jobbára száraz tényekre támaszkodnak. A tárlat második része pedig inkább a mentális folyamatokra, az online tér hatására és a változó értékrendünkre fókuszál. Ajánlom tehát szívből mindenkinek a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítását augusztus 9-ig.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 12 halálos áldozatot követelő buszbaleset történt az M3-ason. Feltehetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál. Jelentős forgalmi változások lesznek az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, a Sláger FM híreit és Gáltót Andrást hallják. Tizenkét ember vesztette életét az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. Az országos mentőszolgálat beszámolója szerint egy embert életveszélyes, 9 embert súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A zarándokokat szállító buszon 59-en utaztak. A rendőrség vasárnap reggel azt közölte, jelenlegi adataik szerint feltehetően a sofőr elaludt. Vélhetően második világháborús robbanótestet találtak Pilisjász falunál, Magdolnavölgy térségében szombaton, posztolta a Pilisjász falui polgárőrség. A polgárőrséget a rendőrség kereste meg, arra kérték őket, hogy biztosítsák a bomba helyszínét, hogy illetéktelen személy ne kerülhessen a veszélyes eszköz közelébe, és a terület a szükséges intézkedésekig biztonságos.